0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál ebben az órában is Kis Márti. Üdv mindenkinek, a nyár dalát pedig még nem engedjük el, annál is inkább, mert hogy tart a nyár, a csillagászati legalábbis. Mert hogy annak a vége a szeptember 23-án, magyar idő szerint éjjel 2 óra 5 perckor lesz. Az a vége, akkor tudunk elköszönni tőle. Loi Golden Summer, az aktuális kedvenc szól most a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer on Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy nem várt kollaboráció, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, vagy mégiscsak nagyon várt kollaboráció? Hát aki Martin Garrix DJ szetteken volt már, az ennek a dalnak az eredeti demo verzióját ismeri, de mondjuk a csak Ed Sheeran rajongók nem biztos, hogy tudták, hogy lesz egy közös munkájuk, pedig 2015-ben elkezdte játszani a DJ szettjeiben Martin Garrix ezt a dalt, aztán 2026-ban hivatalosan is megjelentették. Ed Sheeran jelenleg gőzerővel turnézik az USA-ban, aztán pedig egy hosszabb szünetre vonul, hogy a családjával tölthesse minőségi időt. Hát mégiscsak egy két gyerekes apukáról van már szó. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ezt azom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrögképződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát.

0: A vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, most például a kanadai Blond is, és a Never Walk Alone, ez az albumnak is a címe. Blond is ugye egy magyar származású kanadai DJ-producer lány, és az albumot és ezt a dalt is azok az üzenetek inspirálták, amiket a rajongóktól kap, mert ugye elég szoros kapcsolatot ápol a követőkkel, és ő maga szokott egyébként válaszolni az üzeneteikre. Szóval az ilyen típusú beszélgetések inspirálták többek közt ennek a dalnak a megszületését. Never Walk Alone, ami többek közt arról szól, hogy a saját magunkkal kialakított barátság és jó kapcsolat a legfontosabb az életben. Jön már is Blond is a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. A World Is My Radio Show rezidenseit hozom a folytatásban. DJ kollaboráció, Stadium X, Metzger Viki és a Let's You Let Me Go. A Stadium X-el továbbra is szombat esténként lehet találkozni, pontosabban éjszakánként itt a Rádió 1-en. Alapvetően progresszív house zenét játszanak a srácok, és hát jó 6 évvel ezelőtt Taylor Rene énekes nővel közös dalukkal a Howl at the Moon-nal robbantak be a nemzetközi szénában. Most a Metzger Vikivel közös daluk szól.
1: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba.

0: egyéb alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, a mikrofonnál Kismárti. A folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is. Switch Disco, Sam Feld kollaboráció, Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy gyújnak, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain
2: Ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvett refrén, Amy McDonald dalából.
3: Hey guys, we are Switch Disco.
4: And you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa például, aki új dalokon dolgozik. Úgyhogy aki szereti Dua Lipát, ez mindenképpen pozitív információ. Jöhet végre a Radical Optimism album folytatása. Utóbbi 2024-ben jelent meg, és akkor rögtön a Billboard 200-as lista második helyén mutatkozott be. Most többek között Greg Kurstin zenei producerrel dolgozik, akiről azt lehet tudni, hogy hát mindenkivel dolgozott együtt. Grammy-díjas, Adele, Harry Styles dalok mögött is áll. Most a korábbi albumról hozok egy nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Az ambícióról lesz előadás a Somogyiban, Szeged az élmezőnyben a településindexen, nyitott kurzusok a szegedi bölcsészkaron. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. Újraindulnak a pszichológiai témájú előadások a Somogyi Könyvtárban. Adamovics Judit pszichológus az ambícióról, motivációról és az ezzel kapcsolatos kiégésről beszél majd a könyvtárban szeptember 14-én úgy, hogy főként a férfiak problémáira próbál segítséget találni. Nyilatkozott a témáról az előadó a Szegedi Rádió 1-nek.
3: Teljesítmény és megfelelési kényszer, a maximalizmus, a perfekcionizmus nagyon sok férfit is érint. Sok férfi például nagyon korán megtanulja, hogy akkor van igazán rendben, ha teljesít, ha megold, ha bírja, ha lehet rá számítani, van munkája, pénze, eredményeket tud felmutatni. És természetesen ugyanez nagyon sok nő életében is megjelenik, de talán a férfiaknál mégis természetesebbnek veszük, ha valaki folyamatosan fajt. Mert ugyan a következő projekt, a következő cél, és közben észrevétlenül történik valami, azt szeretném átalakítani.
2: Szeged a 8. helyen áll a magyar települések fejlettségi rangsorában, írja a délmagyar.hu. A településindex gazdasági, társadalmi és infrastruktúrális adatok alapján hasonlítja össze a településeket, és azt vizsgálja, hogyan változott a helyzetük 2014 óta. Szeged ez idő alatt két helyet javított, Csongrád-Csanád megyéből egyetlen település sem került a leggyorsabban fejlődők közé, ugyanakkor a leszakadók között sincs megyei település. A legnagyobbat pusztamérges lépett előre, 2014-hez képest több mint 1000 hellyel került feljebb a rangsorban. 10. évadját indítja ősszel a Bölcsész Szabad Egyetem, közölte az STE. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar kezdeményezéséhez életkortól és előképzettségtől függetlenül bárki csatlakozhat. Egy teljes fél éven át látogathatják az érdeklődők a kiválasztott órákat. A kínálatban többek között történelem, régészet, irodalom, nyelvészet, filozófia, néprajz és vallástudomány szerepel, de finnyelvet és angol nyelvű előadást is lehet választani. A jelentkezéseket szeptember 20-ig várják. Most pedig néhány szó térségünk időjárásáról.

0: A döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jönnek nem sokára Balázsék is, először legjobb pillanatokkal, aztán élőben a stúdióból. Náluk is folytatódik természetesen a Rádió 1 konténer játék, folyamatosan bővül a nyeremények listája. Hát azt nézem, van itt már elektromos személyautó, 7 éjszakás, 4 fő részére szóló családi pihenés, de lényeg az, hogy folyamatosan bővül a nyeremények listája, a játékok pedig folytatódnak nem sokára Balázséknál. David Gettát hozom a folytatásban.

Hey.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztő. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
2: Okay. Jó,
3: gyere rám!
1: Na tessék, van egy fürdőkádunk.
4: Igen.
1: Van egy halálfejünk.
4: Igen.
1: Van egy késünk, és van egy...
4: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
1: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
3: Pszichó!
1: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó! Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, igen, hogy fürdőkád, jön a késsel, látjuk a kést, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
3: Meg a mama, aki ül a fotelba.
1: De és felajánlotta a pszichót, berakja. Oké, okay, mondom a következőt. Egy korsó sör.
4: Igen.
1: Egy emoji, ami mosolyog, és kicsit ilyen ferde arcot vág, tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog, egy tigris, és egy cumizó gyerek.
4: Hát ezt ki nem tudja.
1: Na már, aki tudja, nem hát mondja, adjunk gondolkozási időt.
4: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Meg vagyok.
1: A fog? A Bagira?
4: A Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, jó, mert örülnek.
3: Szóval, amit a Balázs szokott nézni.
1: Valami szar az a fossal. Aminek az első része szar, a másik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzumom. Isten hozott az én világom.
4: Másnaposok.
1: Ez a másnaposok. Hát amikor kiveri a fogát.
3: Hát mondtam, hogy ilyen szar, amit te szoktál nézni.
1: Ott a tigris. A sör az inkább a buli meg az alkohol, ugye, ők berúgnak. Oké. Látunk egy tábla csokoládét. Ez meg... Várj, nem mondtam végig. Hát ne legyetek ilyen gyilkosok. Hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
3: Uh-huh. Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
1: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem meg. Van Anna?
3: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
1: Shrimp?
3: Igen. Forrest Gump.
1: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van. Tehát csokoládé, pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
3: Igen, de az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
1: Igen.
3: Nagyon szeretem ezt.
1: Zseniális egyébként. Oké. Okay. Látunk egy dínót. Látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
3: Egy DNS-t a majom.
1: Ja. Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és belearadtam a pultba.
3: Na, az amerikai história is.
1: Az már egy pár
3: dolgok.
1: Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőle.
3: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptam. Senki nem érti.
1: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldök DNS-eket.
3: Akartam is kérdezni, miért küldenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
1: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odarak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
4: Az a szúnyog, hát az van a moszkító, az van benne az izébe, te, a potyába az öregnek.
3: Na, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágó
1: aló
3: is.
1: Olyan, mint egy bicska, és ki van hajtogató belőle, 6 körömvágó, 4 kés, az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
3: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
1: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a legjobb. Hát, cukor a DNS, te bajom.
3: Nem látod.
1: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dino. Hát miért nem írja föl?
3: Vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-Rex című film.
1: Igen, Boldog Karácsony T-Rex.
4: A múltra Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
1: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, hát, ilyen sekvélyéknek készülni?
3: Hát de azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
1: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film
3: lesz? Ez valami székely film lesz.
1: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor meg svájci bicska. De nem, most mondd meg. Hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy Jurassic Park. Mondom a következőt. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
3: Madagaszkár.
4: Ez nem elefánt, te szerencsétlen, egy víziló.
3: Az a víziló.
1: Ja, bocsánat.
3: Hallod, de
1: jó, oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
3: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
1: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
3: Igen.
1: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
3: Mit csináljak az intelligenciámmal?
4: Mérhetetlen bámulatos film ismeretével.
3: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
1: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartam.
3: Történik valami. Végre történik valami.
1: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár. Igen. Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
3: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Az... Istenem, ez én nekem kell elmondanom neked?
1: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
3: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
1: Ez igen, ez, hát ez könnyű. Ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
4: Nem... Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
3: De az ott nem egy kosárlabda.
4: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
1: Jó, ne hallom, hogy a filmbe két óra.
3: Strandröplabda.
1: Strandröplabda, egyébként tényleg úgy néz ki, hogy strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem? Hogy,
3: nem Molten volt rajta, mert úgy
1: Wilson volt, persze.
3: Wilson volt. Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
1: Számkivetett. Hanem számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? Okay? És itt van vége a teszt. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emoji sem tudnak kifogni.
3: Na jó, akkor...
4: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
1: Jó, tessék.
4: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk
3: jó,
4: meg kitalálni, hogy mi
3: egyet.
4: A film.
3: Jó,
1: jó, jó tessék,
3: egyet.
1: De csak okay. Emojikban mondjad.
3: Jó,
1: okay.
3: X, tudod, a piros X, amikor...
4: Igen.
1: Van egy piros X.
3: Igen, egy koponya.
1: Koponya.
4: Piros X, koponya.
1: Ez egy magyar film.
3: Igen, és ennyi.
1: Piros X.
3: És egy koponya.
1: Van egy piros X.
4: Koponya.
1: És tehát még egyszer mondom, hogy piros X. Ha nem mondtam, hogy van egy piros X.
4: Kicsit sokat tömpre.
1: Kicsit beakadt ez a piros X. És van egy koponya.
3: Igen.
1: És ez egy magyar film.
3: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as még mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
1: Fektetett 8-as. Piros X és a koponya. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
3: Még Koltai valami. Robert?
1: Igen.
3: Sose halunk meg?
1: Hát mondjuk egyébként...
4: De
1: tehát nem, koponya nem is a, az X, hogy tehát nem a, mi nem halunk meg.
4: Nem a, sose halunk de meg. Nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
1: Igen, tehát...
3: Hát, tessék.
1: De a sztorit kell leírni, mondjuk, nem a címét. Hát, de nem a... Szomszédom, akkor sok embert egymás mellé, és akkor az a szomszédom.
3: Hát, ez egyszerű, mert nem arra
1: sose, mint az X, a sose.
4: Az a sose, a halál, sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
1: Igen, az örökké meg a sose. Figyelj, este 8-ig ültem volna itt a sose halunk meg.
3: Figyelj, ahol látod.
1: Neked este 8.
3: Én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. Na jó, de akkor tessék, mutasd meg, hogy kell csinálni.
4: Na,
3: jó.
4: Akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
1: Magyar film?
4: Magyar film.
1: Gyémánt, igen.
4: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
1: Jó, a film címe, igen.
4: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki öleli.
1: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
3: Kincsem.
4: Azaz, meg vagyok.
3: Tessék.
1: Hallod?
4: Hogy egy ötöst.
1: Most komolyan mondom, föl se fogtam. Mi van?
4: Ez az fani!
1: Rája, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
4: Kincsem, az enyém, én kincsem.
1: Figyelj, Zsűl, ha ez ketten, miket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsűl.
3: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt.
1: Jó, várj, egy utolsó, egy reklám, gyorsan.
3: Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
1: Egy ördögfej és egy táncolós lány.
4: És megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
1: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
3: Ennél tetszett benni.
4: Tényleg a szobában maradsz.
1: Elmegyek egy üdöszűrésre, úgy érzem.
3: Sátán tangó.
1: Ó! Nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő három tippet adott, három külföldi film, tehát nem magyar film. Egy szívjel.
4: Igen.
1: Egy lányfej. Mondja, Anna, jól mondom el, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
3: Az elejéről lehagyta elég fontos.
1: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
3: egy születésemű torta.
1: Az egy születés.
3: Az a Titanic.
4: Hajó,
1: az a Titanic. Jó.
4: De hogy is ez a Pogány Madonna.
1: Pogány!
4: A hajó, lány, szíve, fiú. Ez pogány.
1: Bújtoristán.
3: A pogány madonna akkor is lenne, akkor ilyen egyházi gyerek lennének lehúzva.
4: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a pogány madonna. Te.
3: Hal!
1: Akkor, jó, az akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
3: nem,
1: egy hajó.
3: Az, a Titanic.
1: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szív, ez könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 a pogány madonna. Menjünk tovább. Balra tekerülj el a magnón.
4: Igen.
1: Egy-két kéz, ami így oké jelet mutat.
4: Egy kéz, két új.
1: Bocsánat, egy kéz, két új. Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel, kettő darab nyolcas, és egy tűzjel.
4: Az anyja, úristen.
1: Na, tehát egy
3: tehát egy előre tekerő, és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik lenne itt még a rádió valaki hallja ezt a műsort. Igen. Igen? Igen.
4: Oda visszatekerő.
3: Okay. Rewind and forward.
1: VV meg RR, vagy FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat. Kettő darab nyolcas, és egy tűzjel. Na tessék,
3: ez
1: mi a film, amit Anna feladott?
3: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
1: Igen, holokauszt film.
3: Hát a 8-8.
1: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
3: Jaj, várjál, de már nem, ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az a játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
1: Egy kézjel, ami V betűt mutat, egy tűzjel, hátra, és kettő darab
3: előre,
1: 8-as?
3: Addig keresed, hogy meg nem találod az, ami tetszik neki, egy kézjel. 8-as, és a végén pedig tűz.
1: Aha. Tessék. Szabad a gazda, Annánál, gyerekek? Szabad a gazda?
4: Mi lehet ez?
1: Mi lehet ez? Egy előre
3: tekerő. Játsd újra.
1: Egy előre tekerő. Vissza a jövőbe.
4: Jó, milyen Anna? Jövő?
3: Én ezt, bizonyos kor felett nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
1: Nem láttad a vissza a jövőbe?
3: De én láttam a vissza a jövőbe, de ez hogy jön ide?
4: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
1: A kettő darab nyolcast meg a tűzjelet, azt nem értem, pedig én mindent tudok a vissza a jövőbe.
3: Hogy 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért mondom.
1: Senki se jobb nálam a vissza a jövőbe.
4: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
3: toronyba. De ez a villám.
2: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje azt a határt.
1: Hogy
2: az...
1: életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
2: Így van, ugye? Az 148 km per óra. Ennyi.
1: Engem senki nem nevezhet.
3: Nyuszirak.
2: Ez az,
1: nyuszi vagy, McFly. Jó, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a kettő ment. Az RTL 3 adta a kettőt. Képzeljétek, én leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a visszajövőbe kettőt.
3: És engem nem hívtam meg erre a rendezvényre.
1: mert spontán rendezvény volt.
3: Ha micsoda? Hát a két kedvenc
1: szóval és néztem, mondom, úristen, nézem a visszajövőbe kettőt tévébe. Jó, mondom a harmadikat. Jó? Egy lufi.
4: Egy lufi.
1: És egy bohóc.
4: Az a horrorfilm.
1: Ez a Stephen King. Stephen King. Igen, ez az az.
4: Az.
1: Ez az az című film. Ez jó, azt mondjuk, szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
3: Ez a lufi, a bohóc, ez mindig lehet, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
1: A lufi és a bohóc, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még már. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
4: Igen.
1: Tehát egy ilyen covidos maszk.
3: Állatos énekes.
1: Nára, hogy...
4: Jó, tehát okay. A covidos mackos.
1: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
3: Bárányok hallgatnak?
1: Bárányok hallgatnak, így van.
3: Jó.
1: Egy hatalmas padlizsán.
4: Igen.
1: Egy Renault jel.
3: Ez eddig Rokko, a szombaton.
1: Rokko, visszavágy! Nem, ez most álltam.
3: Ez én a lovin. Igen, kocsival mentem. Igen.
1: Az Ivar Mágnász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám. Uh-huh. Egy nagy hullám. Uh-huh. Egy ilyen visszaforduló egy nagy hullám.
4: Szörfös hullám.
1: Egy nagy
4: szörfös hullám.
1: Nagy szörfös hullám. Egy turbános fej.
4: Uh-huh. Szandokán!
1: Nem.
3: Igen.
1: Te az öreg búver a Szandokán. Miért? Hülye vagy szándokforduló 1910.
4: Igen. És?
1: Igen, egyébként az is film.
3: Ez az a pi élete szerintem.
1: És a pi élete.
3: Ez az.
1: Egy csónak és egy tigris.
3: Igen.
1: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Uh-huh. Egy ilyen robbanó dinamit. Vasmacska. Uh-huh. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
4: Ó, kincs, ami nincs.
1: Hát ez
4: szűri. Japán, bocsánat.
1: Egyébként nem rossz,
4: japán,
1: kincs, ami
4: japán,
1: nincs.
4: Amerika,
1: Amulu,
4: és az öreg dobálta
1: a bombákat. Jó, de gondoltok egy háborús film. Japánok, amerikaiak, meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
3: Jó reggelt, Vietnám.
1: Nagyon jó, de nem az. A japánok, hát egy szimbolikus japánok, ott léptek be amerikaiak a második világháborúba.
3: Az a romantikus film, az az izé.
4: Leszik a lényeg.
3: Rájátok, az egész megmentő.
4: Maginó vonal.
1: Pörhábőr. Hát a Pörhábőr.
3: Pörhábőr.
1: Nem láttad a Pörhábőr? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori megvan?
3: Nem szeretem az ilyen
1: kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
3: Izgalmas hangi.
1: Jó, mondom a következőt. Oké?
3: Oké.
1: Azt mondja, hogy egy farkas fej, egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
3: Partizán.
1: Gulyás Marci. Egy szívjel, egy nő, és egy...
3: Farkasokkal táncoló.
1: Nem.
3: Táncosokkal farkaló.
4: Fél hold.
1: Farkas és
4: egy... Jogurtzsák, fél hold.
3: Nem, az a film, amiben...
1: Igen. Farkassá, vámpirrá változnak, több rész is volt benne.
4: Alkonyat.
1: A Twilight. Twilight, így van. Bocsánat, a Twilight.
4: Twilight.
1: Sorry, Twilight.
4: Jó. Kabrió autó, virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
1: Meseautó.
3: Stoll András akkor egy sex idol volt.
1: Igen,
4: sex idol.
1: És az Ónodi.
3: Igen, és az Ónodi Eszter, hogy gyakorizott. Igen.
1: Az milyen?
3: Jó, akkor ez.
1: Oké.
4: Jó, de egyébként kedvenc filmet. Ha külföldi ugyanez a film, akkor micsoda?
1: Kabrió.
4: Kabrió, virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmed.
3: Fogd a nőt és fuss.
1: Kábrió, csaj.
4: Egy... Vivien király kisasszony!
1: Hát igen, micsoda nő!
3: Nem tudtam. A csizma hiányzott volna. A csizma kellett volna.
1: Jó?
4: Jó, mehet.
1: Két bajszos csávó.
3: Rendőr akadémia.
1: Két nagyon bajszos csávó.
4: Nagyon bajszos.
1: Okay. Egy éjszakai sátorkép. Egy szív és egy hegy.
3: A Brokeback
1: Mountain. Így van, a két meleg cowboy.
3: Igen,
4: túl a barátságot.
1: Túl a barátságot. Tudod, hányszor megnéztem? Az egyik, cowboy én vagyok.
4: Jó, de ki a másik?
1: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
3: Azt hogy csinálni. Először megnézni mindig az alkonyatot, és utána ezt.
1: Igen, és a Brokeback Mountain-ra mindig elbőgöm magam. Nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket. Ugye 60-as évek Amerikában.
3: A verekednek? A verekedő szex tetszik benne?
1: Minden tetszik benne, nem tudom.
3: Szeretem ezt az oldalat, mert az igazi.
1: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, jó. Oké, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
4: Na.
1: Idős csávó, nyíl, kicsit fiatalabb csávó, nyíl, megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
3: Benjamin Button.
1: A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye? Ez az asszony. Kézzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe.
3: Jó.
1: Ez a megfiatalodó csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
4: De én az. Az.
3: Jó, mondok én is.
1: Na tessék, igen.
3: Szőnyeg. Majom.
4: Aladdin.
1: Nálam az előszobában.
4: Aladdin.
3: Ez Balázs hétvégi programja.
1: Szőnyeg, majom, micsoda?
3: És a sapka, a kisapka.
1: Ja, Aladdin.
3: Na, látod, ilyen könnyes.
1: Jó, hát most érted. Hát most jó.
3: Jó, akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
1: Cowboy, és ez film?
3: Sorozat.
1: Cowboy kalap,
4: ló, olajfúró
1: torony, Dallas.
4: Nem.
3: De.
1: Dallas.
3: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben,
4: Feri? Nem a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de
3: az a
4: nagy autókkal is jártak.
1: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hogy...
3: Majdnem eltapost a szamantád egyszer.
1: Jó? Na jó van, gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Az OS nővérek vagytok.
9: Boszorkányok már pedig vannak.
11: Mindenki, akit szeretünk, meghal.
9: És végre visszatérnek.
11: Nem a legjobb tinderes bemutatkozás.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman. Átkozott boszorkák 2.
12: Készen álltok?
9: A mozikban.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
14: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
5: Reklám.
15: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Linártek Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez. Kecskemét, Szent László körút 80.
0: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldj el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670 5879 879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Közepes volt a virradó kedv a vármegyében, robotműtő a szegedi szívcentrumban, megmarad a Szentesi Lecsó Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Kiszállásos és intézeti véradások is várták a vármegyei segítőket a múlt héten, majdnem sikerült is az elvárt számot teljesíteni a véradóknak. Ezen a héten is lehet vért adni Szegeden, a Honvéd téren és több közeli településen is, árulta el a Szegedi Rádió 1-nek Sasvári Krisztina, a vármegyei Vöröskereszt vezetője.
3: Az elmúlt héten mi 505 véradót szerettünk volna megszólítani, és úgy alakult, hogy szeptember első hetében összesen 479-en jöttek el vért adni itt a vármegyében, ami egy jónak mondható szám, és bízom benne, hogy az előttünk álló időszakban is majd hasonló eredményekről számolhatok be, hiszen nekünk minden héten nagyjából 500 főt kell megszólítani annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítmény álljon rendelkezésre, és gyakorlatilag mindenkinek szól ez a meghívás egy véradásra, aki töltötte a 18. életévét és egészségesnek érzi magát.
2: Az országban egyedülálló robotműtőt alakítottak ki az SZTE kardiológiai centrumában, olvasható a szeged.hu-n. Az új rendszert szívritmuszavarok kezelésére használják. A beavatkozás során az orvos mágneses tér segítségével robotizált rendszerrel irányítja a szívbe vezetett vékony eszközt. Ezzel nehezen elérhető területeken is pontosabban lehet dolgozni, mint a hagyományos módszerrel. A technológia nem önállóan műt, végig az orvos irányítja. A fejlesztéssel olyan összetett szívritmuszavarok kezelésére is lehetőség nyílik Szegeden, amelyeknél különösen fontos a pontos eszközvezetés. Nem ér véget 25 év után a Szentesi Lecsó Fesztivál, tudta meg a Dél-Magyarország. Az idei jubileumi fesztivált még úgy rendezték meg, hogy az lesz az utolsó, mert az eddigi szervezőnek már túl nagy terhet jelentett a program finanszírozása és lebonyolítása. A folytatást azonban a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete vállalta, amely a kezdetektől biztosítja a fesztiválhoz az alapanyagokat. A Dél-Kertész a Szentesi Önkormányzattal közösen szervezné meg a következő rendezvényt, az alapötletet és a hagyományokat megtartják, de újításokat is terveznek. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Ma derült napos idő várható, de délutántól erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. Majd estétől északnyugatira fordul a szél, a maximum ma 30 és 35 fok között valószínű. Holnap viszont már érezhetjük a hatását az évszakváltó hidegfrontnak, jelentősen lehűl majd a levegő. Vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 17 perccel itt vagyunk egyelőre kettecskén. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello!
2: Szevasztok, hello
1: jó
2: mindenkinek!
1: Jó reggelt, drága hallgatók!
3: Nézem, írta a mamma!
1: Mit írt? Írt valami? Ja, nem írt, hát itt van.
2: Írt volna, hát nem írni. Hát szalad, szaladás közben nem ír az ember.
1: Száguld!
4: Hogy?
1: Na mi van?
4: Semmi, csak nagyon-nagyon-nagyon rosszul aludtam. De mindegy, mert mániás napot tartunk.
1: Ó, az jó, az jó. Az akkor nagy öröngés lesz. Fent? Fenti szakasz?
4: Még egyelőre.
2: Hét körül már mániás depresszió változik.
1: 8-kor alá megyünk, 9-kor megérkezik a cukor, 9:30 vissza, 10-kor hullámra tesszük munkat, és onnan déli becsúszunk az edzéssel.
2: Jegyeket, bérleteket kérünk, indulunk.
1: Ez
4: kapaszkodjanak!
1: Ez jó lesz, jól van, elkezdtük, ezt pedig egy jó dalt húztunk le, de akkor azt, hogy berakjuk ezt az Aiko-Aiko-t. Én ezt szeretem, ez egy blödli dal, de én ezt bírom ezt a dalt, úgyhogy ezt átmentettük majd 7 órára.
4: Ez összefoglalja a művészetedet?
1: Ez összefoglalja a művészetet, igen.
4: Tehát beszéltem a másik nővel az életedből.
1: És?
4: Róner Fecóval.
1: Na.
4: És
1: mit mondott?
4: Szakszervezetben tömörülünk. Ezt a döntést hoztuk meg.
1: Ja, ellenem?
4: Igen.
1: Fellépnek ellenem? Igen. Úgy érzem, fellépnek ellenem.
4: Igen. Rám írt, beszélgettünk, találtunk közös pontokat, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor petíció.
1: Hát ő már beadta a petíciót tegnap,
4: igen.
1: De sajnos összetépésre került, úgyhogy sajnos nem tudtuk figyelembe venni ezt a dolgot. Ő fel akart mondani. De hát nem engedi
4: a lelkedet.
1: A vállalat nem engedi, mert itt nagy dolgok történtek tegnap, úgyhogy nem lehetett felmondani. Na és hogy van, jól van?
4: Jól van, azt mondta, hogy kicsit zavarja, hogy most ugye a bocskorral kell összemelegednie, hogy igazán fájdalmat tudjon neked okozni, de megoldja.
1: Ja, hogy len lesz a harmadikod.
4: Igen, megoldja.
2: Micsoda szíven szúrás, mi?
1: Igen, pénteken találkozom velem.
4: Kérdezgetik az emberek, hogy miért kések el mindig? Elmondom nektek, azért kések el, ha észrevettétek nyáron, nem késtem el, mert nem volt iskola, de ilyenkor iskola van, és van egy másodikos lányom, akinek reggelente reggelit készítek, illetve jó esély ilyenkor, mi ilyenkor ilyen izgatott az idegrendszerük a gyerekeknek, utána nyúl, képzeljétek el. Ne menje, gyere vissza.
2: Ne nyugáljon korra reggel.
4: Igen, és akkor ilyenkor még reggel nagy ölelkezések vannak, kétségbe esett kérdés megválaszolások és meleg reggeli készítés. Ez szokott történni.
1: Jó, hát ez igen.
4: Ez van, srácok, így élek.
1: Benne van ez.
2: Ha már
4: egy egész percet késtem, srácok, 60 másodperc.
2: Nem tudsz úgy csinálni reggelit, hogy nekünk is.
4: De tudok, de nem fogod megköszönni, mert nagyon speciális étrenden tartom a gyereket.
2: Igen.
4: Nagyon zsírt iszik reggelete.
2: Nem rossz az.
4: Ugye? Hát nem rossz, nem mondanám. Szóval, hogy nem értem, hogy miért probléma a 60 másodperces késés.
1: Szerintem itt nem a 60 másodpercről van szó, de majd 9:30 meghallgatjuk.
4: Teljesen nagy monológ. Igen.
1: Majd a Kolman
4: statisztika megmondja, hogy mi a probléma.
1: Majd 9:30 meghallgatjuk a problémákat. Igen. M3-os Bagdád Budapest felé arra szól, köszönjük szépen, már így indul. Imádom, amikor fáradta jön az Esti. Jó reggelt a világ legjobb rádiósainak. Gábor vértesszülős, Balázs veled fekszem, és veled kelek minden nap. Ez szuper. Ugye nyilván most már nem tart soká, pénteken vége van, úgyhogy maradnak a reggelek, gyerekek. És hajde, hamar elszaladt ez az első fél óra, írja valaki és ezt félre. Nekünk korán reggel, és egyébként így is igen. Már a gyász meg a szenvedés jutott, szánalmas életemben legalább ti hoztok egy kis szint, szóval sokáig csinálni még nem írta alá, de bármi is van, kitartás, köszönjük szépen. Hétfői adás nincs fent, applikációban nem lehet visszahallgatni, már többször előfordult, hogy applikációban nem került fel egy-két adás.
2: Gyulus, mit tud mondani erre?
1: Semmit. Az applikáció nem a mi részünk. Az applikáció nem a mi részünk.
4: Tudunk valamit az applikációnak az üzemben tartóiról amúgy? Kik ők?
1: Nem nagyon követjük az online térben való hasításunkat.
4: Ez bárki lehet, az ellenségünk csinálja az applikációkat.
1: Egyébként simán. Igen, simán. A macskám összefosta magát, jött egy ilyen SMS is, köszönjük szépen.
4: Küldjük szimpátia érzéseinket, de durva amúgy. De egy kinti macska, mert azok aztán tényleg mindenre képesek.
2: Az SMS-ből azt érzem, hogy ez benti. Mert egy kinti fos az nem zavar. Az annál inkább.
4: Nem, de a triggert az kint szedik össze. Tehát nem azért macskán szokta összefosni magát a gurmi alutasokostól, érted? Hanem odakint, amikor talán neki félig lebomlott patkányt.
2: Nem.
4: Még azért ezt megkóstolom különben.
2: És utána hazamegyek, anya rosszul vagyok.
4: Alhasi krízis.
1: Egy jó kis alhasi krízis, igen. Fület pucolok, jó reggelt. És jött egy ilyen is nagyon kedves, hogy szeretlek benneteket. Köszönjük.
2: Mi is téged.
1: Köszönjük, köszönjük,
4: rendes,
1: köszönjük.
4: Rendes hallgató. Vannak itt, úgy látom.
1: Vannak itt rendes hallgatók is, így van. Jól van, gyerekek. Tegnap mindenki azért pihent egy kicsit, edzett, konditeremben hasított. Ki nem edzett tegnap?
2: Na, ki? Mi volt? Ked? Én.
1: Nem edzettétek?
2: Nem, hát hétfő, szerda, péntek.
4: Helyettel is edzettem, megint kettőt edzettem, úgyhogy itt
2: vagyok. Minden nap kettőt edzettem.
4: Amíg meg nem nyugszom.
2: Csodálkozó, hogy nem alszol.
4: Ahogy lehet, hogy azért nem alszom.
2: Hát, hogyha túltolod, azért ott lehet baj.
4: Jó, akkor macukrázzában vagyok.
1: Na, attól fogsz aludni. Attól fogsz aludni, igen. Péntek óta fosok. Gyerekek, van valamilyen hasmenős, hasfájós valami egyébként? Igen, ez egy ilyen vírus. Hál' most. Istennek. Egy ilyen vírus, úgyhogy ezzel legyetek óvatosak. Rakott krumplit csinálok. Mi van ma? Mindenki elküldi, hogy mit
2: tök
1: csinál
2: jó.
1: Éppen?
2: Én ezt imádom. A fület pucolok és a rakott krumplit csinálok, az é, nagyon jó.
1: Rakott krumplit csinálok, fület pucolok.
2: A macskám ébresztőként rám hányt. Hurrá!
4: Amúgy ez a bizalomnak a legmagasabb jele. Hogyha ráthány a macska, azt
1: igen?
4: Mondják. Én még ezt nem tudtam elérni a sajátomnál, de azt mondják, hogy ez olyan durva.
2: Leszarni már leszar, de a hányás
4: nem, engem nem szart még le. Nem is szart, nem vizi, viszont a férjen, ha lepisílte, nem olyan régen, ugye.
2: Akkor őt jobban szereti.
4: Valószínűleg igen. Vagy konkrétabb tervei voltak. Ezt tudom még elmondani. Megjelölte, ő az enyém.
1: Engem se hányt még le a macska igazából, de nem is nagyon pisílt le. Bár mondjuk jó hely, mert a helyére pisil mindig, úgyhogy aranyos. Ti tartjátok bennem a lelket, írja Meli, belegondolok, hogy a kövi szabadságom még majdnem egy év van. Te jó Isten, szeretlek titeket, puszi. Meli, milyen munkahely ez, hogy egy év van a szabadságod?
2: Hát ott karácsony környékén nincs legalább
1: hát
2: valami.
1: Hát hogy van kis... ez, azért ne csináld már. Én most kezdtem lapátolni a trágyát. Jó van, gyerekek, küldjétek akkor, hogy ki mit csinál. Jó. És itten aztán már nagy dolgok vannak a közlekedésben is. M3-as szokásos módon befelé elesett. Laci küldte Bagnál. Van egy kis araszolás, ez lassan 10 éve tart, ez a bagi araszolás, úgyhogy ez...
2: Igen.
1: Ez mióta szinte
4: rádiózunk, bagi. A bagi araszolás nem lehetne valahogy elnevezni?
1: Adjatok neki valami nevet, ez minden reggel van, nagyjából 10 éve, de tényleg. Én nem tudom, hogy ott mi történik, de ott valami úszög van elrejte.
4: Nem ugye, hogy bagaszó túra ott van az a
1: három. Bagaszó túra, de.
4: Igen, jó. Én azt úgy szoktam hívni, hogy ez a baszódi lehajtó.
2: Bagaszó túra. De várj, a túra nincs benne.
4: Az mindegy, így járt a túra. Bagaszó túra, akkor...
2: Az jó.
1: Bagaszó túra.
2: Baszóti.
1: Baszóti. Az úgy nem ronda.
4: Jó, oké. Na jó, valamit kitalálunk.
1: De valami. Én nem tudom, hogy ott miért. Nem, volt ott lezárás, meg volt sávelhúzás. Ott volt minden, de valamikor semmi nincs, és mégis dugó van. Úgyhogy ennek nem tudom. Nem tudom, mi azok a gyerekek.
4: Ez Debrecen, felismer a költségközpontot.
1: Igen? Uh-huh. Nincs valakinek egy fültisztító pálcikája?
4: Megkívántad a fültisztítást?
1: Nem, a jobb fülem belül viszket, és nagyon szeretem ilyenkor a fültisztító pálcikával, hogy megvakarni. Ez nagyon jó, ilyen kélyes, ilyen
4: orgazmikus élmény.
1: Fú, nagyon szeretem.
2: Okpiszkálót tudok hozni, csak az kicsit veszélyes.
1: Az nem
2: ne tolt túl.
1: Az nem annyira benne. Jó. Nem, amikor de... ugye vatt egy hozzáértod, és csak nem is kell mélyre bedugni, csak így azokat az idegvégződéseket ott meg. Úristen, de szeretem.
4: Amúgy szeretettek, hogy Jóisten miért dugtál a legjobb idegvégződéseket a fülünkben?
1: De tényleg.
4: Azok a legjobbak?
1: Nagyon szeretem én is.
4: És az a legjobb, amikor...
1: Becsukom a szemem is úgy csinálom, tudod. Nem dugom mélyre, csak így egy kicsit így vakarom, és aj, de jó.
4: Emlékszem, hogy gyereknek először csináltam, és így rendesen rám nézett, hogy... Te jó ég. Te jó
1: van,
4: ég.
1: Van.
4: Igen.
2: Ilyen érzés.
4: Igen. Nektek szokott működni. Van az, amikor tudjátok, egy ilyen póklábaknak hívom, ilyen fém póklábokat kell a fejedben végignyomni.
2: Nincs, de nagyon
4: és akkor
2: jó.
4: És akkor
1: na, megvan. Az na, nagyon idegen. Szeretem.
4: Egy ilyen fejvakaró, hogyha rányogod, olyan, mint egy ilyen habverő, ami szétszaladnak a lábai, hogyha rányogod a fej tetejére. Na és képzeljétek, hogy nekem az nem működik. Én semmit nem érzek tőle.
1: Ne csinálj,
4: a gyerek összehúzza a teljes testét. Ez hogy van?
1: Nem érzed a fejvakarót?
4: Nem.
1: Ú, de szeretem pedig.
4: Ott valami van az idegvér. Behíztam őket.
1: Benőtte őket az agyad.
4: Lehet, igen.
1: A koponyát körbenőtte az idegvégződéseket.
4: Szerintem ez lehet egyetlen megoldás.
1: Én nagyon szeretem, mi megnyomod, hogy elkezded lefele tolni, és így még a talpadba is érzed, hogy így.
4: Én ezt nem érzem.
1: Ne csináld.
4: Nekem nincsenek idegvégződések a fejemben.
1: De húzták már meg erősen a hajad?
4: Igen.
1: És éreztél valami?
2: Azért halt ki.
4: Azt éreztem, de az
1: hát
4: nem...
1: Ott szálltak el az idegsejtek.
4: Lehet, hogy az volt az utolsó. Igen. Nem tudom.
1: Lehet. Na mindegy. Léci, küldjetek egy kis pozitív energiát, rám férne nagyon. Puszi, Teri. Teri, ez nem egy ezoterikus műsor.
4: Dehogy nem
1: ez
4: az. Dehogy
1: tud
4: nem
1: az.
4: Lenni.
1: Az, tud az
2: hát,
1: lenni.
2: Hát tud az küljük lenni, most az nem az, de
1: nem szó szerint küldjük, hogy szia, Teri, hát akkor tartsák ki. Ilyeneket nem csinálunk, csak úgy érez rá az energiára, arra, mi jön ebből a műsorból, és akkor egy kicsit jobb. Jobb kedved lesz. Jó? Úgyhogy ez...
4: El tudom mondani, hogy kinek milyen illata van ma reggel, hát attól jobb kedved lesz.
2: Na?
4: Ferinek autópályaszaga van.
2: Mert ott jöttem, átragadt. Ez...
1: Motoroztál?
2: De én mindig motorozom.
1: Motorozom? Motorra jössz?
2: Igen.
4: Jó?
2: Nincs
4: jó?
2: Most autó.
1: Jó, megint én fog jönni ebből egyszer. Jó, szarszagom van. Macska alom.
2: Tehát én meg az autópálya, Zsűl milyen?
4: Olyan rossz érted, hogy az ember meg se szólalhat. Az ember meg se szólalhat. Az, ahogy rögtön a sátánság.
1: Gani szagom lesz egy kis resztelt máj.
2: Kis hányás is van benne.
1: Hányás és resztelt máj szaggal. Na jó, essünk túl rajta. Igen.
4: Mindegy.
1: Igen, milyen szagom van? Zsülnek milyen szaga van?
4: Időjárás következik. Tessék, reklám. Mindegy. Jó, Zsülnek öblítő illata van.
1: Úgyhogy 8 méterre ült tőle.
4: Igen, Balázsnak meg sátánpicsája. Ez van a kezd vége. Nem tudom. Mindegy, rá akartam nektek őszintén mondani, jó. De belém folytották.
1: Nem lett volna baj, az autópálya szagnál kicsit megijedtem. Tehát, hogy nincs ezzel baj, de amikor leverik a havernak az első maflást, akkor te már jobban vigyázol, hogy te vagy a következő.
2: Én nem kérem.
1: Ahogy akarod, de tudod, hogy már nem simogatás lesz, érted.
4: Jó van, Zsuzsi. Nagyon előítéletesek vagytok különben.
1: Igen.
4: A bizalom teljes hiánya.
1: Mennünk el, Zsuzsi integet. Jó, hát ez hamar elment, úgyhogy játék, közlekedés, időjárás, minden jöhet, mi is adunk mindent, aztán itt vagyunk már is a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
6: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
5: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
7: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko, a jövő választása.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
12: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
13: Megvan a tornazsák?
14: Igen.
13: 10 óraid?
14: Igen.
13: És ma kimegy érted?
14: Apa. És vacsora?
13: Legalább ezen nem kell gondolkodni egész nap. A válasz? Pizza Futár. Pizza, hamburger, csirke, tészták. pizzafutár.co.hu.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Szegedi irodánkban, Oskola utca 21. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
18: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocel.hu
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1Szeged. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Bodételek versenye Sándorfalván, másodikak lettek a vásárhelyi sírások. Éjszakai vasúti munka Félegyháza térségében. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. 25 csapat főzött vadételeket a Csongrád Csanád vármegyei vadásznapon Sándorfalván, tudatta a délmagyar.hu. A piactéren szarvasból, őzből és vaddisznóból is készültek fogások. A vadászkamara 100 kg szarvashúsból főzött a látogatóknak, és a versenyzők ételeit is meg lehetett kóstolni. A programmal a vadhús fogyasztását népszerűsítették, miközben a közönség a vadászattal és a természetvédelemmel is közelebbről megismerkedhetett. Voltak vadászkutyás és solymász bemutatók, valamint gyerekprogramok is. Második helyen végzett a hódmezővásárhelyi páros az országos sírásó versenyen, számolt be a délmagyar.hu. A nyergesújfalui megmérettetésen 19 csapat indult. A versenyzőknek 2 órán belül kellett szabályos sírgödröt ásniuk, majd visszatemetniük és elkészíteniük a hantot. A munkát a száraz kemény tala is nehezítette, ezért az ások mellett csákányokra is szükség volt. A sírt mindössze 3 csapat tudta a megadott időn belül kiásni. A vásárhelyi páros végül a Hajdúböszörményi csapat mögött szerezte meg a 2. helyet. Éjszakai vasúti karbantartás miatt korlátozzák a közlekedést Kiskun-Félegyháza térségében. Szeptember 9-én szerdán este 9 órától másnap hajnali 5 óráig Városföld és Kiskun-Félegyháza között dolgoznak a Cegléd-Szeged vasútvonalon. A munkák idején korlátozzák a forgalmat a Kunszállási bekötőút vasúti átjárójában, ezért a közlekedők a szomszédos átjárók felé kerülhetnek. A vasúti munkagépek az állomásokon, a nyílt pályán és az átjáróknál is dolgoznak majd. A karbantartás éjszakai zajjal is járhat Kiskun-Félegyháza környékén. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy milyen lennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
3: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Ma derült napos idő várható, de délutántól erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A maximum ma 30 és 35 fok között valószínű. Holnap viszont már érezhetjük a hatását az évszakváltó hidegfrontnak. Jelentősen lehűl majd a levegő. Vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz 2 perc múlva, hogy miért áll az M3-as Pest felé, Nyíregyháza irányában két rendőrautó igazoltat egy bontott szökevény autót. Nézd, rendőrautó, mindenki lesz. Másrészt Pest felé, de szellemes. Másrészt Pest felé már úton vannak a Nógrád építőmunkások, úgy szintén szügyig pakolt Astrával. Aha, hát akkor ez az oka, köszönjük. Köszönjük szépen, nagyon rendesek vagytok. Időjárásunk. Jó. Jaj, nem vagytok benyomva.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Igen, úgy nehéz, ha nem adlak be benneteket egyébként, úgy azért nehéz.
3: Úgy kell, aki akar, így is megoldja.
1: Igen. Ha lesz Jóni vagy Linga masszás, nagy duzóval fel tudom ajánlani magam Tesztelnek, mindent a műsorát. Nem, még egyre nem lesz gyerekek, mert leginkább elfelejtettük átadni Julinak az üzenetet, hogy szervezze.
3: Úgy, de
1: hogy
3: holnapom majd Lackóval.
1: Kitartás, ennek tényleg utána járunk, de várjatok egy kicsit, aki mára várta, az bizony várjon még egy kicsit. De beszélünk most, róla.
4: De nem ígértük már. Nem, azt mondtuk, hogy igaz, majd jogos. Róla beszélni, ha elérjük Lingamasszonyt.
1: Lingamasszony, így van, elérjük.
3: Doktor Lingamot.
1: Doktor Lingamot meghívjuk, vagy fölhívjuk, vagy beszélünk vele, de nem már ígértük, úgyhogy egyelőre ez nincsen, csak még el is felejtettem mondani ezt a Julinak. Azt mondja, hogy ma elkezdtem dolgozni a Szerencsejáték ZRT-nél, ma milyen kis grafomán mindenki észrevettétek? Nem szokott ennyi SMS jönni, mindenki magáról írogat.
3: A hidegfront.
1: Igen?
3: Igen?
1: A felszabaduló hidegfront?
3: Igen.
1: Tegnap óta mindenki azt kérdezi, tudom-e a lottószámokat? Mondtam, persze, az volt a felvételi beszélgetés sarokpontja. Milyen kis kedvesen írogat mindenki. Mától tartani fogom a száraz szeptembert a ti hatásotokra, de jó? Na,
3: mi soha nem mondunk ilyet?
4: Te mondtad, ez ugye Balázs kezdte el, hogy szeptember 1, akkor vége ezeknek a kis italozása. Mindegy, most még tartja magát, és
1: tartom.
4: Én mondtam, hogy ez legyen a száraz szeptember.
1: Egy korty alkoholos ital nem ment a számba, szauna volt, edzés van gyerekek,
4: mi
1: citromos
4: más ment
1: víz.
4: A szádba? A szaunában?
3: Köszönöm, Feri, hogy nem nekem kellett megkérdezni.
4: Igen. Itt vagyok, szólt kacsincs.
1: Visszatért a hedó életmód után, visszatért az egészséges életmód. Edzés, szauna, hidegfürdő, és minden, ami karban tart. Vége az alkohol, a gyengék fegyvere. Mi szembenézünk azzal, ami jön. Nem folytjuk alkoholba. Kivéve mondjuk
4: a holnap
1: estét, ha Lackónál összegyűlünk. Vagy esetleg a ma estét. És a hétvégét.
4: De...
1: Illetve a hétfő. Az még nem a hét.
3: Maximum 4-5 nap kihágás ma.
1: Igen. Nem, tényleg egyébként kíváncsi voltam, hogy meddig bírom. És tök nincs sóvárgás, nincs semmi. Gyerekek, nem sikerült még így 50 évesen az van, hogy még csak egy ilyen kezdő alkoholista pozíciót sem megcsippenteni, meg megkaparítani.
3: Én ezt azért nem venném, azért még meg azt szokták mondani, nem innen meg erre még a pertút vagy.
1: Hát most már azért másfél hét azért az már ott már jelentkezne. Ingerlékenység, sóvárság, hangulatzavar, valamiféle...
3: Mi a sóvár?
1: Nincs semmi probléma! Igen, felejtsétek el!
3: A sóvárság az a sóvárgás és a sivárságnak a keveréke?
1: Jó, annyi történt, elmondom, jó, egy kicsi csalás volt.
4: Na, itt van, már van csalás.
3: Gyerünk, egy dianás cukor van a popóban.
1: Kettőtör a dianás cukor benn van a nyelvem alatt. Igen. Tegnap kacérkodtam a gondolattal, hogy veszek estére magamnak egy üveg proszekót.
4: Uh-huh.
1: És ugye a benzinkúton úgy mentem, és úgy lenézegettem. Úgy
3: szívószállam megint még egy üveg proszekót.
1: Lenézegettem a lenti részem, mert ott voltak, de nem. Szólt a gyerek, hogy apa, nem.
4: Tudod, megfogadtad.
1: Tudod.
4: Jó, hogyha nincs otthon egy üveg proszekód, akkor nem is senki értem, vagy. Hogy miről beszélsz.
1: Senki
3: az,
1: vagy.
3: Azért nem tartatja otthon, hogy nekem sem lehet csokoládé a szekrényben.
1: Nincs, ott nem tartunk, akkor már rájárunk.
3: Igen, nem, hát figyelj, azt vidd haza, amit utána nem szégyelsz, ha megeszed, hogy megiszod. Ez a szabály.
1: Igen, de ezt visszaraktam, és azt mondtam, ez a gyengék fegyverek, nem kell itten nekünk ez ilyen, úgyhogy nem volt semmi. Úgyhogy jól tűröm, szerintem.
4: Mondjuk, hogy írják néhányan, hogy azért az is egy jel, hogyha állandóan erről beszélsz.
1: Igen?
4: Igen, hogy minden reggel elmondod, hogy nem vagy alkoholista.
1: Kézremegés, lábremegés,
4: az is egy kicsit
1: nehéz alvás, éjszakai kelés. Szerinted ezek
4: tületek lehetnek? Ki nem aludt éjszaka?
3: Senki nem aludt.
1: Senki nem aludt. Front van, hideg front és fogyóhold, úgyhogy...
4: Nem láttátok, mert ti olyankor még alszotok. 4:30-kor én
1: kimentem.
4: Azt
1: még nem láttam.
4: És meg kezdett egy nagyon picit halványan az ég alja elkezdett világítani, és a hold úgy nézett ki, hogy nagyon vékony, de pengeéles sarló, és képzeld el, hogy körbe látszott egy ilyen egy hajszálvékony csík, tehát mint egy gyűrű úgy nézett ki.
1: Figyelj, van, amikor a annyira... teljes kör látszik, de csak a sarlót látod, csak a teljes körnek a körébe bevillan egy picit az égen.
4: Körbe, igen. A körívés egy nagyon pengeéles sarló volt, olyan szép volt, hogy csak nap.
3: Nem lehet, hogy a sünök elrágták a maradék részét?
4: A rohadékok? Uh-huh.
3: De most már rohadékok. Hát eddig még ők voltak a tüskés barátai.
1: Láttam valamik nap a sztoridat. Hát az, hogy ott élnek mellettetek, figyelj.
4: De úgy, hogy most már annyira megszokott, amit a Máté Bence
1: az
4: mondott, hogy ugye pár óra vagy pár nap alatt egy ilyen vaddomban élő állat is hozzád szokik. Figyelj, ezek úgy glasszálnak, ülünk kint a teraszon, dumálunk, és egyszer csak azt látod, hogy a lábad mellett 2 centire így fölnéz, csak azt nem mondja, hogy haver kaja.
1: Igen, nagyon jó. Iszonyatosan jó
4: volt.
1: Leszórtál neki valamilyen tápot.
4: Kaja.
1: És imádják.
3: Pedig már olyan lenne tesz, mint a Blahán, tudod rágyújtani egy cigire.
4: Azonnal
1: van egy cigó, leesik valami kaja, van egy kis pia, ott minden van, érted?
4: Minden. Úgyhogy most már az egész család oda jár, az egész Sün család, mert tegnap a papa nem volt, az óriási, nagy állat.
3: Merre lehetett?
4: Nem tudom, szerintem átment kufircolni a szomszédba.
1: De nagyon jó arcok.
3: Menjétek előre, Katikám, a jövök is.
1: Nagyon jó arcok.
4: Plusz hát az új macska fenyegetése van, de mondtam, hogy csak
3: honnan?
4: A testemen keresztül.
3: Honnan érkezne a macska?
4: A barátainknál voltunk fönn Nadapon, és ott költözött be természetesen. Hát hova? Ott voltak 40-en, kinek az ölébe ül az urva macska?
1: Kinek? Béka ölébe. Beült az ölébe. Csaz is hozta?
4: Nem mondtam, hogy ide benne már van 3.
1: Hát ott
4: hát
1: már
4: a 3 van, ott már 4 is.
3: Én addig mennék a helyetbe, hogy nem tudnék vele szánt húzatni. Tehát, lenne, a velencei macska szán, azt mondom, óriásit menne, és akkor az lenne, hogy lenne, mit tudom, itt 30 macska, 30 macska elbírom, hogy felé.
1: De igen, nagy lenne, 30 macskára lenne, húzatnád magad.
3: Befognátok a macskát, és akkor csak valaki 20 méterre megáll, és így kibontani egy alutasakost.
4: És akkor
3: kaptatnának, és ezt ivádnám.
1: Az menő lenne, igen. Macska szán. Na, itt van a hallgatónk, jó reggelt, halló!
5: Jó reggelt!
4: Hello,
1: jó reggelt, szia, ki vagy?
5: Sziasztok, Gábor vagyok.
1: Gábor, mi a helyzet, Gábor, honnan hívtál minket?
5: Hát most per pillanat Grác környékéről, Ausztriából jövök vissza Magyarba, kamionsofőrként dolgozom, aztán indulok is vissza majd Németbe, mondjuk csak holnap reggel.
1: Magyarba, Németbe, ezt... Igen. Magyarba, Németbe.
5: Most jövök Magyarba, és majd indulok vissza Németbe.
1: Igen, értettem, igen, elsőre is értettem. Ja. Meg volt, csak ugye rövidítésekor megyek Magyarba, hogy próbálom ízlelgetni, olyan kis csúnyácska, de hát nem azért vagyunk, hogy mi kiavítsunk téged, Gábor. Jól van, és mit viszel? Tudod, hogy mi van, mi a szállítmány?
5: Hát most per pillanat semmi, majd visszafelé lesz.
1: Ja, üresbe vagy most.
5: Igen. Visszafele meg, vagy hát majd felfelé meg, hát ilyen fűrészáru. És milyen csiszolt gömbfa, akác gömbfa, majd lesz belőle játszótér, egy fixen ezt hordjuk egy céghez igazából minden héten. Csak most a héten 2-t megyek, mert múlt héten nem dolgoztam.
1: Nem dolgoztam múlt héten. Jó, a többit megbeszéljük majd játékban. Kivel játszanál, Gábor? Kit választottál?
5: Veled szeretnék.
1: Jó, játsszuk akkor egyet, nézzük meg. Van kérdésed, remélem, szórakoztatni akarsz, kérdezni, felvértezted magad.
4: Ne tegyél rányomást, kérlek, jó?
1: Ugye? Tehát, ne. Valamilyen elképzelés, vagy merre menjen ez a beszélgetés, mert én most jelen pillanatban nem tudok mit kérdezni tőled, ezért azt szeretném, hogy te kérdezzél.
5: Uha, jó.
1: Jó?
4: Hú,
1: valami talán ki, hát érted.
5: Rendben.
1: Lehet, hogy soha nem beszélünk többet, hát ezt használd ki ezt az alkalmat.
5: Oké, jó.
1: Na jó, figyelünk.
4: Kapaszkodjatok. 3-2-1-es.
1: Na itt vagyok, kitaláltad az első kérdés, hogy mi legyen?
5: Kitaláltam.
1: Na figyelj.
5: Kitaláltam.
1: Jó kérdés lesz?
5: Jó kérdés lesz. Áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
1: Hát ez rövid volt. Ez rövidke volt, becsapdáztalak ezzel a kérdésre. Hát magyarba, németbe, üresbe, ez van. Üres közel hát ez vissza.
5: Kapufa.
1: Ez kapufa. Hogy van a bélflórád, jól van?
5: Egészen, köszönöm szépen.
1: Na figyelj, akkor még...
5: De lehetne rajta javítani.
1: Ó,
4: ez a legfurcsább... De tudja ez a fiú!
3: Ez a legfurcsább flörtelés, amit valaha hallottam.
1: Igen, hogy van a bélflórád. Tudod te, mit kell mondani? Figyeljél ide, ezt hallgass.
2: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
1: Na!
5: Nagyszerű, köszönöm szépen. Most sokkal jobban lesz.
1: Sokkal jobb lesz a bélflórád. Jól van.
5: Ez így.
1: Küldjük akkor neked, aztán jó utat. Magyarban, Németben, mindenhol van. Jó?
5: Köszi szépen, köszönöm.
1: Hello, hello. Sziasztok. Köszi, hogy játszottunk. Ciao, hello, hello.
3: Én a Flóra nevű hölgyekhez szeretnék fordulni, hogy mennyit bántottak titeket ezekkel a szavakkal.
4: Dél Flóra?
3: Hát meg a különböző Flóra. Meg a Flóra és Fauna. Meg ilyesmi. Hogy ez mennyire egy ilyen táptalaja. Jó néve a Flóra.
4: Jó, szerintem jó. Nincs nekem volt egy Flóra ismerősöm. Nagyon jó. Igen, volt.
1: Van valami a neveddel kapcsolatban egy szójáték, és 166 szóra kell meghallgatnod. Szerintem annál nincs nagyobb átok, mint amikor Kálmán vagy, és azt megkérdezik, hogy
4: mikorka.
1: Szóval, hogy szerintem ez
3: nem fogok hozzászólni, és nem fogom triggerelni ezt a beszélgetést.
1: Szerintem ez melyik lehet a legátkosabb név ebből a szempontból? A legdurvább? Ki kap a legtöbbet? Az árpik kapnak a nagy árpival, a kálmánok, a mikorka kálmán. Mi az a név, ami a leg...
3: Szerintem a kálmán.
1: Kálmán?
3: Én leteszem a voksot a kálmára, de azért az esztereknek sem volt könnyű sose.
4: De ott mi van?
1: Ja, beterpesztel. Winchester beterpesztel. Tehát ez figyelj, ez hálásan a Balázsra egyébként nincs olyan sok. Tehát a Balázs ebből a szempontból ilyen...
4: Nem, megúszós.
1: Igen,
3: nagyon megúszós. Próbálok van nagyon gonosz dolgot mondani, de nem sem
4: jönni fog az, jönni fog az.
1: De az nem a neve mellett kapcsolatos. Hát a semmi közel neve
4: mellett. Most ilyen állj a szagán már túl vagy ma reggel.
3: Lehet, hogy nem ez a neve, de...
1: De ha Pistának hívnának, akkor figyelj, ide tudod, mit mondanék neked. Rómeó vagyok, szerintetek? Na például Rómeó. Úristen.
4: Nekem azt...
1: Szerintem a Rómeó, ha nem hallottam egy százszor, hogy ő Rómeó, miért vagy te Rómeó? Figyelj, ez szerintem az már az, ami szerintem a könyöködön jön ki. A névvel való cinkelés a legátkosabb dolog.
3: Valaki megint azt, Réka, falu nyoma Réka.
1: Na most gondolj egy csomagába falu.
3: Figyelj, ha megöltek volna, sőt ott volna eszembe.
4: Figyelj, ott tanulsz mindig.
1: A Misi és a Pisi, számtalan szójáték van erre. A Zoltán és a Fázoltán százszor meghallgatták a Zoltánok. Ismered az ezt itt, és akkor... Na, ez hányszor volt így?
3: Rengeteget hallottam. És olyan emberektől, utána programigazgatóként helyezkedtek.
1: Orsolya, kezén lábán korcsolya, 100 000-szer meghallották. Buga a vezeték nevem. Na, szerinted hányszor volt az elbugáztad, ja, elloptad, a marhára unom?
4: Ivett. Maga ivott?
1: Ivett. Na most ezt gondold el, hogy miket kapnak ezek az emberek? Tehát ezt képest a Zsül, milyen név az, hogy Zsül? Hát kibántja azzal, hogy Zsül.
3: Igen, de ő se Zsülnek született.
1: Igen, ez is az ős, a Gyula volt.
4: Gyula?
1: De Gyula
4: se. Agya Ellá Gyula.
1: Igen, mondjuk. Az egyébként igen, a Gyula, Agya Ellá Gyula, az egy kicsit terhelt, igen. Keresett a Feri, milyen Feri? Kaptad ezt sokszor?
4: Persze.
1: Kaptad? Aha. Akkor igazából mindennél.
4: Otto Etté.
1: Otto Etté, hál' Isten, engem soha senki nem hívott Ottónak, tehát ezt én nem hallottam meg, és nem is nagyon tudták, hogy Otto harmadik, tehát én ebből az Otto körből kimaradtam, hál' Isten, ha már ezt a nevet
3: Balázs, kell viselni. Balázs, darázs.
1: Ez volt annyira jellemző, nem jött olyan sokszor. Nem jött olyan nagyon sokszor. Ez nem az az igazán olyan, ez inkább, hogy felrögsz, hogy jó, oké, de hogy nem az az igazán bántó, amikor úgy tényleg már 20 éves korodra gyűrölöd a neved, mert már százszor meghallgattad.
3: Ja, Isten, az Enikőnél, Enikő, tudod?
1: Na, egy óvodában az Enikőnek az óvodában ez 4000 mire nagy csoportos. 6000 mire negyedikes. És 13000 mióta elballag. Igen, ezek azért nagyon kemények tudnak lenni. Ebből a szempontból mondom, a Balázs az egy szerencsés név.
3: De a Sebestyén, hát az már nem annyira.
1: Na, ott már volt minden, így van.
3: Hú, a Pál se könnyű, úgy látom a SMS-ekből.
1: Pálok is terheltek?
4: Jó, igen.
3: Pál, igen, pumpálok.
1: Szegények. De eleve ez a neved, hogy Pál, az már eleve egy terheltség. Nem?
3: Igen.
1: Ugye, tehát az, hogy Pálnak hívnak, ő magában már nagyon terhelt.
4: A Pál.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Oké,
3: megyünk. Rengeteget figyelj, nem tudom elolvasni.
1: Mindenki most kiírja magából a gyermekkori traumáját, ahogy látom. Tehát az Imrék, a Katik, a Gergők, a Zoltánok most mindent kiírnak magukból.
3: És a Donát. Van egy Donát nevű hallgatónk, aki szerint hát ez neki volt a legnehezebb, mert ugye különleges nevet kapott, de hát a kacsamesék nem segítettek neki.
1: A Donát, mint a Donát kacsa.
4: Donát kacsa,
3: igen.
1: Igen, az 78-as évben a Donát név az még nem ment annyira. Valójában nem. Igen.
3: Vagy a legdurább név, amit valaha hallottam, én ugye 87-es vagyok, és az egyik 87-es kollégámat elnevezték Adolfnak.
1: Szerintem az picit erős.
3: Az picit erős.
1: Szóval ilyen csávó után nem hívod így se. Hát
4: igen,
1: pedig
4: van. Kósa L. Adolf, a híres tessék.
1: Jó, de ő előbb volt, mint a másik.
3: Kósa Adolf.
1: Ő az első világháború idején született, akkor még nem volt sehol.
3: De hogy mit mondasz a gyerekednek, akkor megszületik, hogy gyere, írd újra a történelmet ennek a névnek.
1: Vagy, igen, a kis Dolfi.
3: Nem nagy a nyomás, csak egy kicsit kell túlszányod az elődödet. Vagy
1: igen, ez olyan érdekes, hogy ez úgy nem egy jó energetikájú név, úgy nem adod az Adolfot, nem? Hogy úgy még nem. mindenkinek beugrik, hogy azért itt volt egy elmeháborodott.
3: Mondd ezt, Sebestyén Adolf.
1: Adolf!
4: Dolfi!
3: Igen,
1: Dolfi!
4: Hogy becézed a Dolfka?
1: Dolfi.
4: Na, de hát az is erős.
1: Csak nehogy Dolfinak becézzék. Jó, ide jó volt.
3: De az Adolf amúgy, ahogy így kimondod, van, mert rögtön ilyen katonás.
1: Azonnal összerakod a sarkadat, és vigyázz, állsz, persze. Adolf, gyere le a mászókáról! Ott már mama is terhelt egy kicsit.
3: De ilyen harci kutyanévnek hangzik inkább, hogy mondom,
1: igen,
3: nem?
1: Igen, igen, igen, igen. Na jó, gyerekek, ne öntsétek tovább ki a lelketeket, mert nem a nevekkel akarunk foglalkozni. Jó, ez csak úgy felmerült. 2 perc van pontosan 7 óra. És jövő mindjárt, jó? Pici közlekedés, ha van, küldjetek mindenféle dolgot. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Rögtön jövünk a hírek után.
0: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A nyárnak és a vakációnak vége.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
3: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
9: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek, Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
10: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
0: Reklámot hallottak.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
12: Szaftos burgerek, füstös barbecue és tögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue and Blues Fesztivál. Szeptember 11-12, Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
13: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
14: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e

0: hétig.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Az ambícióról lesz előadás a Somogyiban, Szeged az élmezőnyben a településindexen, nyitott kurzusok a szegedi bölcsészkaron. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. Újraindulnak a pszichológiai témájú előadások a Somogyi könyvtárban. Adamovics Judit pszichológus az ambícióról, motivációról és az ezzel kapcsolatos kiégésről beszél majd a könyvtárban szeptember 14-én úgy, hogy főként a férfiak problémáira próbál segítséget találni. Nyilatkozott a témáról az előadó a Szegedi Rádió 1-nek.
3: Teljesítmény és megfelelési kényszer, a maximalizmus, a perfekcionizmus nagyon sok férfit is érint. Sok férfi például nagyon korán megtanulja, hogy akkor van igazán rendben, ha teljesít, ha megold, ha bírja, ha lehet rá számítani, van munkája, pénze, eredményeket tud felmutatni. És természetesen ugyanez nagyon sok nő életében is megjelenik, de talán a férfiaknál mégis természetesebbnek veszük, ha valaki folyamatosan fajt. Mert hogy jön a következő projekt, a következő cél, és közben észrevétlenül történik valami, azt szeretném átalakítani.
2: Szeged a 8. helyen áll a magyar települések fejlettségi rangsorában, írja a délmagyar.hu. A településindex gazdasági, társadalmi és infrastruktúrális adatok alapján hasonlítja össze a településeket, és azt vizsgálja, hogyan változott a helyzetük 2014 óta. Szeged ez idő alatt két helyet javított, Csongrád-Csanád megyéből egyetlen település sem került a leggyorsabban fejlődők közé, ugyanakkor a leszakadók között sincs megyei település. A legnagyobbat Pusztamérges lépett előre, 2014-hez képest több mint 1000 hellyel került feljebb a rangsorban. 10. évadját indítja ősszel a Bölcsész Szabad Egyetem, közölte az STE. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar kezdeményezéséhez életkortól és előképzettségtől függetlenül bárki csatlakozhat. Egy teljes fél éven át látogathatják az érdeklődők a kiválasztott órákat. A kínálatban többek között történelem, régészet, irodalom, nyelvészet, filozófia, néprajz és vallástudomány szerepel, de finnyelvet és angol nyelvű előadást is lehet választani. A jelentkezéseket szeptember 20-ig várják. Most pedig néhány szó térségünk időjárásáról. Ma derült napos idő várható, de délutántól erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. Majd estétől északnyugatira fordul a szél, a maximum ma 30 és 35 fok között valószínű. Holnap viszont már érezhetjük a hatását az évszakváltó hidegfrontnak, jelentősen lehűl majd a levegő, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs!

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után 13 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a zene, ez az, ami mindenkinek más mond, más korszakból, mert ez minden egyes filmes korszakhoz kapcsolódik, de nagyon bugyuta, de nagyon vidám. Én nagyon szeretem ezt a dalt.
2: Mibe volt? Volt az eső emberben?
1: Raymond-től a kutyám Jerry Lee-ig, a Cocktailba, a mit tudom én, 645 filmnek volt ez az Aiko Aiko zenéje.
3: Tom Cruise-nak volt a kedvenc zenéje.
1: Tom Cruise kedvenc zenéje, még a Mission Impossible is leadták, mikor sziklát mászik. Még akkor is ez volt.
2: De ezt ő kéri a csávó, hogy legyen már benne.
1: Lehet, hogy követi a filmjeit, igen, de ez 43 filmben benne volt ez a zene.
2: Tippeket kérek, mikor az eredeti?
3: 81.
2: 81-es.
1: Én akkor korábbat mondok, azt mondom 74-es.
2: 74-es. Gyula, mit mondasz? 53.
1: 1953.
2: Az eredeti gyerekek. Én most rákerestem be.
1: 1953-os dal.
2: 1953-ban jelent meg először ez a nóta.
1: Hányan dolgozhatták ezt fel azóta?
2: James Sugar Boy előadásában született meg, és akkor utána már Cyndi Laupertől kezdve mindenki megcsinálta.
1: De valami kell, hogy legyen ebben a dalban, mert egyrészt meghalod, és jobb kedved lesz. Bármilyen bugyuta nem az jut eszembe, hogy ezt a szart milyen bugyuta, hanem valahogy egyszerűen jobb kedved lesz. És ha ennyien hozzányúltak, mert szerintem ez a 126. feldolgozás. Valaki mindig beleszeret ebbe a dalba. Tehát
3: van benne törzsi.
1: Igen.
3: Ilyen törzsi van benne.
1: Van benne egy ilyen törzsi, ritmus, közben tök jó a dallam, borzasztó primitív, de hogy közben meg annyira dallamos, hogy így nem tudod nem szeretni.
3: Régi jó dolgok.
1: Nem marad semmi a régi jó
3: van
1: dolgokban.
3: Van még egy ilyen dal, amit én ennyire szeretek, mint az Aiko Aiko óta volt. A Talimanos. Hey, Mr. Taliban, Taliban.
1: Igen, na, az attól én a szívesen leugrom a negyedikről.
2: Mindegy, hát én nekem...
1: Az Taliban.
2: Taliban. Nálam Talibi.
1: Azok a talibánok.
2: Jó, fél nyolckor az jön.
1: Jó, fél nyolckor meghagyjuk azt, és mindenkinek dallamtapadást rakunk be.
3: Megkérdeztem az angoltanát, a céges angoltanátanó, hogy mit jelent a Taliban pontosan, és nagyon körülményesen elmagyarázta, hogy egy ilyen helyi volt, és akkor mondta, hogy hát ez tulajdonképpen egy ilyen házaló ügynök, aki banánnal házal, és ő akkor éppen szélszívásokat csinál, és mondta, hogy akkor te is gyakorlatilag egy Taliban vagy, és rám csapta az ajtót is ember. Ugye szerintem nem kifejezetten, ez egy pejoratív szó volt.
1: Jó, jó. Taliban.
3: Taliban.
1: Igen, Taliban, megvan. Megvan az eredeti dal. Na jó, akkor ez 1953-as? Aiko Aiko? Jó, oké, ne, most ezt megcsináljuk a témát, és utána...
2: És utána belehallgatunk.
1: Fél nyolckor csemegézünk. Nyolctól jön a kincsemény zenéje, hogy írják.
3: Ú, de szeretem.
2: Jó volt.
1: Úristen, te jó Isten, ezek mennyire gány zenék voltak.
2: Ott vajon a zene ezekben önállóan megállná a helyét, vagy csak a film miatt szeretjük?
1: Szerintem a filmmel együtt szeretted.
2: Ugye? Hogy ott volt egy jó érzése, nem?
1: Igen,
2: nem,
1: látod a hajót elmenni, Apufillekvár, Kincsamini, tehát ez egész hozzátartozott.
3: És szerintem magában is megállná a helyét a zenéje. Például voltak azok a Bud Spencer filmek, amikor az a fekete faszival volt már, akinek nem is emlékszem, ilyen bongyolhaja volt, emlékeztek rá? Azok az új generációsok, amikor vagy Terence Hill már úgy nem annyira forgattak, öreg volt már a Bud Spencer, tehát öreg-öreg, és akkor egy ilyen fekete, ilyen sejem fiú volt a partnere mindenben. És akkor vele voltak ugye például az Amazonas mentén ilyen...
2: Banános Joe.
1: Nem. Fogalmam nincs, nem,
3: ilyen,
1: figyelj. Ilyen,
3: ilyen barátok, mint egyházi barát. Mi annak a neve más néven?
1: Zaklatás.
3: Nem? Apostolt akartam mondani, de nem arra gondolok.
1: Egyházi van a pedofília.
3: Egyház pedofília. Feri, ezt te így vagyod?
1: Az pedofília. Mondjuk ki. Mondjuk őszintén.
2: Ilyen Jézus.
1: Ja, oké. Meghallgatjuk majd akkor ezt is, meg az eredetit is.
3: Hogy hívják azt a palit?
1: Mindegy is igazából engedel. Az egy sorozat volt, nem az volt a barátja, az egy sorozat volt.
3: Extra Large. Az volt a karakternek a neve. Itt van Philip Michael Thomas.
1: Philip, meg én ezt már akkor nem néztem. De nekem Bud Spencer az csak Terence Hill-el, nem? Tehát az,
2: hogy
1: az
2: van.
3: Na, mindegy, de hogy a Philip Michael Thomas filmnek, vagy sorozatnak teljesen mindegy, annak is jó volt a zenéje, és már nem volt jó a film, és mégis szerettem a zenét, szóval szerintem megállja a helyét nélkül is.
1: Aha. Ja. Mindegy. Még most el kéne dúdolnom a Kincsaminin zenét. Ja, de nem, megvan, beugrott. Jó, megvan, tudom.
2: Na, hát azért az világomlana össze bennem.
1: Az így azonnal megvan. Na jó, van gyerekek. Oké, olvastunk egy cikket arról, hogy itt utazási irodák, gyerekek. Ugye túl vagyunk a nyáron, mindenki utazott vagy nem utazott, de vannak olyanok, akik nem utaztak, mert hogy bedőlt az utazási irodájuk, ez a Travel Teachers nevezetű utazási iroda. Ez bizony megkezdte a kártérítések kifizetését. Ugye, és akkor azt mondod, hogy milyen klassz, meg milyen jó ez a dolog, hogy sok százezer forintot befizetsz egy útra, bedől az utazási iroda, és megkezdik a károsultak kifizetését. És azt mondod, hogy igen, ez Európa.
2: Visszajöttek az emberek, vagy még mindig Thessalonikiben várnak?
1: Eltűntek. Athénbe mentek volna júniusban, kivitték őket, azóta szétszéletes a nyár. Sehol nincsenek, haza még nem érkeztek. Na de ugye azt gondolod, hogy ez milyen korrekt, hogy kártanítják az utasokat. Megkezdődött a kártanítás.
2: Igen, hogy ha már nem tudsz elmenni nyaralni, akkor legalább a pénzed visszakapod. Igen. Tök jó, tényleg Európa, ahogy mondod.
1: Befizettek mondjuk sokan egy Dubái utat, az volt, mit tudom, 3-400 000 forint, egyébként egész olcsón megúszták, valószínűleg charterjárattal mentek volna, és közben ugye hát bedőlt az iroda. Ilyen azért megtörténik, sajnos. Régen nagyon sok iroda megtölt, bedőlt, most már azért kevesebb, de mégis dőlnek be irodák. Ugye te mire gondolsz? Arra gondolsz, hogy ezek az irodák, ezek biztosítva vannak, és az egyik biztosító biztosítja a másikat, keresztbiztosítás, és úgy biztos visszakapod a lóvédet, ha valami van. Na most itt van Mónika, aki nyilatkozott egy újságnak, és nekünk is mindjárt Gabi nyilatkozik, hogy hogy néz ki egy ilyen károsítás? Vagy egy ilyen kártalanítás.
2: A károsítás az megvolt, amikor nem mentél le nyaralni.
1: Igen, ez milyen szörnyű lehet, ha belegondolsz, hogy ott vagy becsomagolva, vagy kivisznek, vagy jön a hír, hogy ki se visznek.
3: Csomagolt be?
1: Nem, megfogtad a lényegét a történetnek.
3: De miért vagy becsomagolva?
1: Igen, de miért vagy becsomagolva? De ki csomagolod be? Miért nem csomagolod ki magad? És azt mondják, hogy bedőlt az iroda, nem tudsz menni, vagy kivisznek, de nem tudnak visszahozni, vagy az ki se visznek, látod a 4 kilót elúszni, és abban bízol, hogy na majd a biztosító, ugye?
2: Visszafizetik, befizetek egy új útra, és megyek nyaralni.
1: Igen. Hát a biztosító az a lényeg, hogy összesen egyébként kiderült, hogy 16 millió forintra volt biztosítva a sok 100 millió forintból. Ezért a károsultak nagy része a 16 milliót szétosztották a károsultak során.
2: Mondd az összeget.
1: Mondom az összeget, hogy egy 3-400 000 forintos útra nagyjából mi az a reális, amit te kapacsz így, hogy ennyire van biztosítva az iroda, és ennyien vagytok. Mindenki mondjon egy összeget, tessék. Ben van 300 000 forint.
2: Hát egy százos biztos visszaadnak.
1: 250. 250-et visszakapsz. Gyulának még nem ért le a tojáskrém. Gyula, 70 000.
2: Aha.
1: 70 000 a 300-ból, az már azért nagyon
2: hát
1: karcsú.
2: Hát az karcsú, a 100 is.
3: Én ott már ideges lennék, csak
1: az mondom. Nagyon karcsú. Hát mondjál Gabi, meghallgatjuk Gabit, nem? Vagy mondjam el én az összeget?
3: Nem mondja az összeget, és utána hallgassuk meg Gabit.
1: A biztosítótól két részletben kaptak pénzt. Van, aki először 6700 forintot kapott, de utána ezt megtoldották még 814 forintra.
2: 7500.
1: És esküszöm, nem rajtuk nevetek. Gabriel ebből egy kicsit többet kapott. Most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ők nagyjából 11900 forintnál tartanak, amit a biztosító kifizetett nekik egy 300 000 forintos útra. Haló! Te hogy tetszik mondani? 12 000 forintot. Nekik is talán megtoldották még 914 forinttal. Itt tartunk jelen pillanatban.
3: Ezt nem tudom. De és akkor és megölték őket? Mit csinálnak?
1: Két részletben, valaki két részletben kapott pénzt, először 6200 forintot, majd még 814-et.
2: Azt mire küldték vajon?
1: Hát?
2: De nem az van, hogy itt mindig azon sírtak az utazási irodák, hogy ez a biztosítási díj, ez ilyen óriási.
1: Igen,
2: több
1: meg hogy a pénzed biztonságban van, mi biztosítva igen. Vagyunk.
2: Most
1: igen.
2: Azt mondja, hogy 16 000 volt összesen.
1: Ugye a károsultak
3: között... De megkerült a biztosítás?
1: Ez is egy jó kérdés, azt visszaadták.
3: Lehet, hogy csak az árát adták vissza konkrétan. Igen.
1: Na mindjárt megkérdezzük Gabit. Hello Gabi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Jó reggelt! Jól mondjuk az összeget nagyjából? Te ti hol vagytok? 12 000-nél, vagy hol tartotok?
4: Igen, 13 000 forintnál.
1: No, hát akkor ne panaszkodj, akkor nem 12. Hát az 13. Hova mentetek volna? Mi lett volna az út? Hova mentetek volna?
4: Ez egy dubai út lett volna április 18-án, ami 300 000 forint volt.
1: Aha, és már ki se vittek, vagy kint jött a csőd, és nem hoztak vissza?
4: Nem, ki se vittek. Ez úgy történt, hogy ugye közben kitört, ezt befizettük januárban ezt az összeget, és április 18-án lett volna az út. De közben kitört a háború, és akkor ugye olvastuk, hogy ebből nem lesz semmire légtérzár van, és megpróbáltuk visszaszerezni a pénzünket.
1: Jaj, adják vissza,
4: az
1: mert hogy nem utaztok.
4: Irodának, meghívtuk őket, de akkor már utolérhetetlenek voltak. Tehát áprilistól gyakorlatilag nem értük el őket, úgyhogy nem tudtuk visszakérni a pénzünket.
1: Ja, hogy nem is vette föl senki, nem is értetek el senki, nem. Tehát hogy nem is tudtátok, hogy mi van. De az biztos, hogy nem utaztok, de hogy senkit nem értetek el. Tehát az iroda
4: nem, eltűnt. Nem, és ők sem értesítettek arról, hogy elmarad az út.
1: Ne csináld.
4: Csak mi tudtuk azt, hogy háború van.
1: És nem küldtek egy levelet, hogy irodánk becsődölt, vagy nem utazunk?
4: Semmit.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Hát ez mi, de akkor nektek mikor esett le, hogy ebből se út, se pénz? Mert ugye nem vették
4: hát
2: föl,
4: hát április végén, amikor már kezdtük olvasni a Facebookon, hogy többen kérték vissza a pénzüket, és nem érték utol őket.
1: Aha. És mi van most, visztiteket? Ilyenkor mit csinál az ember? Alakítotok a károsultakkal egy ilyen pertársaságot?
4: Hát ilyenkor az ember kicsit idegrohamot kap, mert hogy én is nyújt.
2: Várjál, elszűnt.
1: Itt kész.
2: Itt. Az utazás iroda elnémított.
1: Gabi kicsekkolt.
3: Lehet, hogy rátapítottunk valakinek. Hogy ez
1: Gabi, jól vagy? Halló? Kórház? Gabi?
2: Hívd újra szem.
1: Hívd újra szem.
5: Na öcsém, akkor most ide figyelj. Magával meg nem beszélek.
1: Ja, ez a helyzet, Gabi, ez a helyzet. Jó, de miért nem?
5: Magával meg nem beszélek.
3: Figyelj már.
1: Tudja, hol a posta? Hívd újra, légy szíves.
3: A biztosítóknak van arra biztosítások, hogy lemondják a biztosítást?
1: Ez egy jó kérdés. Igen, de várjál, de tulajdonképpen az van, hogy ezek által kimentek a tulajdonosok, és Szlovákiába csináltak egy másik utazási irodát, amit most gondtalan üzemeltetnek. Tehát te így be tudsz dönteni azt. Egy utazási irodát, se levél, se e-mail, semmi. Gabi közben itt van. Itt vagy, Gabi, meg vagy? Minden oké?
4: Igen, meg vagyok.
1: Már féltünk, hogy itt az ügynökök aztán valamit eltettek lábalól.
4: Tehát se levél, se semmi.
1: Semmi nem volt, aha. És aztán alakítottatok egy pertársaságot, és most kapjátok meg a kártérítést, és így jött ki a 12 000 forint.
4: Igen, mert hogy 16 millióra volt biztosítása az irodának, és 373 millió forinttal tűntek el.
3: Hatyóig.
1: Azt a mindenségét neki. Aha, hát ez egy komoly csalás. Azt értem, hogy...
4: Én 700 embernek a 700 családnak az utazásával.
1: 700 család utazás, 700 család pénzével eltűntek. Ők most tényleg Szlovákiában csináltak új irodát?
4: Igen, Szlovákiában alapítottak egy új irodát, tanári utazás címszó alatt, vagy néven.
1: Tanári utazás címszó alatt, ők most Szlovákiában
3: tanári
1: működnek.
3: Tanári vagy tanári?
1: Tanári
3: utazás.
1: Tanári utazás néven.
3: De mi ez a név? Milyen név ez?
1: Tanári utazás. Tanári utazás.
4: Igen, mert ez egy tanár, tehát ez gyakorlatilag egy tanárok által alapított utazási iroda volt.
1: Na már a tanárok az ezt csinálják.
4: Kovács Katalin volt az ügyvezető, és Halász Lévia volt a másik igazgató.
3: Mit tanítottak pontosan előttem el?
4: És ők állítólag tanárok.
1: Jó, állítólag, hát az bárki mondhatja, igen. Figyelj, milyen esélyetek vannak, Gabi, mit mondanak? Oké, hogy indul egy nyomozás, meg tettetek egy feljelentést, nyilván én azt gondolom, hogy egyébként keresztet vettettek a pénzre, polgári peres eljárással, aztán te mehetsz egy 3 milliós KFT után, nagyjából nem tudom, hogy mit tudsz csinálni, de hogy mit mondanak? Tehát sok esélyetek nincs, ha teljesen őszinték vagyunk,
4: semmi.
1: Nem? Semmi, ugye?
4: Semmi. Aha, esély.
1: Ezt gondoltam.
4: Semmi esély, mert hogyha csődöt jelentettek, akkor nem tudunk, tehát akkor nincs pénz. Akkor
2: van nincs. Valami utazási szövetségek biztosítója, erről egyszer beszéltünk, csak évekkel ezelőtt nem fogunk tudni összerakni, de ott mindenki azt mondta el, hogy irgalmatlan 100 milliókat kell betenni. Érted? Tehát, hogy nagyon nagy az alapbiztosítási összeg. Igen. Most ez hogy működhetett egy ilyen 12 millió?
4: Hát azt nem értjük mi sem, hogy működött ez, hogy ki engedélyezte ezt, hogy ilyen kevés biztosításuk legyen.
3: És itt Magyarországon mi volt a nevük ennek a biztosító?
4: Travel Teachers.
1: Travel Teachers. Uh-huh. Ez valahogy ezek az a tanári vonalhoz nagyon ragaszkodnak. Ők ezt így nagyon élik, nagyon-nagyon szeretik. Ti voltatok velük korábban? Tehát mentetek?
4: Igen, voltunk velük korábban több alkalommal is, és nem volt semmilyen probléma. Tehát azt kaptuk a pénzünkért, amit így értek.
1: Hát, Gabi, nagyon óvatosnak kell lenni mindenkinek egyébként tényleg. Azért ez egy egészen megdöbbentő, hogy 7000 forintot kiút el a biztosító, majd még utána megtolja 814 forinttal. Igen,
4: hát legközelebb nagyon megválogatjuk, hogy kivel megyünk.
1: Szegénykém. És mit csináltok ebből a 12 000 forintból?
4: Gyakorlatilag semmi.
1: Igen, igen. Hát
3: Lilafüred vár. Nem tudom, igen. Mik vannak lehetőségek, de hát igaz.
1: Gabi, Gabi, azért ez milyen kemény, nem? Szegények, várjátok az utat, szinte már be vagy csomagolva, és úgy, ahogy van, elúsznak a
4: pénzetet. És arról nem beszélve, hogy tehát gyerekes családok, akkor nagyobb csoportok volt, aki 50 embernek fizetett be.
1: Az milyen.
3: Én most nem népszerű.
1: Az milyen, gondold, hogy elkéred 50 ember pénzét, befizeted. De azt se érti azért az ember, hogy alakítanak másik országba azonnal egy utazási irodát, ha ez így van.
4: Igen,
1: és
4: hát ez érdekes, ennek érdemes lenne utána járni.
1: Ugye? Tehát azért ennek elég
2: nagy... A hatóság nem nyúl utánuk, vagy nem jelenti az fura. Szlovákoknak, hogy gyerekek itt egy bedölt iroda van.
1: Igen. Nagyon kemény. Gabi, kitartás, reméljük azért, hogy eljuttok, jó? Csak így elolvassuk ezt a történetet, akartunk róla már csak ilyen figyelemfelhívó jelleggel is beszélni, hogy mindenki legyen baromi óvatos, nézzen utána az irodának, nézzen utána, hogy mit jelent a biztosítása, mire biztosítják, mert egészen durva, hogy sok százezerre 6-8 000 forintokat utalnak.
4: Igen.
1: Vigyázz magadra, Gabi, köszi, hogy elmondtad, ciao.
4: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok.
1: Szia, Gabi, ciao. Hát a luxizás írják sokan, nem az. Kell mindig a luxizás.
3: Ez így van. Hogy abban az időszakban utaztam volna én is, ugye Zsülcivel.
1: Igen.
3: Akkor mentünk volna a romantikus utazásra. És
1: csak lőttek.
3: És csak lőttek, és nekünk visszaadták.
1: De ti jól jártatok, mert a légitársaság az viszont korrekt volt, és visszaadta.
3: Mindenki korrekt volt az utazásra, és korrekt volt meg a légitársaság is.
1: Igen. Nagyon durva, hogy ez ma még megtörtént így ebben a formában. 2 perc, a 7:30, jövünk mindjárt, rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: mert a konténer. Szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Anya, arra gondoltam,
6: rendet raksz a szobádban.
5: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
6: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
7: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
8: Telefon.
9: Kávé.
8: Reggeli.
9: Kávé.
8: Munka.
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
13: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
14: Van. Minden pillanat számít. Bam, bam, bam.
15: Van. Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
16: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
17: Omoda Gyéko, a jövő választása.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
18: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
19: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
18: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
19: www.plazmapont.hu.
20: Szeptember 11-én és 12-én visszatér a 7. Bánya Barbecue & Blues Fesztivál a Monti Sándor Parkba. Szaftos ételek, élőzene és izgalmas Európa-bajnoki kvalifikációs chili evőverseny. Mindez a szabad ég alatt. Hozd a családot és a barátokat. A belépés ingyenes. 7. Bánya Barbecue & Blues Fesztivál a Monti Sándor Parkban.
21: Hivatásos sofőr vagy, és nem sokára lejár a GKI kártyád. Újítsd meg vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. Csillagautósiskola.hu.
20: Figyelem, autósok! Kisütöttünk egy új akciót. Térbe a hét bármely napján kedvezményes üzemanyagokért. Szegeden a Kereskedőközben, Deszken, Szatymazon és Kiskunfélegyházán az Aviakutakra, vagy a Sándorfalva benzinkútra. Sőt, hétköznap reggel 6 és 10 között 40 liter tankolás mellé a szegedi Kereskedőközi Aviakúton ajándéklángos jár. Harap rá!
21: Vedd fel a tempót! Vár az Oilkút hálózat! Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal!
2: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
20: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1Szeged. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgasson

0: Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Közepes volt a víradó kedv a Vármegyében, robotműtő a Szegedi Szívcentrumban, megmarad a Szentesi Lecsó Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Kiszállásos és intézeti véradások is várták a vármegyei segítőket a múlt héten, majdnem sikerült is az elvárt számot teljesíteni a véradóknak. Ezen a héten is lehet vért adni Szegeden a Honvéd téren és több közeli településen is, árulta el a Szegedi Rádió 1-nek Sasvári Krisztina, a Vármegyei Vöröskereszt vezetője.
4: Az elmúlt héten mi 505 véradót szerettünk volna megszólítani, és úgy alakult, hogy szeptember első hetében összesen 479-en jöttek el vért adni itt a Vármegyében, ami egy jónak mondható szám, és bízom benne, hogy az előttünk álló időszakban is majd hasonló eredményekről számolhatok be, hiszen nekünk minden héten nagyjából 500 főt kell megszólítani annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítmény álljon rendelkezésre, és gyakorlatilag mindenkinek szól ez a meghívás egy véradásra, aki töltötte a 18. életévét és egészségesnek érzi magát.
3: Az országban egyedülálló robotműtőt alakítottak ki az SZTE kardiológiai centrumában, olvasható a szeged.hu-n. Az új rendszert szívritmuszavarok kezelésére használják. A beavatkozás során az orvos mágneses tér segítségével robotizált rendszerrel irányítja a szívbe vezetett vékony eszközt. Ezzel nehezen elérhető területeken is pontosabban lehet dolgozni, mint a hagyományos módszerrel. A technológia nem önállóan műt, végig az orvos irányítja. A fejlesztéssel olyan összetett szívritmuszavarok kezelésére is lehetőség nyílik Szegeden, amelyeknél különösen fontos a pontos eszközvezetés. Nem ér véget 25 év után a Szentesi Lecsó Fesztivál, tudta meg a Dél-Magyarország. Az idei jubileumi fesztivált még úgy rendezték meg, hogy az lesz az utolsó, mert az eddigi szervezőnek már túl nagy terhet jelentett a program finanszírozása és lebonyolítása. A folytatást azonban a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete vállalta, amely a kezdetektől biztosítja a fesztiválhoz az alapanyagokat. A Dél-Kertész a Szentesi Önkormányzattal közösen szervezné meg a következő rendezvényt. Az ötletet és a hagyományokat megtartják, de újításokat is terveznek. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Ma derült napos idő várható, de délutántól erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és növekszik a záporzivatar kialakulási esélye. Majd estétől északnyugatira fordul a szél, a maximum ma 30 és 35 fok között valószínű. Holnap viszont már érezhetjük a hatását az évszakváltó hidegfrontnak, jelentősen lehűl majd a levegő, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: 3-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt kaptuk közben infókat, mindenféle biztosítás, hogy kikit, hogy biztosít, ugye egy utazási irodás hölgyel beszélünk, tehát egy Gabi valakinek ugye bedőlt az utazási irodája, 6000 forintot kapott a biztosítótól, itt 16 millió forintra volt biztosítva az iroda, és azt osztják szét, ugye 3 vagy 400 vagy 500 ember között, nem is értjük teljesen, hogy ez hogy történt meg, hogy a Magyar Utazási Irodák Szövetségének, ha tagja vagy, akkor azért az ellenőrizhető, és akkor az egy komoly utazási iroda. Én nem tudom, ki utazik ilyen utazási irodával, vagy travel teacher. Tehát, hogy ez már önmagában szerintem ez egy red flag, hogy egy ilyen irodával utazzál, ez a nevük. Nagyon ijesztően hangzik, de nyilván nem az utasok a hibásak, de hogy azért érdemes utána nézni, hogy hol és miképpen vannak biztosítva.
2: Na, akkor mondom, a Budapest Főváros Kormányhivatalának hivatalos hatósági nyilvántartását kell megnézned. Hogyan?
1: Hogy tetszik mondani még egyszer?
2: Budapest Főváros Kormányhivatalának hivatalos hatósági nyilvántartását kell lekérned, abban benne van, hogy van-e biztosítása, és az mennyi. A biztosítás az az előző évi nettó árbevétel 10%-a. Tehát ennek az irodának, a Travel Teachersnek ugye 12 milliós biztosítása volt, tehát ők elméletek 120 millió forintért utaztattak mindösszesen.
1: De azért ez is vicc, hogy annyiért utaztasz, de közben csak annyiért kell, hogy biztosításod legyen, igen. Na mindegy, érdemes azért ennek utána nézni. Jó, tényleg, hogy senki ne járjon így. Elműtt Kecskemétnél baleset, Pest felé torlódik, rendőr tűzoltó helyszínen. Köszönjük szépen, ha van friss 0-20-300-100-100-100. Megtaláltuk az IQ eredetiét, amit Feri mondott, 1953-as a dal. Ugye lement itt egy dal hét után, és azt mondtuk, hogy ezt mindenki szereti, így szó volt róla a Rémenbe, ott is hallottuk a Cocktail című filmbe, a Kutyám Jerry Lee című filmbe. Rengeteg filmben volt, és megvan az eredetie, hogy ez hogy szól. De szerintem még ez se az eredeti, ez valamilyen törzsi dal lehetett Hawaii-ról, amit így lehoztak. Nem, allergia? És abból alakult ki, tessék?
3: Allergia szezon van, Balázs, ne folyj vissza.
1: Ez nem, ez elmondom neki, ez a proteines palacsintából 2 darab.
3: Visszajött.
1: Ami nem visszajött, még nem ment le.
3: Jó. Mondtam, meg is írtam a sásznak, hogy ez túl száraz az öreg torhatok meg.
1: Igen, valami kis dzsemmet hallottam.
3: Folytós
1: lett ez a proteines palacsinta. Na figyelj, mutatom, így szól 1953-ból. Ez volt a legelső

0: have a fire.
1: Parentesi, la Corea
2: ha azzeccato.
1: Fire.
0: I'm gonna set your flag on fire. Talking about hell now. Hell now.
3: Hát ő se anyanyelvi azért. Ebben a formában. Vannak ide ilyen kis afrikai vonulatok, vagy nem tudom.
4: Vagy jamaikainak hallom.
3: Igen, érdekes, hogy éneke.
1: 73 éves dal.
3: 73 éves dal önmagában, így van.
1: Ez komoly.
3: Igen.
4: Fegy gyerekkorodban erre ettől a bundás kenyeret?
1: Nem szólt nálunk ilyesmi. Petőfi Rádió volt az egyetlen elérhető zenei kínálatú csatorna, de ez a 70-es, 80-as évek, tehát ott azért nagyon komoly. Hétfőn délután volt, ha nem emlékszel rá, honnan emlékeznél, 2-től 5-ig volt, ott volt egy olyan blokk, ahol 3 darab ilyen jellegű, már nem 50-es évekbeli, hanem egy normális zene lement. Ez volt az egész heti zenei palettánk. Hát csodálkozol, hogy ezeket szerettem?
3: Sovánka volt.
1: Sovánka volt.
4: Válogatós lettél tűnő.
3: Sovánka volt, igen. Azért, aki egy kicsit többet iszom, én is lehozom. Na egyébként ezt így ebben a formában, igen. Na jó van, gyerekek!
4: Meli írja, hogy ezt hallva látom magam, hogy üstben főzik a turistákat.
3: Tényleg? Kevernek egy üstöt, tudod? Egy ilyen afrikai csávó. Iszonyatosan táncolnak fűszoknyában, és 2 amerikai turistát éppen készülnek nagyobb belefőzni az üstbe. Nagyjából ezt látom magam.
4: Amúgy ez nagyon durva, nem? Hogy ez mennyire a képi világa volt a gyerekkorunknak, nem? Hogy üstben főzik az embereket. Ez most már ugye nincsen, de ez régen nagyon-nagyon divatos volt.
3: Abszolút. Igen. Mindenféle nagyon fura őslakos kinézetű emberek megfőzik az európai nézetű turistákat üstben, igen.
4: És mindig úgy volt meg, egy pici tűz volt, és egy hatalmas nagy üst. Nem tudom, hogy emlékeztek el, egy nagyon nagy üst volt mindig.
3: Igen, a szövegből érdekelne a pinnáné fordítása, hogy az mit jelent a pinnáné. Igen. Mit nyomtál a kezembe, Anna? Ez még röviden csak, ez micsoda?
4: Felmondás.
5: Megtaláltam.
3: Te is? Mindenki? Igen?
5: Megtaláltam az utazási irodát a hivatalos oldalon, kormány oldalon, hogy el van tiltva az utazás szervező tevékenységétől.
3: Ja, hát eltiltották 4.-30-tól 26-ba.
5: Igen.
3: Előtte. Tehát, hogy ők előtte mentek. Aha. De akkor meg tudod nézni, hogy mi van eltiltva.
5: Meg lehetett, hogy ezt megtaláltam, ott rajta vannak, hogy kik vannak még eltiltva.
3: Zseni gyerekek, eltiltották őket, kimentek Szlovákiába, azonnal csináltak egy irodát. Óriási biznisz.
4: De szerintetek tényleg tanárok voltak? Eltudjátok, szerintem amúgy nem voltak tanárok, csak kinézték maguknak.
3: Persze,
4: ezt
3: ez egy jó sztori így.
4: Egy jó sztori, meg hogy tudták, hogy a tanárokra számíthatnak, mert hogy a tanárok amúgy már hozzászok, hogy szervezik az utazásaikat, és a többi, és a többi.
3: Meg bizalmat ébreszt, hogy tanárember összeállt néhány tanárok csinálni utazási irodát, ordít annyira Sándor. A tanárok összeállnak, hogy csinálják utazási irodát. Hogyan? Ez annyira ordít, hogy ez nem valid, igen. Ez a sztori, hogy ez nagyon.
4: A sírásó Tursz úgy hallotta a fejét, és hasonló dolog.
3: Na gyerekek, úgy látszik, hogy akkor most oldjuk egy ilyen kis cuki dologgal, jó? Meg van, mit csinálnak a zuglói iskolába? Hogy kutyaterápiát tanulnak, kutyaterápiát vetnek be a gyerekeknél?
1: Tök hát, jó.
3: Milyen haladás van itt, kérem szépen?
4: És ez jó hatással van a nyelvtanra?
3: A nyelvtara is nagyon jó hatása van. Van egy kutyájuk, ami a Dininek a kutyája, azt hiszem, és bent van egész nap a gyerekeknél. Szeretem
4: ezt az embertípust, aki csak meg akarja vagy indokolni, hogy benne lehessen a kutyája.
3: Igen, a történet nagyon jó. Van egy kutyám, nem tudom hova tenni. Hozva az iskolába, majd csinálunk vele
4: terápiás
3: valamit.
4: Terápiás kutya.
3: Terápiás kutya. Bejárkál az osztályokba, simogatják a gyereket, az évnyitón állítólag bement az elsősök közé, és mindenki kutyája egy kicsit, ott van bent az iskolában, és hát simogatják, babusgatják, szeretgetik, a kutya szabadon járkál ki be az osztályokba. Ez egy Golden Retriever, erről van szó, és a zuglói iskolában a mindennapi élet része. Adjuk, vagy nem adjuk. Én ezt szeretem.
1: Nagyon jó.
4: Nekem ez drogkereső kutyának tűnik. És ránézek a fejére, nézd.
3: Igen, ezt a kutyát a tekesek küldték, hogy a gyerekeket nézzed.
4: Elbárokat fog kicsavarni a kezetekből.
5: Nekünk is így volt a Szotyi. Hát? És egy közösségi, nem, nagyon sokan kivették, mászott a kezünkbe.
4: Ez megmagyarázza, hogy miért lett ilyen csúnya vége?
5: Nem lett csúnya vége, nagyon valaki. Szépen öregségében, mert halt meg vége
3: egy
5: gyengülésben.
3: Azért egy kutyával jobban tudok azonosítani, mint egy hörcsöggel. Hát, vagy mi volt, pés lapocok, vagy mi volt az?
5: Nem, az egy dzsungáriai törpehörcsög.
3: Törpehörcsög, bocsánat.
5: Dzsungáriai törpehörcsög.
3: Egy mész be az iskolába, és ott flankál egy kutya. Egy retriever. A Dirinek a kutyája, mindenki egy kicsit simogatja, mindenki egy kicsit oldja a szorongását, a kutya meg jön be osztályok között. Ez egy szabad gondolkodás, nem?
1: De hagyj álljak most már a kutya védelmére. Hogy
3: nem, hány szülő szólhatott föl a kutya ellen, Úristen, hogy mi lesz,
1: kutya,
3: ha megkarapja a gyereket.
1: Megkarapja. Szegény kutya, 600 gyerek, képzeld el, minden nap.
4: Zsírosan simogatják a bundáját.
1: Hát azért, na.
3: Ezek a retrovírusok
1: nem bírják. Az állatvédők.
3: Igen, miért nem hozzák miért ki azt a kutyát?
4: Hány szalámit teszik meg titokban?
3: Nagyon cuki a kutya, van egy olyan kép, hogy az elsősök ott ők töltenek ki valami füzetet, mert nincs ott ül az osztályteremben mellettük, és csak ott úgy üldögél. Ez egyébként egy kedves sír. Ez egy kedves sír.
4: Azt a faládészagú fiú mellé jött le. Aki nagyon bizalomgerjesztő volt.
3: Nagyon sok kolbászt. Nagyon sok kolbászt talált a táskájában. Molly fosztogatja. Fosztogatja.
4: Szerintem amúgy, milyen szinten etetik túl ezt a kutyát, egyrészt, másrészt, hogy amikor hazamennek utána, mennyire van kiégve.
1: Nem akarok gyerekeket látni.
3: 600 gyerek között, igen, mi lehet. Na mindjárt megkérdezzük az általános iskola igazgató helyettesét. Hello, Imre, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok, jó reggelt.
3: Nekem ide Imre van írva, de neked nem annyira Imre.
4: Kicsit vékony a hangod.
3: Picit más a hangod, Imre. Ez egy nagyon felvilágosult iskolol. Imrék a Marikák, Marikák az Imrék.
2: És nem, Éva.
3: Szia,
1: te
3: Éva.
1: Te vagy a kutya tulajdonos.
2: Igen, én vagyok a kutya tulajdonos, egyben az iskolának az egyik igazgató helyettese.
3: De ki az Imre?
2: Azt nem tudom, azt ne tőlem kérdezzétek, nálunk Imre nincs.
1: Jó, de hogy nem, német Imre általános iskola vagytok.
2: Igen. Igen.
1: Jó, tehát az
3: a lényeg. A német Imre általános iskola?
4: Az van, hogy Balázs jött a csiapidigot reggelizik.
1: Bocsánat, Éva, ilyenek a reggeleink.
3: Ne haragudjál, én Imrét vártam, hiszen a német Látod? Imre általános iskola biztos Imre veszi fel a telefont.
4: Egy átlagos hatodikus megugorja ezt a szintet, Éva, ez az első kérdés.
3: Tied a kutya, Éva?
2: Enyém a kutya, igen.
3: Uh-huh. Értem.
1: Ez
3: akkor
1: egy
3: nem Imré.
1: Speciálisan képzett kutya.
4: Mi a neve?
2: Ő igen. Ő Molly, és ő egy terápiás segítő kutya. Most már harmadik tanévét kezd itt az iskolában, mint munkatárs, és a nevelő testület magjaként.
4: Aha. Esténként azért el szokott szívni egy cigit ezután?
2: Nem, és képzeljétek el, hogy ő az az egyetlen, aki nem akar hazamenni az iskolából. Tehát ő annyira jól érzi itt magát, tehát ő a legboldogabb, hogy jöhet reggelente iskolába, és egyszerűen nem akar hazajönni. Tehát ő zokon veszi, hogy mikor haza indulunk, hogy ő nem akar.
3: Aha. De ez nem azt jelenti, hogy akkor otthon nincs jó dolga? Vagy miért nem akar hazavenni ez a
2: de
3: kutya?
2: De otthon is nagyon jó dolga van, de hát itt ugye ezt nem tudom überelni otthon, hogy ennyi simogatást és ennyi kedvességet kap, és neki a lételeme az, hogy gyerekek között van.
1: Ha vigyél haza minden este egy 5 gyereket.
2: Van otthon 2, az bőven elég, úgyhogy, és ő mondjuk a harmadik gyerek, tehát vele is néha annyi gond van, hogy ő egy harmadik gyerekként felér, úgyhogy ennyi köszönöm elég.
4: És hogy viseli a nyári szünetet ennek fényében?
2: A nyári szünetet először nagyon depisen, tehát ő nem érti, hogy miért nincs az a megszokott inger, amit ugye ő minden nap kap. De utána eltelik 1-2 hét, és mi azt vesszük észre, hogy amikor elmegyünk sétálni, akkor szó szerint az utcán boldog-boldogtalanhoz oda megy, mert hiányzik neki azt, hogy ilyen több inger érje őt.
3: Hm. Itt azt írja Dénes, és nagyon igaz, hogy amilyen tanárhiány van, lassan órát is tart. Tehát, hogy...
2: tart órát, mert vannak kutyás óráink, úgyhogy ez félig meddig igaz.
3: Ez mi az, hogy kutyás óra, az micsoda?
2: Hát kutyaasszisztált óra, bemegyünk, nálunk van logopédiai osztály, ezek kislétszámú osztályok, és ugye az ő beszédfejlődésükön dolgozunk éveken keresztül, és mi Mollival ezt hozzá segítjük, hogy különböző mozgásos feladatokat kísérnek a kutyával, és hogy ezzel is a fejlődésüket segítjük.
3: Akkor tulajdonképpen Molly az egyetlen élőlény az iskolában, aki visszaugathat, ugye?
2: Igen, de Molly nem ugat, tehát ő tud ugatni, de nem, abszolút nem ugat, tehát nem is
3: csak
2: tudtam.
3: Borog, csak borog is vicces.
2: Borog
3: is
2: vicces.
4: Ez kettes lett, Molly. Akkor mondod, egy négyes.
3: Igen, ez már ötös, Molly. Azt mondd el nekünk, hogy legalább biztos, hogy volt egy szülő, aki beírta, hogy na de mi lesz, ha megharapja a gyerekeket. A 600 szülőből legalább egy biztos tiltakozott.
4: Hol vannak a szőrallergiások?
3: Igen, hol vannak az allergiások?
2: Ezt úgy szoktuk kiküszöbölni, hogy minden tanév elején, amit ugye most is kezdtünk, a szülőktől kérünk egy hozzájáruló, egy beleegyező nyilatkozatot, hogy a gyermekük a kutya asszisztált órán részt vehet, tehát, hogy igazából ezzel szűrjük azt ki, hogy van-e olyan gyerek vagy szülő, aki
3: volt
2: nem szeretné.
3: Aki mondta, hogy nem.
2: Egyetlen egy volt az évek során, és ott később kiderült, hogy igazából ott a szülő az, aki inkább félt a kutyától, és a gyereknek abszolút semmilyen problémája nem volt, sőt, szinte Molly mellé feküdt és úgy ölelte, és akkor utána anyukával leültünk, és elmondtuk neki, hogy hát ez igazából szerintünk anyuka gondolata volt csak, és akkor őt is utána beleegyezett, hogy belátta, hogy a gyereknek az égvilágon semmilyen félelme nincs a kutyával kapcsolatban.
3: De azt írják, hogy azért jó a Golden Retriever, mert ha letépi a kezed, akkor visszahozza. Jó, csak hülyen.
2: majdnem, de ő a világ legnyugodtabb kutyája.
3: Persze, halálcuki kutyák, tudom.
1: Milyen juttatásai vannak? Mert hát azt mondtad, hogy ő munkatárs, akkor gondolom, hogy van fizetés.
2: Hát nekem szerencsés helyzetben vagyok, tehát a mi tankerületünk megbízási szerződést köt velünk, és akkor így kvázi kap fizetést a kutya is.
3: Igen, tényleg.
4: De mi arra vagyok kíváncsi, hogy mi a lepattanó, tudod, a fekete, hogy ilyen kifi csücskök.
1: A menzán valami.
2: Sajnos. Az a baj, hogy néha beszeret szökni a konyhára, hisz a kaja szag után megy, és az a baj, hogy a konyhás nénik párizsival vagy felvágottal csalogatják ki, és az a baj, hogy pont azt tanították meg Mollinak, hogy tök jó, menjek be oda, mert ott kapok valamilyen kajtét.
3: Na hát a gyömrő akkor... járna iskolában Móli már ilyen volna, mert ott a konyhás nénik ugye ellopták a menzáról az ételt, és nem adták
4: oda. Móli is a kocsiba lett volna, ne aggódjál.
3: Már Mólit is feldolgozták volna. Igen. Hallottál biztos, hogy a gyömrői esetről a konyhás nénik ugye elvitték az ételeket. Igen. Hát
2: szerencsére nálunk erről nincs szó.
3: Nem is ezt állítottuk, csak próbálunk egy kicsit oldani a beszélgetésem.
4: De nem vettél észre ilyesmit, hogy tudod, hogy esetleg Móli felszeret néhány kilót, mióta iskolába jár?
2: De. Sajnos igen, tehát eleve egy fajtát, tehát ők folyamatosan ennének, és
4: ismerem ő egy hízásra
2: igencsak hajlamos kutya, és mi nagyon szigorúan otthon, tehát mi folyamatosan Csóri kutyát diétáztatjuk, tehát ő nagyon keveset kap, mert itt ugye a foglalkozások során ugye a jutalomfalat az, ami a motiváció a kutyának, és hát érdekes, a gyerekek nem etetik, tehát ők bennük alapból megvan az, hogy kutyának nem adunk ennivalót. Onnan tudom, amikor az aulába kiengedem Mollit, hogy a szendvicseket így magasba fölemelik a gyerekek, hogy Molli véletlenül se érje el a szendvicseket. Viszont sajnos a kollégák előszeretettel szoktak neki egy-egy falatot adni, mert azt mondják, hogy hát úgy néz, hát biztos éhes.
4: És akkor látom, mondani, hogy éhes, hogy... látom a fotón, hogy éhes.
2: Nem,
4: a
2: személy, nem ez az átverés.
3: A személy látszik, olyan szomorú szemekkel nézi, ez csak egy éhes kutya nézi.
4: Igen, és a bojler testes éhes.
2: De ezt ő kifejlesztette, tehát ő tudja azt, hogy azt szokták mondani, hogy ő megkeresi mindig a leggyengébb láncszemet egy társaságban, és akkor ott próbálkozik meg,
4: Figyelj, ha nálunk lenne ez a kutya, már 200 kiló lenne, csak mondom.
2: Nem rendesek a kollégák, mert megtanulták, hogy zöldséget, gyümölcsöt hoznak neki leginkább. Tehát van egy kolléganő, aki a nagy kedvence, az egyik kolléganő, ő mindig hoz magának almát, és az évek során már úgy csomagolja az almát, hogy csomagol Mollinak is egy adagot, és akkor együtt szokták elropogtatni. Azzal nincs gond, tehát a zöldség, gyümölcs jöhet, csak ilyen szendvics darabka, meg ilyesmi, azokat úgy szeretjük, hogyha nem etetik a kutyát.
1: Na hát csodálkozó, hogy nem akar hazamenni.
3: Hát nem etetik, fogyókuráztatják, ott mindenki simogatja, eteti.
4: Ugye ezek utána mennyire rossz lehetnek, hogy hazamegy, ott van a két gyerek, a tűzé, egy labdát hozzávernek.
3: Igen, hát, kap egy alma, egy negyedszeret almát.
4: Katinka a másodikából sokkal magasabb dobja a labdát.
3: Hol van Molly? Este 9 óra van, visszament az iskolába. Hát hol van ott még valaki?
2: Nem, tehát azért otthon, azt tudni kell, tehát az ő idegrendszere ugye elfárad.
3: Értjük.
2: És ha hazamegyünk, akkor ő lefekszik és alszik. Teljes mérték, igen.
3: Kimerítik a gyerekek.
2: Azt szokták mondani, hogy a terápiás segítő kutyák, ugye az idegrendszerük ugye igénybe van véve, ők hamarabb öregszenek, és akkor erre szoktam azt mondani, hogy gondoljunk szegény pedagógusokra is, tehát hogyha a kutya is hamarabb őket ugye nyugdíjazni szokták egy idő után, mert hát elfáradnak, és már nem tudják úgy ellátni a feladatukat, hát akkor mi szegény pedagógusok is, ugye a mi idegrendszerünk is igénybe van véve eléggé, úgyhogy ránk is ránk fér.
3: Jó, csókoltatjuk Mollit, nagyon cuki a történet, meg láttunk róla a képeket, tényleg tök helyes. Ez átment egyáltalán ebben a kicsit...
1: Igen, engedik.
3: Igen, egy engedik, meg ez megtörtént ebben a kicsit sarkos oktatásban azért, meg
2: itt
3: a különböző
2: szigorú
3: szabályok között azért ez menő.
2: Minden iskolába kellene egy kutya, mert látom a gyerekeken, kollégákon, hogy füligérő szájjal jönnek be, amikor meglátják Mollit. Úgyhogy motiváló.
3: Jó, tudunk-e így a végén egy kicsit beszélni Imrével, hogy tudnád esetleg?
2: Nem, Imrét nem tudom adni. Nem tudok Imrét.
3: Picit hadd beszélj már Imre is, nem most egy picit úgy érzem, hogy elnyomtad.
4: Jó, értjük,
3: hogy Imrének Imrének egy kicsit.
4: Nagyon tetszik Moli, és a bundája is különben, és azt szeretném kérdezni, hogy felszoktátok őt díszíteni ilyen alkalmakra?
3: Van-e matrosz
2: búza? Igen, nem. Karácsonykor szokott, hát ilyen rénszarvas füleket kapni, és volt már olyan, amikor csináltunk egy ilyen kis kocsit, és akkor a Mikulásnak ő volt kvázi a rénszarvasa, és ő húzta be az osztályba a Mikulás csomagokat.
3: Aha. Jó. Éva, köszönjük szépen, jó tanítást, akkor vigyázzatok magatokra. Köszönjük
2: szépen,
3: hogy beszéltünk. Köszönjük. Zuglói Német Imre általános iskola.
2: Így van.
3: Köszönjük.
2: Ciao,
3: Éva, erről köszönjük. Éva, nem volt könnyű megnevettetni, azért ember legyen a
4: tapán. Olyan volt a poénjaid, amikor a Matrixban elhajolnak a golyók elő.
3: Megnevettem, hogy kicsit oldjak a beszélgetésen, de Évát nem lehetett elbizonytalanítani.
4: Éva a célodatot a tekintetét. Az információ átadás volt a cél.
3: Azért üdvözöljük Imrét, írják, szia Imikém! Szia Imikém, csokkoltattunk, tudjuk, hogy ott vagy! Puszilunk Imre! Jövünk mindjárt a hírek után, 2 percen pontosan, 8 óra. Folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
7: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
8: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket!

0: takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.
6: Roppanós szenteség, zamatos szenteség, vagány, szenteség, vagány.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
10: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
11: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
12: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
13: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
14: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
13: Ébredjen!
14: Doktor úr, ez mit jelent?
13: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
14: Honnan tudja?
13: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
15: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
14: Háj!
15: Jó, most már jöhet a nap.
16: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
17: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
18: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
19: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
20: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
21: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
22: Mórahalmon? Biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
21: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
22: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
23: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
24: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
25: Önnek a Protexin kell.
26: Tudsz ennek nem minősülő?

0: Per szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tomi alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Ez a Rádió 1. A

0: Közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ő most is a rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9-88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Bondételek versenye Sándorfalván, másodikak lettek a vásárhelyi sírások. Éjszakai vasúti munka Félegyháza térségében. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. 25 csapat főzött vadételeket a Csongrád Csanád vármegyei vadásznapon Sándorfalván, tudatta a délmagyar.hu. A piac téren szarvasból, őzből és vaddisznóból is készültek fogások. A vadászkamara 100 kg szarvas húsból főzött a látogatóknak, és a versenyzők ételeit is meg lehetett kóstolni. A programmal a vadhús fogyasztását népszerűsítették, miközben a közönség a vadászattal és a természetvédelemmel is közelebbről megismerkedhetett. Voltak vadászkutyás és solymász bemutatók, valamint gyerekprogramok is. Második helyen végzett a hódmezővásárhelyi páros az országos sírásó versenyen, számolt be a délmagyar.hu. A nyergesújfalui megmérettetésen 19 csapat indult. A versenyzőknek 2 órán belül kellett szabályos sírgödröt ásniuk, majd visszatemetniük és elkészíteniük a hantot. A munkát a száraz kemény tala is nehezítette, ezért az ások mellett csákányokra is szükség volt. A sírt mindössze 3 csapat tudta a megadott időn belül kiásni. A vásárhelyi páros végül a hajdúböszörmény csapat mögött szerezte meg a második helyet. Éjszakai vasúti karbantartás miatt korlátozzák a közlekedést Kiskunfélegyháza térségében. Szeptember 9-én szerdán este 9 órától másnap hajnali 5 óráig Városföld és Kiskunfélegyháza között dolgoznak a Cegléd-Szeged vasútvonalon. A munkák idején korlátozzák a forgalmat a Kunszállási bekötőút vasúti átjárójában, ezért a közlekedők a szomszédos átjárók felé kerülhetnek. A vasúti munkagépek az állomásokon, a nyílt pályán és az átjáróknál is dolgoznak majd. A karbantartás éjszakai zajjal is járhat Kiskunfélegyháza környékén. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy milyen lennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
3: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Ma derült napos idő várható, de délutántól erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A maximum ma 30 és 35 fok között valószínű. Holnap viszont már érezhetjük a hatását az évszakváltó hidegfrontnak. Jelentősen lehűl majd a levegő. Vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók és hallgatóink, és már is folytatjuk, mert hogy van egy-két közlekedési hírünk is gyorsan. Hol van? Azt nézem, bárjál, csak nem ezt akartam megnyitni.
1: Ajko,
0: de nincs olyan nagy baj. M5 Kecskemétnél baleset felé torlódik, és Helsinki úton a Csepeli átjáró előtt alakul a dugó, mert ott van egy balesetünk. Köszönjük szépen. 0-23-111-111 az SMS számunk. Na, mi az? Megtáltad Imrét?
2: Ja, igen. Most nagyon sok Imrés SMS kaptunk, és mindig arany az a helyzet.
0: Nem szeretjük. Igen, de Imre azért jó arc. Nagyon jók jönnek. Hallgatóink ráfűznek mindig a különböző vendégekre, beszélgetésekre. Igen, de hát ezt én ott adtam el igazából.
2: Nagyon tetszik még az ötlet, hogy milyen órára milyen kutyát kéne küldeni. És akkor lehet, hogy általánosan, hogy mindenhol van egy ilyen kutya segédtanár, és mondjuk egy tesónak két Rottweiler.
1: Drága gyerekek, mi?
2: Figyelj, szerintem nagyon megnőne amúgy így a helyi arcoknak az ellenálló képessége.
0: Hadd fussanak a gyerekek, igen. Na, mi találtunk egy hírt, és ezzel azért mi már sokat foglalkoztunk, hogy ugye szakértők által próbáltuk itt körbejárni az európai meg a kínai autógyártás gyerekek, ez mindig egy baromi izgalmas dolog, hogy valójában mi történik Kínában, ami megrogyasztotta itt az európaiakat, a Volkswagen koncert, és hát minden eladást a prémium autók kapcsán, és most már egyre inkább szaporodnak azok a hírek, hogy ugye bezárhatnak magyarországi autógyárak is, és ennek az előszeleként a győri autóipari gyár ugye rengeteg embert küld az utcára, és be is zártak, ami nagyjából 400 embert hát küldenek el, ez az a VKV Hungária Kft. Ez ugye nem a nagy győri Audi gyár, tehát nem erről van szó, de elindult valamiféle olyan leépítés, ami azért dermesztő hat, és ugye itt szakértőkkel próbáltuk mi már boncolni, hogy mi történik Kínában, hogy megértsük a folyamatokat, mit rontottak el Európában, szóba kerülhet-e esetleg, hogy a magyar gazdaság egyik nagy motorja, a győri Audi gyár is bezárásra kerül, mert hogy a Volkswagen koncern is leépít, és most megérkezett ennek úgymond az előszele, ahol még csak egy kisebb gyár zár be, de már most 500 ember az utcára kerül. És azt próbáljuk majd Várkonyi Gáborra, autópénzügyi szakértővel itt kibogozni, hogy mi a fene történik megint, amiért nem tud lábra állni az európai autógyártás, elképesztő a kínai autók térhódítása Európában, elképesztő a rendelések és a volumenek visszaesése, amivel a kínaiak európai autóba akarnak ülni. Baromi érdekes, hogy 15 éve ez még mennyire nagy dolog volt, de most már inkább a saját gyártásúakat részesítik előnyben. Nem menő már gyerekek, se a Merci, se az Audi, se a Volkswagen, leginkább Kínában. Nem, nincs eladás, nincs volumen, csökkennek a megrendelések, és hát nagy átszervezések vannak itt a német anyacég által.
1: Na, nem a nem menőség, ez így nem jó, ez szerintem tök egyszerű gazdaság. Még most bemész egy Merci szalomba, nem nagyon voltam az utóbbi időben, de szerintem 20 alatt kevés autót találsz.
0: Gazdasági soka is van, presztízsveszteség is van.
1: Hát, és bemész egy kínaiba, és 10-től találsz elfogadható minőséget. A győri beszállítógyár az pontosan ennek esett áldozatul, ugye, hogy ők nem csak a egy koncernnek dolgoztak, hanem soknak, mindenhonnan kicsit kevesebb megrendelés, ott a vége. De hát az Audi az most 4 gyár bezárását már biztos, hogy az 60 ezer ember Európában.
0: 4 gyár, ugye ez a Volkswagen koncern, ugye, 4 gyár bezárása, és itt viszont, ami egészen megdöbbentő, hogy felmerült a komplett győri Audi gyárnak a bezárása is. Ez még nem tény, ez nem dőlt el, de felkerült Magyarország is a térképre, hogy olyan szintű a leépítés, és olyan szintű a megrendelés csökkenés, hogy egész egyszerűen át kell szervezni a termelést, és lehet, hogy ez érinti a magyar autógyártást is. Na most itt még csak ugye ilyen, azt hiszem, talán ilyen kiegészítő elemeket gyártottak, de minden esetre azért ez is dermesztő, hogy a magyar gazdaság egy mozgatórugója, az autógyártás kerülhet akár úgy padlóra, hogy embereket küldenek el. A Mercedes egyébként Kínában 28%-ot esett vissza az első fél évben, az Audi 19%-ot, és hát a prémium gyártók helyzete a második negyed évben, a 2025-ös évben 41%-os visszaesés, gyerekek. Egész egyszerűen elképesztő a kínaiak térhódítása. És Gáborra mindjárt megpróbáljuk, most rövidebben nem hívtuk be a stúdióban, csak így egy rövid interjúban kibogozni. Mi lehet ennek az oka, és van ebből visszafordulás? Magához tud-e térni egy ekkora koncern, mint a Volkswagen koncern, vagy tényleg az lesz, hogy folyamatos leépítések, és akár a győri nagy Audi gyár bezárása, ami azért viszont rengeteg ember.
1: Hát és az egész magyar gazdaság.
0: Az egész magyar gazdaság megérinti. Igen, itt van velünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, kívánok, sziasztok.
1: Hello.
0: Na, ugye veled már többször boncolgattuk ezt a hírt, magát megpróbáltuk itt lefesteni a kínai termelést, a kínai autókat, a Volkswagen koncern helyzetét, de hát ez mindenképpen rossz hír, ugye? Ez már lehet egy előszele egy komolyabb leépítésnek, akár Magyarországon, szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyelőre többé-kevésbé biztonságba tudhatjuk magunkat. Az Audi gyárral kapcsolatos, a győri Audi gyárral kapcsolatos híresztelések azok szerintem azért inkább a spekuláció per kacsa, per komolyan vehetetlen kategóriába tartoznak. Egyébként itt ajánlom figyelmetekbe az interjúmat a győri Audinak a vezérigazgatójával, egy pár héttel ezelőtt jött ez ki, ezt a témát is viszonylag hosszan érintettük. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szempontjából most, ebben a pillanatban, 2026-ban autóipari értelemben nem kell tartani nagy leépítésektől, vagy komolyabb megrázkódtatásoktól, de ez természetesen, hogyha így megy tovább az európai autóiparnak a helyzete, ahogy most látjuk, hogy ilyen irányokba megy tovább, akkor nem fog minket sem érintetlenül hagyni. Ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, és amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás az most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, vagy egy ördög falra festése, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez százezreknél fog megállni munkahely szempontjából, és minket igazából fájdalmasan azt fog érinteni, hogy ezer szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, független attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk-e el munkahelyeket, vagy sem, nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Egy kicsi kontextust még hadd adjak a felvezetőben említett számokhoz Kína kapcsán. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20 százalékos csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve, és ezzel párhuzamosan ugyanakkor az export az valami brutálisan feltörgött. Tehát az látszik, hogy amit Kína túlkapacitásokban felépített, és amivel nem tud mit kezdeni a saját piacán, mert egyszerűen túl sok a szereplő, azt nagyon durva szubvenciókkal tolja szét a világba mindenfelé, és aki védekezik ellene, az meg tudja úszni ideig, óráig, aki nem védekezik ellene, az pedig ezt a dömpinget, ezt a gőzhengert, ezt nem tudja megállítani.
0: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit nem tudnak eladni belföldön, azt elkezdték iszonyú erővel kitolni, és akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Amerikában értékesítik, ahol viszont iszonyú felvevő piaca van, gondolom az egyre jobb minőségű, ám de jóval olcsóbb kínai, akár elektromos, akár benzines autóknak.
3: Ez pontosan így van. Tehát van egy olyan több milliós, 10 millióban mérhető túlkapacitása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez teljesen szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy ez valami fajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van. Csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe, akik aztán hosszú távon, hogyha nem tesz valamit a nyugati vezetés ezzel kapcsolatosan, dominálni fogják a világpiacokat. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
0: És az 5 az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket,
1: hát nem az 5, hanem a 30.
0: 35-et, vagy a 35 viszont meghalasztotta. Tehát ez tolom, a nagy öt a európai letérdel, náluk életben marad öt kínai, az viszont utána letarolja Európát.
3: És hogyha végignézitek, hogy mi történt a napelem piacon, mi történt az elektronikai piacon, mi történt gyakorlatilag a gazdaság termelési ágának számtalan szektorában, akkor a forgatókönyv tulajdonképpen mindig pontosan ugyanez.
0: De ez kicsit ilyen temus politika is egyébként, nem? Hogy ráöntöm a piacra, ami kell és rendelitek, abból gyártok még többet, ami elvérzik, abból nem csinálom, de közben viszont az európai gyártók azok egész egyszerűen nem bírják és letérdelnek.
3: Hát így van, ugyanis csak egy egyszerű megdöbbentő számot hadd mondjak nektek. Az többé-kevésbé elfogadott dolog, hogy a mérnöki munkaóráknak nagyjából 20%-a, 20-25%-a az itt Európában arra megy el, hogy a compliance kérdésekkel foglalkozzanak az autógyártói fejlesztési kapacitáson dolgozó mérnökök. Tehát nem azzal, hogy innováció, nem azzal, hogy hatékonyabb legyen, nem, tehát ezekkel is természetesen, de mondjuk minden ötödik mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon a szabályoknak meg tudja feleltetni magát. Ez egyrészt nem túl hatékony, másrészt szerintem ez így, hogyha ennek nem parancsolunk valamilyen megállt, akkor ez így nem folytatható.
1: Na de várja, a kínai autók azok nem felelnek meg ezeknek? Akkor hogy lehet forgalmazni őket itthon?
3: Nagyon-nagyon jó kérdés. A kínai autógyártók esetében ugye a többsége az azért alapvetően valamilyen new energy vehicle kategória, amire ezek a dolgok úgy általánosságban egy kicsit kevésbé igazak. Tehát a CO2 kibocsátás kapcsán vannak a legkeményebb terhek és legbonyolultabb szabályozások, és hogyha egy plug-in hibrid vagy egy elektromos autót árulsz, akkor ez téged egy kicsit kevésbé
0: érint. Szenzációs. Az európai modell tehát azt mondja tulajdonképpen, mi felállítottuk a saját szabályrendszerünket, a belső égésű motorokban voltunk a legjobbak, azzal tökölőjük magunkat, mert olyan bonyolult a szabályrendszerünk, hogy már senki nem tudja betartani, de minden külföldről jövő új technológia, vagy energiát spóroló technológia, plug-in hibrid, nem tudom, az viszont jöhet, és ezzel a kínaiak letarolnak minket úgy, hogy mi a saját szabályainkba bukunk bele itt Európában.
3: Sőt, ez még, hogyha nem lenne így önmagában elég, akkor továbbra is érvényben van az, hogy a CO2 poolinggal, tehát azzal, hogy egy európai gyártó a nehezen és Európában megkeresett pénzéből keresztfinanszíroz egy kínai autógyártót, azért, mert névlegesen a kínai autógyártó elektromos autóival leátlagolja a saját CO2 kibocsátását papíron, ezért innen általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
0: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen ők nem használják el a kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lóvét is adunk neki, meg a szabályokkal tökölőjük magunkat.
1: Hát a saját sírodatásod gyakorlatilag.
0: Jó. Igen. De hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
3: Nem kell már 10 év, Balázs.
0: Nem kell 10 év.
3: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor el fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
1: És az mondjuk, hát nem azt mondom, hogy megoldás, mert ez rossz szó, hogy ezen bezárt gyárakat, vagy a jövőben bezárandó gyárakat Kína veszi meg, és ők kezdenek benne gyártani?
3: Ez alapvetően azért nem megoldás, mert az értékteremtő tevékenysége az autóiparnak az mégiscsak az amikor
1: Európa.
3: Így van, egy sűrűn szőtt beszállítói háló, mint amilyen például a Győr és környékén lévő termelési egységek, amelyek részben ugye az Audira kapcsolódtak rá, tehát egy ilyen sűrűn szőtt beszállítói háló, és az itt képzett mérnöki többletérték az, amiből igazából megélünk. Az úgynevezett CKD típusú gyártások, tehát ez a completely knockdown, ez azt jelenti, amit mondjuk Szent Gotthárdon csináltak nálunk a rendszerváltás után, hogy ez, ami a magyar folklórban megmaradt, mint összeszerelő üzem, hogy értsétek, ez, amikor minden értékes dolgot valahonnan idehoznak, és akkor itt adózási vagy vámkikerülési szempontból összerakják. De ott semmi érték nem képződik, ott annyi történik, hogy marha drága és bonyolult alkatrészek, amiket máshol csináltak és máshol járult hozzá egy nemzetgazdaság teljesítményéhez, azt itt szorgos kezek egy csarnokban összerakják. Ebből nem fogunk meggazdagodni, de még csak megélni sem.
0: Hát nem beszélve arról, itt most már azért 15-20 millió olyan kínai autókat látsz, olyan felszereltséggel, nyilván a minőségét azért az ember nem tudja egy ellenőrizni. Nekem most már van egy-két ismerősök barát, aki így kacérkodik, és mutattak egy-két autót, hogy felfoghatatlan, hogy hova jutottak el itt 5-10 év alatt. Minőségben, árban, és az hogy tartják közben ilyen olcsón, én nem tudom ez nekik hogy jön ki, de hogy az ember tényleg elgondolkozik idő után, hogy ugyanaz a fele annyi pénzért kapok egy olyan felszereltségű autót, hogy milyen minőségben ez még nagy kérdés, de hát fele annyiba kerül.
3: Picit árnyalnám. Az a fele annyiba kerül, azért ez így nem igaz, sőt, nekem igazából az az érdekes, látva a piaci mozgásokat egész Európában, hogy az a fele, az legjobb esetben inkább 20-25%, hogyha tényleg almát almával hasonlítunk össze. Technológiai szempontból nagyon sok mindenben tényleg nagyon érdekes dolgokat csinálnak, meg nagyon tele vannak rakva az autók, tehát hogy ez az Európára jellemző csomagokban összerakjuk az autót, és akkor még milliókat elköltünk arra, hogy jól felszerelt legyen, ez kevésbé igaz a kínai autókra. Ugyanakkor egy csomó mindenben, ami a klasszikus autózást jelenti, még mindig, és szerintem örökre az lesz a helyzet, hogy kevésbé kifinomult technológiát adnak, mert egyszerűen számukra ez kevésbé érdekes.
1: Csak tehát már kínai... nem fog kelleni a klasszikus gyerekek. Azt értsük, hogy a most 20 évesek szarnak bele, hogy mi, érted?
0: Igen,
1: neki azt jelenti, igen, olcsó legyen benne internet, legyen benne minden, érted? Ez már nem érdekli, hogy van egy csillag az elején. Hát szarik rá.
3: Ez abszolút így van, tehát a klasszikus értékek, amiket az autózásban rajongásig tudott szeretni sok-sok generáció, mondjuk úgy háború óta, ez lesz kinyírva egyébként többek között azzal, hogy addig szabályozod ezeket a dolgokat, addig idegesít az autó, hogy lemondasz a vezetés élményéről. Tehát amikor ma beülsz egy új autóba, és 72 dolog csipog azért, hogy te még véletlenül se érezd jól magad az autóban, akkor idő után azt fogod mondani, hogy tudod mit? Bocsánat, leszarom az egészet, akkor legyen az olcsó, mert így is, meg úgy is szétterrorizálnak az úton, akkor legyen az, amelyikben kényelmesen eltespedek, és megyek tempomat 50-nel.
0: Érdekes tendencia. Gábor, egyszer meghívunk, hogy beszéljünk erről megint hosszabban. Jó?
3: Nagyon szívesen jövök hozzá.
0: Nagyon köszi. Reméljük, hogy ezért az a győri nagy Audi gyárral nem történik meg. Köszi, hogy beszéltünk, ez most ilyen rövidebb volt. Nagyon köszi, jó munkát neked.
3: Szép napot.
0: Köszönjük, Gábor. Ciao, Várkonyi Gábornak köszönjük szépen. Azért ez milyen zsákutca? Megint hova lavíroztuk magunkat? Milyen lobby tevékenység, kiknek az érdeke, miért csinálják? Mit veszít, mit nyer ezen Európa? Sokat nem nyer, csak veszít. Igen. Milyen izgalmas téma
1: és
0: azért
1: hát
0: ez, nem?
1: Másfél milliárdos ország, aki azt mondja, hogy ha meghódítjuk Európát, és ennek az az ára, hogy autóként semmit nem keresünk, akkor gyerünk, csináljuk.
0: Igen, csak térdeljenek le a nagyok. Igen.
1: Azt majd keresünk, igen. Utána ráérünk.
0: Eszter, téged ez egyébként hogy érint, Bástya?
2: Igen, akartam mondani, felkészültem az interjúra.
0: Szerintem most jó voltál.
2: Nagyon jó voltam. Arra gondoltam, hogy mostantól minden interjú, amit teljesen érdekel számomra a témakörben, csak azt a kérdést fogom rendszeresen, repetitív feltenni, okay. Hogy miért?
0: Jó, de csak
2: miért?
0: Eszter kicsekolt arcából, egyszer csinálok itt sztorit. Nézzétek, ilyen, amikor kicsekol. Nem egy kifejezetten női téma.
2: Én empatizáltam éppen a győri dolgozókkal. Az volt elfoglalva.
0: Bocsánatot kérünk női hallgatóinktól, de azért ezeket érdekes témák, ezek meg kell beszélni.
2: Tőlem kérjél elnézést.
0: Ne haragudjon, bocsánat. Jövünk mindjárt 9:30, pontosan itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
10: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen.
14: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
15: Anya, kapar a torkom!
16: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
17: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
19: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játsz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
20: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari. Reklámot hallottak.
21: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
20: Reklám.
22: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue and Blues Fesztivál. Szeptember 11-12, Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
23: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
24: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Az ambícióról lesz előadás a Somogyiban, Szeged az élmezőnyben a településindexen, nyitott kurzusok a szegedi bölcsészkaron. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. Újraindulnak a pszichológiai témájú előadások a Somogyi Könyvtárban. Adamovics Judit pszichológus az ambícióról, motivációról és az ezzel kapcsolatos kiégésről beszél majd a könyvtárban szeptember 14-én úgy, hogy főként a férfiak problémáira próbál segítséget találni. Nyilatkozott a témáról az előadó a Szegedi Rádió 1-nek.
3: Teljesítmény és megfelelési kényszer, a maximalizmus, a perfekcionizmus nagyon sok férfit is érint. Sok férfi például nagyon korán megtanulja, hogy akkor van igazán rendben, ha teljesít, ha megold, ha bírja, ha lehet rá számítani, van munkája, pénze, eredményeket tud felmutatni. És természetesen ugyanez nagyon sok nő életében is megjelenik, de talán a férfiaknál mégis természetesebbnek veszük, ha valaki folyamatosan fajt. Mert hogy jön a következő projekt, a következő cél, és közben észrevétlenül történik valami, azt szeretném átalakítani.
2: Szeged a 8. helyen áll a magyar települések fejlettségi rangsorában, írja a délmagyar.hu. A településindex gazdasági, társadalmi és infrastruktúrális adatok alapján hasonlítja össze a településeket, és azt vizsgálja, hogyan változott a helyzetük 2014 óta. Szeged ez idő alatt két helyet javított, Csongrád-Csanád megyéből egyetlen település sem került a leggyorsabban fejlődők közé, ugyanakkor a leszakadók között sincs megyei település. A legnagyobbat pusztamérges lépés előre, 2014-hez képest több mint 1000 hellyel került feljebb a rangsorban. 10. évadját indítja ősszel a Bölcsész Szabad Egyetem, közölte az STE. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar kezdeményezéséhez életkortól és előképzettségtől függetlenül bárki csatlakozhat. Egy teljes fél éven át látogathatják az érdeklődők a kiválasztott órákat. A kínálatban többek között történelem, régészet, irodalom, nyelvészet, filozófia, néprajz és vallástudomány szerepel, de finn nyelvet és angol nyelvű előadást is lehet választani. A jelentkezéseket szeptember 20-ig várják. Most pedig néhány szó térségünk időjárásáról. Ma derült napos idő várható, de délutántól erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. Majd estétől északnyugatira fordul a szél, a maximum ma 30 és 35 fok között valószínű. Holnap viszont már érezhetjük a hatását az évszakváltó hidegfrontnak, jelentősen lehűl majd a levegő, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyere.
1: Jó dal volt, nem?
2: Nagyon.
1: Imádtam. Ugye, hogy ez egy jó dal volt?
2: Imádtam végig.
1: Bocsánat, el se kellett volna induljon, én hibáztam elnézést. A Szerencs utcai vasúti átjáról ötő vízmű dolgozik, gyerekek, emiatt van dugó. Időjárásunk?
2: Jó.
1: Köszönjük szépen.
3: Vízmű.
4: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Konténeres játékunkra viszont kulcsunk is van, úgyhogy bombázzátok a telefonszámunkat, 023-111-111 az SMS számunk. Gyerekek, ide kell, itt kell hívni, Annát bombázni, jön a tizedik, és mindjárt kap egy kulcsot.
3: Kulcsos?
1: Hogy de jó lesz, kap egy kulcsot, kárt aztán majd októberben, mert kinyitjuk a konténert, és annyi minden lesz benne, hogy nagyon jó.
2: Miért?
1: Tessék?
3: Miért?
1: De, igen.
3: Elkezdtem gyakorolni az interjúztatást. Ja.
1: Na gyerekek, egy érdekes jelenséget hoztam nektek, kíváncsi vagyok-e, tudjátok, hogy mit jelent-e?
3: Felkészültek, úgy, mi lehet az?
1: Mi lehet az?
3: Személyes igényel a kapcsolatos?
1: Egy kis netről szedett ki szösszenet, mi lehet ez?
3: Készen állok, Balázs.
1: Na, mit gyere. Jelent szerintetek az a kifejezés manapság, hogy soft launch? Van egy ilyen
2: soft launch.
3: Mi az a soft launch? Ezzel a szóval, mert ti hamarosan ebben a korosztályban fogtok tartozni.
1: Soft launch.
2: Soft launch.
1: Ki soft launch?
2: Hát ez volt régen a
1: hard launch.
2: Hard launch.
1: Igen, Balázs Gyura új lesz, ez a soft launch.
2: Most már softba megy.
3: Igen. Én tudok mondani, hogy egy hard launch után, illetve jól szokott esni egy presszó kár.
1: Hard launch után elmész a soft launch. Ez egy új kifejezés, ez egy érdekes jelenség, ami a social médiával kapcsolatú össze, és mióta van a közösségi média, ott jelent meg, és ennek már neve is van, hogy az emberek hogyan soft launcholnak.
3: De ez a soft launch, ez nem soft launch, tehát nem puha ételeket vagy ezzel védre, hanem vagy más.
1: Soft launch, ez a lassú indítás, vagy lassú görgetés, vagy lassú indulás.
3: Bemutatás?
1: Lassú bemutatás. Jó nyomon vagy, jó nyomon vagy. Ez a soft launch.
3: Soft launch?
1: Ez egy érdekes jelenség, igen, fölemel a középső adat, és így szépen kiűzött. Nem soft launcholtatok
2: ne,
1: még.
2: Nem, ahonnan lehet, jövök. Hogy soft launcholtunk, csak nem tudjuk. Igen,
3: ahonnan én jövök, ott nem szokták mutogatni a soft launchokat.
1: Kemény környékről jöttök ti onnan jobb oldalról, ott nem soft launcholnak, vagy ha már soft launcholnak. Na elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Géza,
2: mától vele járok,
1: hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és soft launcholják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
2: És nem is írják oda, hogy ez a Géza
3: nem,
2: keze?
3: Nem tegeli be Gézát,
1: csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasó szemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító,
3: Szilveszter, azt írjuk náluk a szoflancs, az a hasmenést jelenti.
1: Igen, szoflancs az a hasmenés. Szóval a szoflancs azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
3: Nem lehet, hogy az, hogy azt jelenti, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egy bemutatna meg, elájulnának.
1: Igen, annyira jó.
3: Túl sok lenne.
1: Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk a gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így soft launcholjuk a párunkat.
2: És mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
1: Utána lefotózod szarás közben.
2: Meddig lógatod be Gézát?
1: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
3: Először egy boka.
1: Igen, egy boka.
3: Egy boka, egy csukló.
1: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit
3: elmondom neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ezzel egy hazugságot építenek fel.
1: Mi a hazugság? Nem mered?
2: Hogy Géza
1: a
2: szép.
1: Hogy Géza szép.
2: Nem. Szép, de nem. Aztán kiderül, hogy nem.
1: Aztán kiderül, hogy
3: Géza nem létezik.
1: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
2: Hát gyere,
3: Nem, az van, az van, hogy a Star Wars.
1: Star Wars. Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
3: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs. Szemsz a Star Wars-ba, ráírják a nevedet a kis ízére, papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózol a kezét, és ezt kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
1: Igen, ez is benne van, és azt mondják, hogy azért csinálják az emberek, meg megmagyarázta a pszichológus a cikkben, és azt mondja, hogy azért csinálják, mert nincs tétje a bemutatásnak, vagyis ha te közben szakítasz, szétmész, nem hozta a megvárt eredményt, akkor is csak egy kezet fognak hiányolni.
3: És az bárki
1: de még te nem vállaltál föl semmit.
2: Hát ott azt mondtad, hogy csak kávéztunk a barát.
3: Igen. Jó, de mit jelent társadalom, hogy a kéz, kikerül egy férfi kéz az Insta sztorimba,
1: hát az azt jelenti, hogy ha te egyedülálló voltál, és ott van egy férfi kéz, akkor hol te már beengedtél a reggeli szertartásodba egy kezet, vagy ott aludt valaki, vagy van egy műkéz az asztalodon, vagy
2: egy az utóbbi.
3: Vagy nagyon férfias a kézfejem.
1: Nagyon férfias egy szőrös a kézfejem, és igazából az a te kezed, csak szoftlansolsz. Tehát nem merik megmutatni, hogy új párjuk van, inkább csak úgy finoman érzékeltetik, annyira bizonytalanok az emberek. Ez is milyen érdekes.
3: Tudod, mi hogyan fogják elgyászolni?
2: De, hogy az van mögötte, hogy húzni, halasztani akarod.
1: Föl akarod
2: kelteni annak az 5 darab rajongódnak, vagy rokonodnak, vagy ismerősödnek a kíváncsiságát. Mert ha egyből kiteszed, az elsőre hír, de
1: jönnek
2: egy
1: a barátok is írnak, hogy ki ő.
3: Jó, és mi van, hogyha az új pasit csak egy kéz?
1: Hát mi van, nincs teste? Mi van, nincs teste? Tessék, mi a leginkább jó szoftlancs kép? Tehát te most egy szoftlancsos helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? 2 darab fogkefe? Elhasznált búdi papír? Mivel szoftlancsolsz? Tessék.
3: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy kiül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és 2 here.
1: Soft lunch.
2: A helye helyét.
1: Ott van egy kis szép kanapé, egy kis oldalbok, ott van egy kis petúnia bokor, és mellé rakni 2 herét.
3: Tudod, hogy a kanapének van ez a kis bordázottsága, és az megváltozik, és akkor csak 2 ilyen zacsik.
1: Föláll Géza, elmegy, hoz még tejet. Te ráfotózol meg Géza, messze ült a kanapén, és a zacsi megnyomta a kanapét, és te lefotózod a kanapét, és azt mondod, soft lunch.
3: Hashtag Good Morning Sunshine.
1: Good Morning Sunshine.
3: Follow me, my followers.
1: Igen, az én örömöm, a te örömöd. Happy New Life.
3: New Life, Happy Morning.
1: Happy Life.
3: Wish you were here. Tessék, ez lenne.
1: Hashtag Géza.
3: Hashtag alatta pedig enyától egy szám.
1: Az Orinoco Flow. Az Orinoco Flow-t berakod. Jó, tehát azt mondod, hogy akkor te kanapén fotózál egy herét.
3: Igen, szerintem az egyértelmű.
1: Így szoflancsolnál. Aha.
3: Status quo.
1: Szállt, tehát te jelzed, és jelzed, hogy hímnemű van a lakásban.
3: Ez most soft vagy hard lunch?
1: Nem, ez soft lunch.
3: Ez mindig soft lunch.
1: Nekem jó. Kicsit hard lunchba vagy ezzel a
3: helyemat. De ez már mi lenne, de bocska volt.
1: Oké, okay. Azt mondják, valaki azt mondja, hogy kiraknap ide a parókáját.
2: Pecseg a szívgyógyszerét, nem?
1: Szívgyógyszerét és a parókáját, hogy nyúlálj!
2: Nem nekem!
1: Igen,
3: az éjjel szekrényen, az éjjel szekrényen Pepi, csak így finoman, így adodobva.
1: Van egy kis Pepi, de
3: ez nagyon szoft.
1: Egy paróka és egy éjjeli szekrény, ez elárulja, hogy...
3: Ez egy bársonylancs.
1: Igen, bársonylancshoz hozol egy parókát. Jó, tetszik, paróka, nem rossz ötlet. Oké, mit lehet még kitenni, ami soft lancs?
2: Bepárásodott autószélvédő a 2 lábnyommal.
1: Dupla lábnyom?
2: Dupla lábnyom.
1: Tehát nem mutat semmit, csak hogy egy belehelt és van 4 lábnyomod. Aha, ez is mutat valamit. Mondják, ez már erősebb, mint a soft launch, mert itt már az előre haladott állapodó vagytok.
2: Hát mire vagy büszke?
1: Egyébként a dupla lábnyom a szélvédőn, az szerintem funky.
3: De nem szerint, hogy elgázoltál valaki.
2: Vagy
3: bárkocsot volt, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
1: Ütöttem valakit, és föltenyelet a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjat. Tessék, soft lunch. Te látszol, hogy ülsz a WC-n, de jön egy kéz, ami beadja neked a WC-papír. Tehát valaki neked, ugye tudjuk is, hogy beadja a budipapír. Ez soft lunch.
2: És ráadásul ott már egy előre adott állapotban vagytok.
3: Jó. Igen. Mert igen, bajban vagy, meg már ott van.
2: Ha már budi papírt kérsz
3: jó,
2: tőle.
3: És jön akkor, hogyha a spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte 2 lábnyom.
1: Nagyon jó.
3: 2 láb.
1: Tehát te megvilágítva?
3: Tehát vagy meg akarnak ölni, vagy párkapcsolatokban. Nem, érted, hogy alul, hátul meg a világ, ott áll a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. Aláírom, hogy my love, hashtag.
1: My love, hashtag new life, igen.
3: Igen, eternity, és alatta egy Britney Spears szám.
1: internetet, és ott áll, mint egy ilyen szatír.
3: Igen,
1: nem?
3: Igen. Aha. Igen.
1: Jó, műfogsor ragasztót raknak még ki sokan, nagyon jó.
2: Aranyérkenőcs,
1: vérnyomás csökkentő az éjjeli szekrényre, az is mutatja, hogy szoftlancsolsz, tehát valaki már ott alszik melletted.
3: Vagy két, figyelj, nagyon találtam ki, két kreatinos pohár egymás mellett.
1: Igen.
3: Oh. És de az egyikén van egy szőrszál.
1: Hullik a szőre?
3: Nem, mert vedés időzik van.
1: Tehát kés kreatinos pohár?
3: Két kreatinos pohár.
1: Tehát egy testépítő nővel jöttél össze?
3: Vagy.
1: Hullik a szőre, mert annyi tesztoszteront szad, igen. Jó?
3: És akkor mi van? Nagyon gyengéd velem. Nekem csak ez számít.
1: Igen, igaz, hogy bajsza van. 64-es a bicepsze. Erikának hívják. Nyomja a növét, mint az állat.
3: Összeagódott a ciklusunk.
1: Oké, okay. Felhajtott WC-deszka, nő vagy, szoftlancsolsz, kiraksz egy felhajtott WC-deszkát, szoftlancsoltál?
2: Jelzi, attól hogy férfi volt a háznál.
1: Férfi volt a házban, ez szoftlancs.
3: Attól függ, hogy a WC-deszka tiszta alulról.
1: Igen, az mondjuk szarul néz ki alulról, van egy kis lerakódás.
3: Egy ilyen fröccs.
1: Igen, de sokan írják, felhajtott WC ülőke, szoftlancs. Elvileg egy nőnél mutatja, hogy új kandúr van a házban, nem? Ugye, hogy új pasi van. Felhajtott WC-deszka. Aha. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz.
2: Hát ez annyira sablonos.
1: Retróról jött, nem baj, szeretjük. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz. Ez nagyon sablonos, meg ez nagyon egyértelművé teszi, hogy nő vagy, kapsz egy férfitől egy rózsacsokrot.
2: Itt a meg a hurka, a töltő, mindenki tudná, hogy összejöttek velem. Érted?
1: Igen. Igen, az is teljesen jó megoldás, igen. Aztán mit lehetne még? Mi fürdőszobában vannak jó szoftlancs jelenetek, nem?
3: Abszolút.
1: Ott azért meg tudod...
2: Hát ott a két fogkefe.
1: A fogkefe is például egy szoftlancs jelenet.
3: Ledobott húgyos alsónadrág.
1: De az a nagyszoba közepén.
3: Nem, a fürdőszobában.
2: Nem visszük ki.
3: Én azért ott hagyva.
1: Látom rajta, hogy picit bonzsúr cseppes.
3: Hát igen, és akkor az, hogy te ott állsz, fotózz a lábaidat, mert a lábakat mindenhol le kell fotózni, ez a szabály.
1: Igen?
3: Tehát tengerparton, fürdőszoba, kövön.
1: Ja, de várjad, akkor ezek szépen. Női lábak, oké. Okay.
3: A te női lábaid, vannak reggel, ugye ez reggeli lábak.
1: Igen?
3: És akkor reggeli fényekkel, és akkor mellette egy ilyen összegyűjt alsógatja.
1: Egy összegyűjt alsógatja, egy pici bonzsúr cseppel a közepén.
3: Igen,
1: hogy
3: igen,
1: ott van a pasi.
3: Igen.
1: Aha.
3: Igen.
1: Vagy szerintem soft lunch.
3: Tettél valamit, amit nem akartam, pasi, de most már mindegy.
1: De megtetted neki. És akkor ennek tulajdonképpen a pszichológiája az, hogy utána esetleg a pali eltűnik az életedből, vagy a nő, akkor se égsz be vele, mert nem mutattad még meg. Ha milyen bizonytalanok lettünk így a közösségi térben, hogy azt sem merjük mondani, hogy itt van, hanem megmutatjuk a kezét. Nincs nagy rizikó benne, nem? Eltűnik, jaj, nem jön össze, nem fogják számon kérni, hogy hol van az új szerelem, mert eltűnt.
3: Én is csinálják, ez az, amikor valaki vezet, és akkor fogja a másik a kezét oldalról, tudod.
1: Azt hiszem, úgy is van szoftlancs, így van.
3: Igen, és akkor...
1: És középen a konzolnál összeér a két kéz, így van.
3: Ahelyett, hogy fognál rendesen a kormányt, ahogy kell két kézzel.
1: Nagyon jó kérdés, monokli. Én ezt is nagyon szeretem.
2: Bántalmazó, de legalább kapcsolat.
1: Igen, bántalmazó,
2: sajnos,
1: egy kicsit, de legalább
3: csak
1: van egy új kapcsolat.
3: Csak féltékenyek vagytok.
2: Férfiak írják, hogy fölraknám a lepatkázott felnémet.
1: Lepatkázott felném, nagyon jó, de akkor már kölcsön adtad neki a kocsit, mert
2: az
1: elvitte,
2: már
1: és lepatkázod a ízen. Aha, az is nagyon jó. Aha. Előszobában egy kis 37-es tipegő, mellett egy kitaposott 47-es bakancs. Tehát
3: azt
1: a női...
3: vendégségben vagyok nálatok.
1: Igen, női a bakancs,
3: igen?
1: Vagy női a cipő, és lerak egy bakancsot mellé. Uh-huh. Ugye? Tehát onnan mutatja, hogy ott van egy pasi.
3: Ez azt jelenti, hogy végre átjött a kőműves. Aki már évek óta várta.
1: Igen, már nagyon várta.
3: Jaj, de felvágos vagy, Kati! Érdekes, igen.
1: Igen. Mai kapcsolat, először egy kéz, aztán tarkó, fél év múlva arc, mire teljesen megmutatod, már szakítottatok. Milyen igaz egyébként, nem? Tényleg mennyire így van?
3: Ja, meg kell egy tengerparti kép, ahogy a lábaitok egymásra fonódnak, így a lábaitokat összerakjátok.
1: Az is egy nagyon tipikus soft lunch kép.
3: Igen.
1: Hogy a tengerpart, nyaralunk, és akkor a lábaink összefonódnak.
3: Meg a faszik úgy szokták soft lunch-olni az asszonykákat, hogy hátulról egy sziluett. Tudod, megy a tengerparton, húzza maga után a törölközőjét.
1: Ja, de még nem mutatja meg. Igen, húzza maga után a Yorgos Traveles törölközőt.
2: Igen, ezek sem visznek haza.
1: Ezek is lopják a törölközőt, rajta van Yorgos Traveles. Húzza a csaj a törölközőt, sziluettbe lefotózom.
3: Uh-huh. Meg van a boka, tudod, meg tavernákban tudod, hogy félig hátra néz. Gyere már, Pista!
1: Pista, már azt a nyomban kirosz. Félpanzion vagyunk a szállodában, és tudsz enni.
3: Igen, az a legkeményebb, hogy ezt mindenki megcsinálja. Meg van ez a maldívos, tudjátok, amikor valaki beszalad a szobába, és végszed a szobáján, és akkor beleugrik a medencébe.
1: Igen. Ezek tök jó videó.
3: Igen,
1: fölgyorsítva leszel, beszalad a resortba, beugrik a medencébe, és
3: igen. Aha. Ilyeneket lehet csinálni, úgyhogy mindent arc nélkül.
1: Benzinautóba dízeles tankolás, nekünk férfiaknak soft lunch. Nem? Tehát az
2: de
1: nem mutatja egyből.
2: Maga a bizalom, odaadtad a kocsit, megtankolja.
1: Igen, frontin, meg kihullott hajfotó. Szerintem... Jézus úristen, milyen tapasztalatok vannak itt? Frontin meg kiillott hajfotó. Gyerekek, örülök, hogy mi Zsűl is akar valamit mondani.
0: Üdvözszobából való kiszorulás. Férfiak.
2: De hogy csak állsz, igen, a fürdőszobában.
3: Hát ez Balázs nem csak egy sima szorulás.
1: Nem csak egy sima fél kiló csia mag után, amikor üvöltök.
3: Tere már vissza!
1: Ennek az ötlete volt a csia mag! Megint túltoltam! Jó, gyerekek, örülök, hogy megismertettelek ezzel benneteket.
3: Lehet, hogy egy proszekó mellett egy kőbányai.
1: Igen, de várj, te vagy a nő, és berakják melléd a kőbányai.
3: Igen. Férfi. Egy férfi jött a házhoz.
1: Férfi van a házhoz. Szóval ez a soft launch, gyerekek. Jó,
3: úgy, tudjuk már meg, hogy mi volt a Ferinél a soft launch, hogy mikor adták ki Békára egy képet a MyVip profilodra, hogy ezt kivéve mikor tegelted be.
1: Amikor a Feri ismerkedett, dagerotípiek voltak, az a fényképnek az előszobája.
2: Minden nap volt, hogy elmentünk fotózni kicsit.
3: De Miller az ott van, neked egy
2: ízében.
1: Igen.
3: A bazilik előtt leszkecseltek titeket.
1: Igen. Az ismerkedésük fotóján a csávó még rongyot tett a fejére, úgy csinálta a fotót.
2: És három hétig tartott az előhívás.
1: Három hét múlva kaptál már képen, nem tudott szoftlancsolni, még nem volt közösségi média.
3: Három hétig faragták a keretet hozzá, hogy meglegyen.
2: Szépek legyünk.
1: Jaj, nagyon szeretem azért, hogy mennyi minden őrületet hoz a közösségi média, azért egészen elképesztő. Hogy milyen bizonytalanok lettünk.
3: Hogy mennyire csináltátok amúgy? Mi volt a bejelentés?
1: Nem volt még. Ő az. Szerintem 2004-5 környékén.
3: Mi megláttak téged a Hami Gogó előtt valaki, és a közök megírták.
1: Újpesti Gogó, ami előtt nagyon sokszor lefotóztak. Hát ugye most 2000-es éveket írunk, se Facebook, se Instagram, még nekem még a Benny születésénél se volt iPhone-om, és nincs róla fotó. Tehát sima Nokiával nyomtad, nem hogy soft launcholjál.
3: A soft launch csak egy csengőhang volt.
1: Igen, polifonikus csengőhang a TVR 7-ből, érted? Tehát nem volt még közösségi média. MyVip volt, iVip, talán iVip volt.
3: De akkor be kellett jelentenetek akkor a sajtónak?
1: Nem jelentetted be.
3: Rákóczi Ferenc ezennel felvállalom.
1: Szerintem nem volt ilyen bejelentés. Hogy akkor most mi kiállunk. Van, aki így csinálta nyilván a 2000-es években, és hogy akkor most új párom van, és akkor a Story magazinban lenyilatkozott, de hogy azért az így nem volt nagyon jellemző.
3: De közben láttak valahol, lefotóztak, és akkor azt megírták, hogy ők együtt voltak, tehát valószínűleg együtt
1: hadnak. Szerintem inkább igen. Ez volt a bennetek. Hát soft launcholni semmiképpen nem soft launcholt.
2: Nem volt hol.
3: Ez a hardcore launch volt akkor.
2: De azok még lenne... kemény idők voltak kicsim.
1: Igen, de ha lenne, se csinálnám, tehát annyira kellemetlen, nem? Tehát ez kicsi, ezért ez való, egy kicsit nagyon bizonytalannak kell lenni.
3: Hadd mutassam be nektek Pistát.
1: Kiraksz egy kezet, egy lába, az egész olyan béna, nem? Tehát, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy nem akarod megmutatni, vagy...
2: Nem, kirak, mondom, ez van
1: hogy
2: benne,
1: a szakítasz, hogy... akkor utána ne kérje számon az Öcsi meg a Józsi, hogy most akkor hol van az a pasi mellőled?
2: Vagy... Elhúzod, hát nem érted. Izgalmassá teszed azoknak, akik téged néznek a interneten.
1: Aha.
2: Ennyi.
3: Én nem tudom, én a tarkójából meg tudom rajzolni az artát.
2: Csinálok egy szoftlancsot.
1: Feri lerakta a szódás szemüvegét, csinál egy szoftlancsot.
2: Hoppá!
3: Úristen, nézd, a két látás sérült.
2: Jó. Hát én látás, de... Na de... Már... És várjál, és úgy az igazi, hogy átlóg az egyik szára.
1: Én valószínűleg körbenézik, hogy hol van a Bakok és Gyengéllátók intézetem, mert két szódás szemüveg lekerült a földre.
3: Úristen.
1: Szavidnen itt neki. Az okulári szoftlancs.
2: Igen, de az.
1: Na jó van, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
6: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
7: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőt!

0: három segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős pénz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
9: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
10: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Elvito oldalon.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftver, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
14: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
16: Omoda Gyéko, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
18: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
19: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
20: Fedezze fel az amerikai kontinens sok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, szegedi irodánkban, Oskola utca 21. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
18: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Közepes volt a víradó kedv a vármegyében, robotműtő a Szegedi Szívcentrumban, megmarad a Szentesi Lecsó Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Kiszállásos és intézeti véradások is várták a vármegyei segítőket a múlt héten, majdnem sikerült is az elvárt számot teljesíteni a véradóknak. Ezen a héten is lehet vért adni Szegeden, a Honvéd téren és több közeli településen is, árulta el a Szegedi Rádió 1-nek Sasvári Krisztina, a vármegyei Vöröskereszt vezetője.
3: Az elmúlt héten mi 505 véradót szerettünk volna megszólítani, és úgy alakult, hogy szeptember első hetében összesen 479-en jöttek el vért adni itt a vármegyében, ami egy jónak mondható szám, és bízom benne, hogy az előttünk álló időszakban is majd hasonló eredményekről számolhatok be, hiszen nekünk minden héten nagyjából 500 főt kell megszólítani annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítmény álljon rendelkezésre, és gyakorlatilag mindenkinek szól ez a meghívás egy véradásra, aki töltötte a 18. életévét és egészségesnek érzi magát.
2: Az országban egyedülálló robotműtőt alakítottak ki az SZTE kardiológiai centrumában, olvasható a szeged.hu-n. Az új rendszert szívritmuszavarok kezelésére használják. A beavatkozás során az orvos mágneses tér segítségével robotizált rendszerrel irányítja a szívbe vezetett vékony eszközt. Ezzel nehezen elérhető területeken is pontosabban lehet dolgozni, mint a hagyományos módszerrel. A technológia nem önállóan műt, végig az orvos irányítja. A fejlesztéssel olyan összetett szívritmuszavarok kezelésére is lehetőség nyílik Szegeden, amelyeknél különösen fontos a pontos eszközvezetés. Nem ér véget 25 év után a Szentesi Lecsó Fesztivál, tudta meg a Dél-Magyarország. Az idei jubileumi fesztivált még úgy rendezték meg, hogy az lesz az utolsó, mert az eddigi szervezőnek már túl nagy terhet jelentett a program finanszírozása és lebonyolítása. A folytatást azonban a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete vállalta, amely a kezdetektől biztosítja a fesztiválhoz az alapanyagokat. A Dél-Kertész a Szentesi Önkormányzattal közösen szervezné meg a következő rendezvényt, az alapötlet és a hagyományokat megtartják, de újításokat is terveznek. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Ma derült, napos idő várható, de délutántól erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és növekszik a záporzivatar kialakulási esélye. Majd estétől északnyugatira fordul a szél, a maximum ma 30 és 35 fok között valószínű. Holnap viszont már érezhetjük a hatását az évszakváltó hidegfrontnak, jelentősen lehűl majd a levegő. Vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Csövi.
3: Mi a dal?
4: Ja? Psycho.
1: Bocsánat, ez is csak megjöttek a nézettségi adatok.
3: Nem lett rossz, ez azt jelenti.
4: Nem lett jó szét, nem lett rossz.
3: Mi van veletek szemben?
4: Néztek még valamit? Is.
1: Hát megy... a házasság első látása.
3: Aha, az majd később forja ki magát.
1: Vess egy pillantást, légy szél. 18.59. Ne arra úgy, bocsánat, köszönöm.
4: Annak piros vonaltól szóval nem látok semmit.
1: Szép volt, Bali. Nem érdekes, mindegy. Mondjad?
3: Micsoda arcoskodás,
1: persze.
3: Hát minek mi?
1: Minek ide dicséret, érted? Hát itt vagyok én. Hát nem
4: Balázs, mikor kapod meg az életműdíjadat?
1: Ez egy jó kérdés. Magadtól. Miből? Igen. Egyébként itt lenne az ideje.
4: Nem?
1: Itt lenne az ideje. Karácsonykor átadom magamnak az életműdíjat.
4: Igen.
1: Igen, Balázsnak Balázstól.
4: Nagy Balázsdíj.
1: Igen, nagy Balázsdíj. M0-áson az M1 felé vezető oldalon Dunaharaszti, gyerekek. Dunaharasztinál egy autó... Mibe ütközött? Hova ütközött? És egy teherautó ütközött össze, úgyhogy hát ez így néz ki. Jelen pillanatban a 25-ös kilométernél zajlik ez a történet, úgyhogy ott vigyázzon. Vigyázzon mindenki. Jó, ha van friss, akkor 0-23-111-111 az SMS számunk. Ide küldjetek friss közlekedési híreket. Mi újság? Játszunk egy kulcsos játékot?
3: Mert ne is egyet, hanem kettőt játszunk.
4: Ja, egyből kettőt?
3: Hát azért, mert két kulcsunk van még, és nem
1: mi két kulcsunk van?
4: Nem zörgetünk egy kulcsot a háttérben, hogy hivatalosan is ilyen kulcsosok legyünk?
1: Kulcsos emberek leszünk, de olyannyira, hogy már meghalljátok majd azt, hogy kulcs, és már kilesztek, mert ezt októberig csinálják, kulcs. De tényleg óriási banzáj van, és ez minden idők legnagyobb, egyén nyugodtan, nem kell titok benne, nyugodtan egyéb bele, úgyhogy felvállaltan leszem.
4: Két ki
1: beleszimatolni a csiába, és úgy gyorsan, ízé, csak egy kicsit belenyalni, fog meg a merőkanalat, és
3: merőkanalat!
1: Fog meg a merőkanalat, az egyén nyugodtan. Nem szabad, én is szoktam venni hatás
4: között. Azt mondta a főnök, mindent lehet.
1: Oda ment, így megfogta, megnézte, vágyakozva letettetett, ne zavarj, megszólás van, én néha
4: nem,
1: cukrot
4: csak, most csak stimingelek, ne aggódjál, csak kijettem belőle.
1: Soft-láncsolod a csiapudikot?
4: Soft-láncsoltam, kiszoft-láncsoltam belőle egy darab barackot, ezt tett. Ezt
1: jó, tett, jó, csinálj, ne, no, nem zavar, csak láttam, hogy a személyérmesen visszatettem.
4: Látod, mit csinálják a lábujjaim most?
1: Ne nyugodtan, egyél itten. Engem nem zavar, egyetek, igyatok gyerekekkel, érezzétek jól magatokat.
4: Szerinted jó érzés lehet, ha a lábujjaidon átmegy egy csomó szőlőszem?
1: Én ezt egyszer nagyon kipróbálnám.
3: A taposást.
1: Én soha nem tapostam még szőlőt, és mindig arra gondolok, hogy ha valakinek büdös a lába utána, én érzem a borba.
3: Hogyne.
4: Hát francia bor.
1: Igen, francia bor, ez a kupak, meg a...
3: Persze, meg a nyár végén valaki odaszedik a tőkék mellé, akkor azt is érzed.
4: De nem most tapasztalatban vagy.
1: Úgy felállás, hogy látom, hogy arankot taposta a szőlőt, és arankának egy igazi ilyen könyvfakasztó látszaga van.
4: Nem, mert a sav lemarja róla.
1: Lemarja?
4: Hát persze, meg a szőlőmag, meg a minden izé. Nem kéne nekünk taposnunk?
1: Én eleve nagyon szeretem a talpamhoz ér valami. Én sokat vagyok füvön mezítlen, nagyon szeretem. Tehát ez vagy engem ingerel, hogy mezítláb megyek. Sokszor följövök ide mezítláb a kocsiból. Tudod, mezítláb vagy zokniba följövök, meg mezítláb. Hát is egy csomószor láthatok. Beállni egy ilyen nagy dézsába, hogy mi az, kondér? Vagy mi ennek a neve? Hogy
3: azt
1: mondjátok
3: Dézsa
1: vidéken? Kondér. Mi ennek a neve?
3: Dézsa.
1: Dézsa. És ha taposod Dézsa a szőlőt, ilyen nagyon durvá jó lehet. Én nagyon kipróbálnám.
4: De leszedik a szőlőszemeket arra.
3: Szőlőkaron nagyon szar tapos.
4: Nem akar róla beszélni.
1: Ugye egy kicsit a mosolyod nem olyan természetes, a megtaposod.
3: Nem olyan könnyű. Igen.
4: Nem, hanem tudod a szárról, hogy csak a szemek vannak benne, vagy a szár benne van.
3: Mert szár is benne van.
1: Benne van a szár is.
4: Jó, akkor nem egy pedig kürös az előtte.
1: Ne, a kis karvaj körmeiddel, majd nyugodtan kiukasztod először a szőlőszemeket.
4: Csattannak. Nem akarom, hogy fájjon, de hogy lehet ilyet, hogy tudsz ilyet intézni, Feri? Ilyen
3: élménytaposás.
1: Úristen, de jó.
4: Leszedek néhány szőlőt is.
3: És utána milyen drágán fogjuk azt a bort eladni.
1: Mizony.
3: Ez Rázsko Eszter taposta.
4: Nem tudod, én akarok, Balázs is akarta posni.
1: És tudod, mit szeretek még? Ezt a hólyagokat kiukazgatni kézzel. Közben. Amikor, vagy közben, de nem a saját.
3: A fólián.
1: A fólián a hólyagokat. Figyelj, meg vagyok érte veszve. Bármilyen csomagolás jön, amilyen fóliában. Úristen, a buborékfólia, adsz egy buborékfóliát, félre elvonulok.
4: Az nagyon a soft lunch lenne.
1: Soft lunch.
3: A buborékfóliát pukkangatni taposás közben.
1: Én azzal meg vagyok.
4: Jó, de én olyan helyen szeretném csinálni, nincsenek darazsak, ennyi a kikötésem. Jó? Tehát darazsak ne legyenek.
3: Mi legyen még?
4: Mindig a darazsak rontják el az ilyen rendezvényeket.
1: Elmondom neked, hogy ősszel van taposás, és ha ősszel taposol, akkor már nincsen darázs.
4: De a darázs megvárja a
3: taposást. Most már jócskán van taposás, segítek, igen? Ugye, mert minden korábban ért meg, és van még darázs is.
1: Aha, akkor nem megyünk
3: taposni. Akkor nem, nincs taposás.
1: Akkor elment az ihlet. Gyerekek, kulcsos játékunkra. Itt van valaki, Anna már be is pattintotta. Halló, jó reggelt!
2: Halló, jó reggelt!
1: Jó reggelt, hogy hívnak? Szia!
2: Tamás vagyok, sziasztok!
1: Mi a helyzet, Tamás? Honnan hívtál minket?
2: Most Veresegyházon dolgozom.
1: Aha, nagyon jó. Oké.
3: És mit dolgozol Veresegyházon?
2: Hidegburkoló vagyok, és most itt van a munkahelyszín.
1: Na.
4: Csak hideg dolgot eszel?
2: Nem, csak hideggel burkolok.
1: De gyors vagy, ugyanezt akartam mondani, hogy érdemes lenne a kaját megmelegíteni. Hideg burkoló, ugyanezt akartam mondani.
4: Ez azt jelenti, hogy kiszámíthatóak lettünk.
1: Sajnos. El kell mennünk pihenni. Már legalább 2 hete nem voltunk szabadságon. Jó, figyelj ide, van egy kulcsod, mit szólsz hozzá?
2: Rettentően örülök, tavaly nem sikerült, de most nagyon boldog vagyok, hogy
1: komolyan? Tavaly is próbálkoztál, hogy legyen kulcsod. Aha, de jó.
2: Igen.
1: És akkor ott voltál a helyszínen, vagy nem is kaptál kulcsot, nem is jöttél?
2: Nem kaptam kulcsot sajnos, úgyhogy csak online néztem a kitelepülést.
1: Nagyon fontos kérdés, Kiszabó kérdés, hogy Imre nincs ott veled véletlenül?
2: Nem, nincsen, no. Egyedül dolgozom.
1: Ezt ma mindenkitől megkérdezzük. Mondj egy szlogen nekünk!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Hoppá, és tudja, úristen, úristen.
1: Úgy várom, hogy valaki egyszer elrontja. Én annyira örülnék, annyira röhögnék egyszer valaki.
2: Én már hallottam olyat, aki elrontotta.
1: Aki rosszul mondta a szlogent?
2: Igen.
1: Hát azért ez jó gyépésnek kell lenni, hallod itt egy nap 36 ezerszer, hogy azt rosszul mond.
4: Hát
1: ez te voltál az. Betelefonáltam egy reggeli műsorban.
2: Ilyen stressz nyomás alatt nem olyan könnyű egyébként kimondani.
3: Óriási stressz nyomás van.
1: Ez igaz, az igaz. Jól van, figyelj, van egy kulcsod, októberben találkozunk, nem tudom, hogy a dátum mondható-e, ezt még egyelőre nem merem neked mondani, mert mi már tudjuk, hogy mikor van itt a nagy játék, de egyelőre csak őrizgesd a kulcsod, és aztán reménykedjél benne, hogy további szerencse megsegít, és akkor lesz egy igazi kulcsod, ami aztán majd kinyitja azt a bizonyos konténert. Tudod, hogy mi van benne? Hallottad?
2: Igen, egy elektromos autó, hallottam, szerszámcsomag, utazás, amit tudok most így hirtelen.
3: Bizonyám. Hát és az 1 millió forint értékű Bosch Professional.
2: Igen, igen, az jól hangzik így a szakmából kifolyólag.
1: Igen, tényleg jó. Oké, találkozunk akkor jól, majd ott kint a sorsoláson, és akkor meglátjuk. Reméljük, hogy te nyersz. Ha nyersz, mit kell csinálnod? Mit kell csinálnod, ha nyersz?
2: Hemperegni a földön.
1: Így van.
4: Szép,
1: szóval. Nagyon jó. Gurulnod kell. Tetszik. Csak az nyerhet, aki gurul. Jó?
2: Bukventezek is akár, ha kell.
1: Jó, hát az pláne extra. Oké, köszi.
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao.
4: Puszi.
2: Sziasztok.
1: Igen, mit tudom, aki rádió egy, csak a retro egy. Az milyen lenne egyszer? Ezt így bemond, úristen, leesték a székúj.
4: Nem, rádió egy, a retro plusz egy.
1: Igen, sírnék. Szerintem a könnyen folyna valaki egyszer elrontaná a szlogent. És akkor mi van, kizárjuk egyébként, vagy akkor mi történik?
4: Szerintem jutalmazzuk
3: meg. Hát persze, hát akkor nincs ajándék.
1: Megjutalmazzuk?
3: Nem, hát nincs.
1: Nem, akkor elvileg, ha nem mondja jól a szlogent, akkor az a szabály, hogy akkor el kell tőle venni a kulcsot. Akkor nincsen kulcs.
4: De akkor minden kulcsát elveszünk.
1: Akkor az összes plusz kulcsát, a bejárati ajtó kulcsát, igen, akkor jó. Mindent elveszünk tőle.
4: Van még kulcsunk?
1: Van még kulcsunk, és majd adunk mindjárt még egyet. Ez a kulcs, ez októberig kísérteni fog bennünket. Tehát annyi kulcsot adunk, hogy aztán ezt nem tudom mondani, hogy valahogy szűkítenünk kell. Ugye ott is szűkítettünk tavaly.
3: Igen, de már nem emlékszem, mivel.
1: Úgyhogy volt nagyon sok mindenkinek kulcsa, és akkor abból még húztunk, hogy ki az, aki nyithat. Tehát, hogy a többszöri szerencse kell, mert ugye azt, hogy van egy kulcsod, de nem próbálja bele mind a 100 ember, vagy 200 ember, akinek kulcsa van, hanem azok közül azt még ugye leszűkítettük, és a szűkített kör nyitotta aztán a kulcsot.
4: Szeretem ezt a szót, nagyon.
1: Hogy leszűkített
4: kör. Nem tudom, hogy valaha ember kimondta ennyiszer a szűk szót.
1: Én néha rálok szűk dolgokra, szűk. És akkor így mondom.
4: 9-szor a 21 és 22 kör, valaki majd számolja meg, hogy egy szűkítés volt.
1: Igen, ha előre gurulok, megkapom a konténert, írja valaki. Még egy, Anna? Hogyne. Hát itt aztán most futószalagon jönnek a kulcsosok. Halló!
5: Halló!
1: Szia, Anett!
5: Szia!
1: Szia!
3: Hello!
1: Mi újság, Anett?
5: Nincs semmi különös. Épp Kaposváron megyek, Budapestre. Úton vagyok.
1: Kaposvárról Budapest. Ott van a zenélő utatok, nem? Az arra van.
5: Így van, igen. Most mentem nemrég keresztül rajta, igen.
3: Na de várjál, az Kaposvár felé zenél, visszafele nem?
5: Vissza, hát de már Kaposvárról megyek visszafele, de amikor erre jöttem, akkor már rátentem rajta.
1: Felfoghatatlanul szürreális az egész. Sose volt jó. Tehát azt nem tudom, hogy... Azt figyelj, az... És emlékeztek, mikor megnyitottak, ilyet el akartak költözni, mert ott nem tudtak ott élni, és azt mondták, hogy öngyilkosok lesznek, ha még egyszer valaki zenélteti az utat, és kiürült a falu, mert hogy hallották a zenélést.
4: De ez az út is ki van örülve? Az egy szellemfalu?
3: Fölhúztak föl egy ilyen zajvédőfalat.
1: Zajvédőfalat fölhúztak.
3: És azzal állítólag tompították.
1: Óriási balhé volt, hogy átadták a zenélutat. Ez lehet, hogy nem a kaposvári 67-es út a zenélut, hanem a másik.
5: Szerintem nagyon nem, mivel ez egy nagyon pici szakaszomban is tényleg az autóba alig hallatszódik be, épp hogy zenél, szóval.
1: Igen, átadtak egy másikat, az játszott valami magyar népdalt, hogy én nem is tudom, mit játszott, és a faluban négyen öngyilkosok lettek, ketten kirakták az eladótáblát, mert azt mondták, hogy megőrülnek, ha még ezt hallgatni kell. Az nagyon kemény történet volt. Na jól van.
5: Vagy azon is keresztül megyek.
1: Jól van. Van kulcsod, Anett?
5: Nagyon örülök neki. El nem akarom hinni.
1: Na,
5: nagyon szuper.
1: Szerencsés típus vagy, így a hangod alapján?
5: Nem mindig, nem minden igen. Esetben. Ez most összejött, és rukkolok annak, hogy következőleg is így legyen.
1: Úgy nem hiszel benne, azt érzem, hogy úgy nincs meg az a hit, hogy hát oké, itt vagyok, meg jelentkezem, de hogy úgy nem érzem azt az elszántságot, hogy megnyerem, enyém lesz, elviszem, gurulok, ez úgy nincs benne a hangodban.
5: Még annyira nem, majd kint, inkább.
4: Okay. Nem érezzük ki belőled az Imrét.
1: Igen,
4: nincs benne az Imre faktor.
1: Igen, az Imre faktor nagyon hiányzik. Jól van, Anett, mondj egy szlogen gyorsan, jó? És akkor...
5: Rádió 1, csak igazi mai Ságer megy.
3: Tudja.
1: Áj, de szomorú vagyok, ő is tudja. Na jól van, akkor van egy külcsöt.
5: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Küldjük.
5: Köszönöm szépen.
1: Ciao.
5: Hello.
1: Ez a Mernye volt, Mernyén volt egy szintén
3: az zenét. Érika szőlő.
1: Azt mondom, na az
3: Érika
1: volt.
3: Szőlő.
1: Érika szőlő, hajlik a vesző, és emlékszem, hogy beszéltünk valakivel a faluból, aki mondta, hogy az öngyilkosság szélén állnak.
3: A mernyei tömeges költözők.
1: Igen.
4: De ezzel lehetne kínozni embereket.
3: Persze.
1: Simán, persze. És mondták, hogy eladni se tudják a házukat, mert ugye állandóan elmegy egy autó, és a vevő mindig meghallja, hogy ez mi volt? Semmi, csak a kutya ugatott. Ez mi volt? Csak a kakas. Hát mennyire
3: szomorú. Szomszédom nagyon szereti ezt a dalt.
1: A mernyei házaladások éjszakára tolódtak át, akkor nagyon megugrott az ingatlanadás vétel. Nappal nem tudtak eladni házat Mernyén.
4: Viszont a halláskárosodat nagyon kedvelik ezt a falut, mert áron alul lehet jó kecókat venni.
1: Nem féltek, erre valaki egyszerűen rákattant, és aztán úgy ránk öntötték ezeket a zenélőutakat. Ugye megnyílt a 67-es út, aztán Kaposfüred és Látrány között, 19-ben átadták ugye ez a Republik szakasz, aztán Újhangod és Bekecs között, az Érika szőlő, ugye ez volt a Heves-Már megye, 60 és Lőrinc között, és az Ismerős arcok nélküle című száma szólal meg.
4: Ez milyen hosszú szakasz amúgy?
1: 60 és Lőrinc között, tehát valaki erre nagyon, ebben nagyon beleszeretett ebbe a zenéli út koncepcióba.
4: És miért álltunk meg itt? Miért nem lehet
3: hála Istennek.
1: Miért nincs egy Rammstein? Miért nincs egy Metallica? Miért az Érika szőlő van? Egyébként nem olyan magyar dalok
4: az
1: vannak.
4: Az Aiko-Aiko-t még fel lehetne rakni valamelyikre.
1: Egyébként ez jó lenne.
4: A négyes főútra felrakjuk.
1: Tessék, magyar dalok közül van olyan, amit szívesen meghallgatnátok? Mert mindig ilyen...
3: Így zenélve, így nem.
1: Ugye, hogy semmit.
4: Bája Lexta a kedvesemet.
1: Igen, tehát így zenélve semmit. Ha százzal mész, akkor... Ha lassan mész, akkor elhúzza. Tehát pont 80-nal kell rámenned erre az útra, és akkor úgy zenél. De hogy ez ebbe valaki egyszer tényleg nagyon belezúgott, hogy ránk szabadított hat ilyet. De már nem építenek egy, már nem építik ezeket.
3: Egyelőre.
1: A nélkület 2 milliárdba került.
3: De egy már.
4: Minden pénzt megér.
3: Hát az...
1: 2 MRD volt.
4: De hogy... most mi vettek volna belőle? Egy MR-t vagy egy CT-t? Hát most...
1: Egyébként nem? Tényleg.
4: Na jó,
1: igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Bonyhád és Majos között a Skillex szól, igaz, nem akartuk. Igen.
3: Viszont jó hírem van, na, találtam van neked applikációt.
1: Na.
3: Pukifólia.
1: Van applikációban?
3: Van.
4: Azt nem tudja.
1: Ne csináld.
3: Ugyanaz a hangja, hát oké, érzésre nem az, de hogy behívod az applikációt, tele van a kis képernyőd a buborékokkal, és...
1: És na most az értekezeten úgyis lesz egy hosszabb értekezetünk. Mondd már nevét, letöltöm.
4: Figyelj, az van, hogy én meg a lányomnak találtam egy régi slime. Azt találtam, és van olyan, hogy kis golyók vannak benne, és az egész úgy van, hogy bele kell dugni az ujjad, és ki kell halászni bele a golyókat. És elég jó.
1: Várj, slime-ba dugod az ujjad, és ki kell szedni a golyót?
4: Igen, és benne nagyon sok golyó van. És hogyha éjszaka ott hagyod, akkor feljönnek a tetejére, de összekevered megint, és utána megint lehet, hogy fogdosni.
1: És ez ilyen addiktív, hogy elkezdesz belenyúlkálni, és nagyon
4: holnap,
1: jó.
4: Behozom holnap, Balázs, egy kicsit magadra hagylak vele. Meglátjuk, mi lesz.
3: Jó, az a baj, hogy más fog bele dugdosni.
4: Nem fér bele. Nyugodt vagyok.
1: Igen. Nem, nekem ez a fólia pukkangatás, ez gyerekkorom óta. Tehát ez valami olyat ingerel, ami nem tudom, hogy mi az
4: de
1: oka.
4: Van még ilyen, amit nagyon szeretsz csinálni? Fültisztítás?
1: A fültisztítás, ez a szenzoros ingerlés, ugye ez a nyomkodás, ezt is nagyon szeretem igazából, nincs úgy nagyon. Nincs
4: én
1: úgy nagyon
4: a gyűrűs olyan szoktam mindig roppangatni, nekem az van. Az
1: de hogy roppanásig csinálod, hogy ropogjon.
4: Aha, igen. Múltkor kiúzgáltam a lányomnak a lábujjait, nagyon rögtünk rajta, és aztán rájöttem, hogy lehet, hogy ez korai. Tudod így, ez
1: rá fog kattani. Rá fog kattani.
3: Tönkre megy az ízület, érzés. Amit
1: tönkre megy az ízület?
4: Miért menne tönkre az
3: ízület? Azért, kiugrasztod.
1: Azt mondják, hogy ez sima légbuborék, amit meghúzol. Tehát, hogy nem az ízület roppan, hanem az ízületek közé visszamegy valami légbuborék igazából. Aha. Annyi, hogy nekem 4 centivel lett hosszabb a nagy adat. De csak a mutatóim a lábamon. Egy éve húzogatom 4 centivel hosszabb a mutatóim. Szerintem nem káros.
4: Annyi, hogy teljes cipőtáramat neked cserélni, de semmi.
1: Nagyon jó, meg tudom vele vakarni az orrom, mert a nyúltanyamig felér a mutatóim, hogy hosszú lett. Na jövő mindjárt, nekek 9:30 van, ha még van valami az utakon, dobjátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A nap legjobb pillanatai van.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
11: A Protexin kell.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
14: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
15: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
16: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
15: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
17: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Reklámot hallottak.
18: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
6: Reklám. Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
18: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

és 91.1 Rádió 1. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az

0: frissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
3: Bodételek versenye Sándorfalván, másodikak lettek a vásárhelyi sírások. Éjszakai vasúti munka Félegyháza térségében. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. 25 csapat főzött vadételeket a Csongrád Csanád vármegyei vadásznapon Sándorfalván, tudatta a délmagyar.hu. A piac téren szarvasból, őszből és vaddisznóból is készültek fogások. A vadászkamara 100 kg szarvashúsból főzött a látogatóknak, és a versenyzők ételeit is meg lehetett kóstolni. A programmal a vadhús fogyasztását népszerűsítették, miközben a közönség a vadászattal és a természetvédelemmel is közelebbről megismerkedhetett. Voltak vadászkutyás és solymász bemutatók, valamint gyerekprogramok is. Második helyen végzett a hódmezővásárhelyi páros az országos sírásó versenyen, számolt be a délmagyar.hu. A nyergesújfalui megmérettetésen 19 csapat indult. A versenyzőknek 2 órán belül kellett szabályos sírgödröt ásniuk, majd visszatemetniük és elkészíteniük a hantot. A munkát a száraz kemény tala is nehezítette, ezért az ások mellett csákányokra is szükség volt. A sírt mindössze 3 csapat tudta a megadott időn belül kiásni. A vásárhelyi páros végül a hajdúböszörményi csapat mögött szerezte meg a 2. helyet. Éjszakai vasúti karbantartás miatt korlátozzák a közlekedést Kiskun-Félegyháza térségében. Szeptember 9-én szerdán este 9 órától másnap hajnali 5 óráig Városföld és Kiskun-Félegyháza között dolgoznak a Cegléd-Szeged vasútvonalon. A munkák idején korlátozzák a forgalmat a Kunszállási bekötőút vasúti átjárójában, ezért a közlekedők a szomszédos átjárók felé kerülhetnek. A vasúti munkagépek az állomásokon, a nyílt pályán és az átjáróknál is dolgoznak majd. A karbantartás éjszakai zajjal is járhat Kiskun-Félegyháza környékén. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy milyen lennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
4: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni.
3: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Ma derült napos idő várható, de délutántól erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A maximum ma 30 és 35 fok között valószínű. Holnap viszont már érezhetjük a hatását az évszakváltó hidegfrontnak. Jelentősen lehűl majd a levegő. Vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz pontosan 6 perc, szóval megráztam a haja, mint Rahan.
1: Mitch Buchanan
0: voltam a izével a B-vacsból, érted? Ezt a 4 centis hajamat megráztam. És nap legjobb pillanataival jövünk itten gyorsan, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Egy kicsit komolykodtunk itt a Várkonyi Gáborral, nagyon szeretjük autóipari szakértőnket, hívtuk, hogy mi a helyzet Kínában, bezárt egy magyar multinacionális vállalat, a VKV. Úgy döntött, ugye ez még nem a nagy győri gyár, de már győri működés zár be, és itt a kínai térnyerésről beszélgettünk vele. Egy kicsit érdekes mindig, amit Gábor mond, most nem hívtuk meg vendégnek, csak felhívtuk telefonon, hogy összegezze nekünk. Gyerekek, a kínaiak letarolnak mindent, Európa jól tökölötte magát, sokat szóra, sokadik téren erről beszélgettünk, és soft launcholtunk egy kicsit, találtunk egy új kifejezést, ami a közösségi médiában terjedt el, és azt jelenti, hogy az emberek először csak a párjuk kezét, fogát, haját, lábát mutatják be. Ezt jelenti a soft
1: kicsit
0: launch.
1: Kicsit betegen hangzik. Amúgy,
0: nagyon
1: nem?
0: Beteg, az egész jelenség nagyon fura és nagyon beteg, de ezt jártuk körbe, hogy pontosan mit jelent ez a való életben.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
3: Ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, és amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás, most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez százezreknél fog megállni munkahely szempontjából, és minket igazából fájdalmasan azt fog érinteni, hogy ezer szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, függetlenül attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk-e el munkahelyeket, vagy sem, nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20%-os csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az export az valami brutálisan feltörgött.
0: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit nem tudnak eladni belföldön, azt elkezdték iszonyú erővel kitolni, és akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Amerikában értékesítik, ahol viszont iszonyú felvevő piaca van, gondolom az egyre jobb minőségű, ám de jóval olcsóbb kínai, akár elektromos, akár benzines autóknak.
3: Ez pontosan így van. Tehát van egy olyan több milliós, 10 millióban mérhető túlkapacitása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy ez valami fajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van. Csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
0: És az 5 az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket, vagy letérdettet, vagy a 35 viszont meghalasztotta. Tehát az 5 tolom, a nagy 5 a európai letérdel, náluk életben marad 5 kínai, az viszont utána letarolja Európát.
3: És hogyha végignézitek, hogy mi történt a napelem piacon, mi történt az elektronikai piacon, mi történt gyakorlatilag a gazdaság termelési ágának számtalan szektorában, akkor a forgatókönyv tulajdonképpen mindig pontosan ugyanez. Minden ötödik mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon.
0: A belső égési motorokban voltunk a legjobbak, azzal tökölőjük magunkat, mert olyan bonyolult a szabályrendszerünk, hogy már senki nem tudja betartani, de minden külföldről jövő új technológia, vagy energiát spóroló technológia, plug-in hibrid, nem tudom, az viszont jöhet, és ezzel a kínaiak letarolnak minket úgy, hogy mi a saját szabályainkba bukunk bele itt Európában.
3: Sőt, ez még, hogyha nem lenne így önmagában elég, akkor továbbra is érvényben van az, hogy a CO2 poolinga, tehát azzal, hogy egy európai gyártó a nehezen és Európában megkeresett pénzéből keresztfinanszíroz egy kínai autógyártót, azért, mert névlegesen a kínai autógyártó elektromos autóival leátlagolja a saját CO2 kibocsátását papíron, ezért általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
0: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen ők nem használják el a kvót, kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lövét is adunk neki, meg a szabályokat ökölőjük magunkat.
4: Hát a saját sírodatásod gyakorlatilag.
0: Jó. Igen. De hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
3: Nem kell már 10 év, Balázs.
0: Nem kell 10 év.
3: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor el fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
0: Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Gézát.
4: Már túl vele járok.
0: Hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és szoflancsolják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
4: És nem is írják oda, hogy ez a Géza keze?
1: Nem tegeli be
0: Gézát, csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasószemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító.
1: Szilveszter, azt jelenti, hogy a szoflancs az a hasmenést jelenti.
0: Igen, szoflancs az a hasmenést. Szóval a szoflancshoz azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
1: Nem lehet, hogy azt jelenti, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egy bemutatna meg, elájulnának.
0: Igen, annyira jó lenne. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk, hogy gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így szoftlancsoljuk a párunkat.
4: És mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefotózod szarás közben.
4: Meddig lógatod be Gézát?
0: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
1: Először egy boka.
0: Igen, egy boka.
1: Egy csukló.
0: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit
1: elmondom neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ez egy hazugságot építenek fel.
0: Mi a hazugság? Nem mered?
4: Hogy Géza szép.
0: Hogy Géza szép.
4: Nem. Szép, de nem.
1: Aztán kiderül, hogy Géza nem létezik.
0: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
4: Hát gyere...
1: Nem, no. az van, hogy a Star Wars.
0: Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
1: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs. Szemsz a Star Wars-ba, ráírják a nevedet a kis ízére, papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózod a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen? Tessék, mi a leginkább jó szoflancs kép? Te most egy szoflancsos helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? 2 darab fogkefe? Elhasznált búdi papír? Mivel szoftlancsolsz? Tessék!
1: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy kiül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és 2 here.
0: Nekem jó. Kicsit hard lunch-ba vagy ezzel
1: jó,
0: a helyemat.
1: Jó, okay. De ez már mi lenne, de macska van.
0: Oké, okay. Azt mondják, valaki azt, hogy kirakná például a parókáját.
4: A szívgyógyszerét, nem?
0: A szívgyógyszerét és a parókáját, hogy nyulálj! Igen,
1: az ilyen szekrényen Pepi, csak így finoman így adobba.
0: Van egy kis Pepieide.
1: Ez nagyon szó.
0: Egy paróka és egy ilyen szekrény, ez elárulja, hogy...
1: Ez egy bársonylancs.
0: Igen, bársonylancshoz hozol egy parókát. Jó, tetszik, paróka, nem rossz ötlet. Oké. Mit lehet még kitenni, ami soft lunch?
4: Bepárásodott autószélvédő a 2 lábnyommal.
0: Aha, ez is mutat valamit. Mondják, ez már erősebb, mint a soft lunch, mert itt már az előre haladott állapotú vagytok.
4: Hát mire vagy büszke?
0: Azt szerintem funky.
1: De nem szerint, hogy elgázoltál valakit.
4: Mert itt lát volt.
1: Vagy bárkocsot volt, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
0: Elütöttem valakit, és föltenyelett a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjat. Tessék, soft lunch.
1: Tehát, jön akkor, hogyha a spájzajtó, spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte 2 lábnyom. Hátul meg a világ, ott áll valaki a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. És aláírom, hogy my love, hashtag.
0: My love, hashtag new life.
1: Eternity. És alatt egy Britney Spears szám.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na gyerekek akkor. El is köszönünk, ellobbant ez a... Mi van ma, szerda vagy csütörtök? Mi van?
4: Bolond az agyam.
0: Ja, bolond az agyam, nem szerda. Tudom. Kedvem, szerda. Hogy szerda van, bolond az agyam. Szerda van, gyerekek. Már lassan megettük a második hetet is a szeptemberből. Figyeljetek, ez...
4: Állítsátok meg!
0: Nem tudunk. Figyeld meg, hogy pillanatokon be Black Friday, karácsony, piti, így fog rá robban.
1: Black Friday az egy ilyen szignifikáns sarokkövet.
4: Nagyon várja.
0: Fontosabb ünnep, mint a karácsony, akkor mindig bevásárolok hajvasalóból és mikróból. Alig várom egész évben, nem költök, de ilyenkor bevetem magam az elektronikai szakütletekbe, és kivásárolom magam. Nem, csak úgy tudom, hogy tudod, az egy nagy felhajtás, októberi őszi szünet, karácsony és vége. Tehát, hogy és vége az évnek. Ilyen gyorsan szalad el ez az év, és így megy, nem?
1: Mi lenne, ha egyet kihagynánk, hát akkor lassabban telik az idő.
4: Én nem tudom. Mit?
1: Hát mit tudom, ne legyen karácsony. Vagy valami.
4: Mondod ezt te?
1: Hát ezt én mondom, most mondod, nem azt mondom,
0: úgy, hogy mondod, te úgy, hogy állapátok, sütöd a beiglit, érted, és karácsonyi lázban égsz.
4: A Temu minden nap hordja, érted, a izéket, a
1: egyetlen
4: díszeket.
1: Sorba állnak. Egyetlen egy díszt vettem augusztusban, és egy, ezért kapom
4: egy
1: ezt.
4: Egy 5 méteres gömböt.
0: Egy 5 méteres műfát gömbbel.
1: Münchenbe vettem ezt, azt, jó, ennyi van.
0: Jó, Münchenbe augusztusban már szinte karácsony van, tehát az ember nem tud ellenállni ennek. Na jól van, oké. Megyünk akkor ajándékon, nincsen a nap hallgatójának semmi, hát akkor magára vessem, mert nem is hívjuk föl. Úgy kell neki, hogy most akkor nem hívjuk, és jövünk holnap.
1: Edd meg, amit főztél.
0: Holnap csütörtök, holnap?
1: Holnap jövök.
0: Ne!
1: Na, akkor nem.
4: Egybe
1: három napot. Ne jöjjek?
4: De gyere.
1: Menjek? Jó, hát tudok mit csinálni. Kozmetikus, körmös.
0: Hallod? Egybe három nap.
4: Nagyon hát aztán, komoly.
0: Nehogy itt aztán nagy megborulások legyenek.
1: Mi volt?
0: Talán 2 a hét vége felé, de nem érdekes.
4: Csak
1: 3 nap volt múlt héten is.
0: Igen?
1: Terembura.
0: Lehet aztán.
1: Minden hét, de látjátok, ez az annyira emléksz. Könnyű velem együtt lenni, hogy eltelik így.
4: Elröppen, elhussam.
1: Elhussam.
0: Akkor holnap Eszter, péntek, Juli. Eztelta.
1: Yes, sir.
0: Eztelta. Yes, leosztás, gyerekek. 6 órakor támadunk. Vigyázzatok magatokra, puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket!

0: jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett!
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival! Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal, mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
13: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
18: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
19: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
0: Ez a Rádió 1, a

és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánságműsor. Este 7-kor indulunk. Ön most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 80.

0: reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul!

0: nyakas napon az őszben. Estére megérkezik a hideg front.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörs.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó utat mindenkinek, aki ezekkel a zenékkel vezet. Recse azt írta, hogy az M5-ösön legalább 2 kilométeres a dugó Budapest felé a 84-es kilométernél. Baleset nincs, csak dolgoznak az úton, és ez megakasztja az autósokat. Kitartást!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermeccs, közöttük pedig keressük a Rádió 1 konténer tulajdonosát. Na gyerünk játszani, hölgyeim és uraim, a forró drót 20-as 311-111. Tessék tizedikként elérni, tolni nekem a szlogent, és adok egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Remélhetőleg az nyitja majd. Egy hallgatónk elvihet hamarosan egy konténernyi nyereményt, amelyekről részletek most az információ között. Tessék hívni, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
7: Omoda Gyéko, a jövő választása.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a

0: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténert és a benne lévő ajándékokat hamarosan elviszi majd valaki. Autó, kérem szépen, nyaralás, értékes szerszámgépcsomag biztosan van a Rádió 1 konténerben, és még sok minden. Aki most tizedik lesz, kap egy kulcsot hozzá. Halló?
1: Halló, szia! Bence vagyok.
0: Bence? Na miért vagy te itt most?
1: Hát azért, nagyon remélem, hogy én vagyok a tizedik. Konténert szeretnénk nyitni.
0: Én pedig az esélyt megadom. Tizedikként hívtál fel, Bence!
1: Szuper, szuper. Köszönöm szépen. Na, nagyon örülök.
0: De a Rádió 1 szlogenje kell.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Bence, ezzel kapsz egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Októberben, amikor nyitjuk majd, legyél ott a helyszínen a többiekkel együtt, és meglátjuk, hogy te leszel-e a mázlista, aki viszi a konténernyi nyereményt.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Addig is, meghallgatunk együtt sok jó zenét. Mi csinálsz te most?
1: Otthon vagyok. Kütök, főzök, tévézünk, rádiózunk, ennyi igazából.
0: Jó a hangulat, szuper a szerda délelőttöd. Jön akkor egy Rádió 1-es újdonság. Regál Lili készítette ezt a zenét. Ez a Hilmi, úgyhogy maximumra kérem a hangerőt.

0: Asia, a new religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak és a vakációnak.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
2: Tudod miért jó? Mert nád udvari.
3: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
10: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
5: Omoda Jayco, a jövő választása.
0: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
13: Mindjárt dél. Ma válasz valami frisset, valami színeset, valami igazán jót. Zöldlevelecske.hu.
12: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: Radio 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: hétig.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy, és közöttük itt az idő, hölgyeim és uraim, hogy játszunk egyet. A nyeremény ugye a rádió egy konténer, egy kulcsa. Van egy konténerünk bizony, tele nyereménnyel, autóval, nyaralással, értékes szerszámgépcsomaggal, meg még rengeteg minden mással, ami egyelőre titok, azokra is fény derül majd időben. Na hát akkor ki szeretné megszerezni az egyik kulcsot a rádió egy konténerhez? Ki szeretne esélyt adni magának, hogy megnyerjen egy ekkora nyereményt? Mindenki? Az ország? Tessék!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely dübörög a Rádió 1 konténerjáték. A tudnivalókat az előbb elmondtam, a hallgatók pedig ezerrel csörögnek, mindenki szeretne nyerni, 9 emberrel beszéltem is. A 10. lesz a mázlista. Halló!
1: Szia, Horváth Betty vagyok, és jelentkeznék a játékra.
0: Betty, szia, dolgozol nagyon?
1: Igen, virágkötő vagyok.
0: De szép munka, és szeretnéd nyitni a Rádió 1 konténert?
1: Igen, nagyon szeretném.
0: Esélyed lesz kinyitni, mert elértél Betty 10-ként!
1: Úristen, de jó! Ú, de örülök! Ú, de jó! Szuper!
0: A nyerő kulcsot kapod meg tőlem?
1: Biztos, hogy azt kapom.
0: Biztos? Na akkor kérem. Igen, a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak is a leg...
0: Nem.
1: Rádió 1, a mai le... Istenem, te hülye vagyok?
0: Nem.
1: Rádió 1, a legnagyobb sláger, a mai legjobb slágerek, vagy nem tudom, annyira zavarva vagyok, úristen.
0: Akkor most elbúcsúzunk egymástól.
1: Ne, jaj, ne.
0: Hello. Így válok könyörtelen műsorvezetővé. Aki nem szokta hallgatni a Rádió 1-et, nem nyeri meg a Rádió 1 konténert. De veszem tovább a hívásokat. Halló, halló!
2: Szia, Ági vagyok. A konténeres játékra szeretnék jelentkezni.
0: Told a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És te kapod a kulcsot!
2: Köszönöm szépen, tavaly is nagyon sokat próbálkoztam.
0: És nem sikerült.
2: Nagyon sokszor telefonáltam.
0: Akkor a 2026-os év lesz a te éved.
2: Köszönöm és szépen.
0: Ha esetleg te nyered meg a Rádió 1 konténert, Bettinek is köszönd meg, hogy elrontotta a szlogent.
2: Köszönöm. Nagyon örülök, nagyon boldog vagyok.
0: Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik. Délután is nagyon sok kulcsot kiosztunk itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
5: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
6: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
10: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom, még több sport, minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
12: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
13: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
6: Omoda Jayco, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a bizonyíték a változatosságra. Most egy friss kedvenc érkezik. Az új zenék közül Loitól és David Puentes-től indítom a Golden Summer-t. A német DJ producer Puentes

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: Mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok,

0: jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, kis papos vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Hétindító ajánlatok a metróban. A metrósé fűszeres burgonya gerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint. Szeptember 7-e és 9-e között. Válts ki online gurmé kártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
8: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon. Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-ig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészel 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
13: 4.90-4.90 Tempó taxi. Töltsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 4.90-4.90 Tempó taxi.
14: Mindjárt ebéd. Te már tudod, mit választasz? Ma ebédelj valami igazán jót. Zöldlevelecske.hu.
15: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Reklámot hallottak.
19: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
20: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeged a 8. a magyar települések fejlettségi rangsorában, írja a délmagyar.hu. A felmérés a 2014 óta történt változást is vizsgálja. Csongrád-Csanád megyében Pusztamérges lépett a legtöbbet előre. 10. évadját indítja ősszel a Bölcsész Szabad Egyetem, közölte az STE. A programhoz előképzettség nélkül bárki csatlakozhat és látogathatja a választott órákat. Jelentkezni szeptember 20-ig lehet. Az országban egyedülálló robotműtőt alakítottak ki a Szegedi Egyetem kardiológiai centrumában, olvasható a szeged.hu-n. A mágnesesen irányított rendszerrel az orvosok pontosabban kezelhetnek bizonyos összetett szívritmuszavarokat. Ma 30 és 35 fok között tetőznek a csúcsértékek, holnapra viszont érezhetjük az évszakváltó hidegfront hatását.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy a mikrofonnál pedig már Molnár Balázs, ez a délutáni műszak a szerdában. Az igazi mai slágerekkel és persze a déli mixel, mert hogy ilyenkor egybe gyúrogatjuk a dalokat. Már is egy nagy nyári kedvenc így a Vénasszonyok nyara folytatásában, Shakira, Burna Boy és a Die Die Soul, jó munkát!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Daily Mix pedig pörög tovább, mert hogy az igazi mai slágereket ilyenkor igen csak kevés blablával egybegyúrjuk, a tempóból nem engedünk, bulizunk tovább. David Guetta, Fari Public és az Iron Wanna Wait. Ez szó most a folytatásban.

a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Élvezzük az utolsó igazi jó napsugarakat, hiszen ma tetőzik a meleg, legalábbis Szegeden és környékén ez a helyzet. Holnaptól pedig már csökkenünk, majdnem egy jó 10 fokot, hétvégére pedig már meg is érkezik a csapadék, meg a komolyabb lehűlés. Az esti órákban továbbra is 16-17 fokra lehet számítani, bár a hétvégi napokon ez már sajnos csak 10 fok körül alakul majd, tehát kimondottan cidris lesz majd az éjszaka, aztán a nyárra, vagy hát a vénasszonyok nyarának visszatérésére egyelőre úgy tűnik, hogy még várni kell. Ezek a 23-24 fokos csúcsok ígérkeznek a hét folytatásában. Camred és Be Mine, mi viszont most ezzel folytatjuk a délutánt a Rádió 1-en.

0: egy csak igazi mai slágermegy, ahol pörög tovább a délután velem Molnár Balázzsal és az igazi mai slágerekkel. A következő 60 percben is én már összekészítettem a kínálatot. Igen, csak ütős lesz, rögtön például Lói dob fel minket. Get Lucky, az SMS, Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Megjöttem!
4: Anya, éhen halok!
3: Én is! Mi lesz a vacsora?
1: Már itt is van. Pizza futár. Pizza, hamburger, csirke, tészták. A vacsora már el van intézve. Csak kattints és rendelj. pizzafutár.co.hu.
2: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
5: Hivatásos sofőr vagy? És nem sokára lejár a GKI kártyád? Újítsd meg vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
6: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue and Blues Fesztivál. Szeptember 11-12. Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
7: Mindjárt ebéd. Te már tudod, mit választasz? Ma ebédelj valami igazán jót. Zöldlevelecske.hu.
8: Vedd fel a tempót. Vár az Oilkút hálózat. Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal.
1: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi, ma is sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nem mindennapi leletre bukkantak a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A Tisza Szolnok és Kiskörek közötti szakaszán víztúrázás közben a szakemberek eredetileg azt hitték, hogy a meder aljával kiálló tárcsupán egy horgony, ám a kavicsájból kiemelve kiderült, hogy egy nagy testű állat maradványaira leltek. A háromnegyed részben betemetett lelet a Szolnoki Damjanich János Múzeumba került. Az ott végzett első vizsgálatok alapján feltehetően egy a jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját sikerült előásni a folyó mederből. A maradvány pontos kor meghatározását jelenleg is a múzeum szakemberei végzik. A Tisza szokatlanul alacsony vízállásának köszönhetően az utóbbi időben már több hasonlóan értékes lelet is a felszínre került a mederből. Azt a minden. Itt a Rádió egyen most Hurts, és a Purple Disco Machine jön, és a Wonderful Life 2.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap rendezvényéhez csatlakozva. Kedvezményes utazási lehetőséget biztosít a szegedi helyek közösségi közlekedésben a Szegedi Közlekedési Társaság. Szeptember 16-a szerda üzemkezdettől egészen szeptember 22-e kedd üzemzárásig, valamint szeptember 26-án pénteken egész nap egyetlen érvényes forgalmi engedély teljes értékű bérletként használható. A lehetőség a szegedi villamos, trollibusz és autóbusz járatokon, továbbá az 1-es vasút villamos vonalán, a Szeged vasútállomás és a Rókus vasútállomás közötti szakaszon érvényes. Egy gépjármű érvényes forgalmi engedélyével legfeljebb 2 felnőtt és 3 legfeljebb 18 éves gyermek utazhat együtt. Az egy okmányhoz köthető maximális utasszám így összesen 5 fő, akik a meghatározott időszakokban külön jegy vagy bérlet megváltása nélkül vehetik igénybe a járatokat. A kezdeményezés célja, hogy az autóval közlekedőket a környezet kímélőbb városi tömegközlekedés használatára ösztönözzék ezeken a napokon legalább. A Rádió 1-en pedig most Katy Perryvel, Daddy Yankeevel is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegye program tippekkel folytatjuk. Időbe zárt fény Deák Zsuzsanna üvegművész grafikus jubileumi kiállításának megnyitója lesz ma a Kiskunsz galériában. A Tiszadokon ma bulizni lehet, jön az EÖK univerzum kimaradása, Abó a házigazda és Mário pedig a vendég. Holnap az OTP Bank Pixeged az IFK Christian Staddal mérkőzik, ez egy BL mérkőzés a Pik Arénában, és vintage élőzenés blues estet tartanak ugyancsak holnap a Taka Café and Barban. A Rádió egyen pedig a folytatás az igazi mai slágerek. Én búcsúzom, jövök újra holnap, a viszont hallásra Molnár Balást hallották.
1: Hát,

0: 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: I thought that I've been hurt before.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
4: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Figyelem!

0: Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
2: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
3: Omoda Gyéko, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
6: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue and Blues Fesztivál. Szeptember 11-12, Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
7: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
8: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánságműsor. Este 7-kor indulunk. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!

0: Itt a rádió egy csak igazi mai slágermeccs, kitartás mindenkinek az utakon. Ádámtól jött a hír, hogy az M5-ösön dugó van Budapest felé a 84-es kilométernél, ahol dolgoznak a terelésnél. Atek szintén az M5-ösről SMS-ezett, Röszke irányában a 24-es kilométernél is dolgoznak, itt 3 kilométeres a sor. Kihat az M0-ásra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és akkor azt mondom, járuljon egy újabb hallgatónk a Rádió 1 konténerrel, és szerezzem valaki kulcsot hozzá. Hölgyeim és uraim, játszunk! A Rádió 1 konténert ugye megtömtük ajándékokkal, autóval, utazással, milliós értékű szerszámgép csomaggal, és van benne még sok minden más, ami egyelőre még titok, na de akinek sikerül kinyitnia majd a Rádió 1 konténert, elviszi az összes nyereményt. A 10. telefonáló kap egy kulcsot a Forrodrot 23111111, de ilyen szlogeneket nem fogadok el, hogy...
1: Rádió 1 a legnagyobb sláger, a mai legjobb slágerek.
0: Nem, csak Rádió 1 fanok nyerhetnek nálunk, úgyhogy hajrá, sok sikert!

0: 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor itt a lehetőség, hogy a 10. telefonáló a Rádió 1 konténerhez kulcsot szerezzen, és esélyt kapjon elvinni tőlünk egy teljes konténernyi nyereményt. Halló!
1: Tengermély tiszteletem, ott is Peti vagyok, és a játékra jelentkezünk.
0: Tengermély tiszteletem, Péter! Hanyadikként értél el?
1: Remélem, 10.
0: Mutatnám hangban is, hogy 10. értél el, Peti! Csak én örülök neki?
1: Köszönöm. Én nagyon örülök neki.
0: Ha nem kell, adom másnak.
1: Nem. Én is nagyon örülök neki.
0: Mit csinálsz most amúgy?
1: Éppen dolgozom.
0: Mi a meló?
1: Ételkiszállítás.
0: Akkor autóban mindig a Rádió 1 szól?
1: Így van.
0: Na, hadd halljam a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes! Akkor neked jár egy kulcs a Rádió 1 konténerhez. Remélhetőleg ki is nyitod majd.
1: Bízzunk benne.
0: Tudod, mik vannak benne?
1: Elektromos autó, meg utazás, családi utazás.
0: Szerszámgép csomag, hogy mi még?
1: Egész jó dolgok.
0: Az majd még kiderül a későbbiekben, de te már ott fogsz állni a nyitónapon. Megnézzük, hogy nyitja-e a kulcsod.
1: Bízom benne.
0: A következő órában ismét lesz majd játék, én pedig hozok igazi mai slágereket. Az infók után jön a Be Mine.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsor

0: jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illat mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
14: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
5: Omoda Jayco, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
15: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai sláger

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Slágerével kezdek majd. Bamboli!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

Mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett. A nyárnak és a vakáció

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
2: Mi?
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
1: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu.
4: Úgy is te!
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n! Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
9: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
11: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
12: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
0: Reklámot hallottak.
13: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
14: Megjöttem.
15: Anya, éhen halok!
14: Én is! Mi lesz a vacsora?
16: Már itt is van. Pizza futár. Pizza, hamburger, csirke, tészták. A vacsora már el van intézve. Csak kattints és rendelj. pizzafutár.co.hu.
17: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
18: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
13: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket!

Közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged.

Geek. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai slágerben. Együtt Györke Attila vagyok, aki érzelmes búcsút vesz az idei nyártól. Viszlát nyár! A hőkupolákon túl azért szuper jó élményeket kaptunk tőled idén. Holnaptól egy hidegfront határozza meg a 2026-os őszt.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítés.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: itt a rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Sziasztok! A kollégáimmal játszottam, és megszereztük a kulcsot a rádió egy konténerhez.
2: Rádió egy, csak igazi ma is rá.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és közöttük szinte minden órában lehet nyerni a Rádió 1 konténerhez kulcsot, nem csak ilyenkor nálam munkaidőben, hanem délután este Juhász Gerinél is, reggelente Balázséknál is. A Rádió 1 konténer dugig van nyereményekkel, és egy hallgatón kulcsa ki fogja nyitni. Háló?
1: Szevasz, Ati, Krisztián vagyok. Kulcsért szeretnék játszani.
0: Honnan csörgettél meg?
1: Szapolcáról.
0: Munkából?
1: Most végeztem, most értem haza.
0: Van valami terved mára?
1: Szeretnék elmenni a párommal egyet Elitforról kirándulni, Balaton úgyis közel van egyet sétálni, úgyhogy van azért terv. Jó idő van még.
0: És mi a terv októberre?
1: Októberre szeretnénk elmenni egy kulcsnyitásra, hogyha van rá mód.
0: Van rá mód? 10-ként értél el!
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Jaj, de jó vagy! Hát adom a kulcsot! Ezennel hivatalosan is ott leszel a Rádió 1 konténer nyitó napján, és megnézzük, hogy a te kulcsod nyitja-e majd, jó?
1: Ó, nagyon örülünk, kirázott a libabőr, annyiszor próbáltunk már a napokba, sikerült, az a lényeg, sikerült.
0: Tavaly szereztetek kulcsot?
1: Nem, tavaly nem sikerült, sajnos lemaradtunk róla, úgyhogy idén megpróbáltuk újra, de nagyon örülünk neki.
0: Itt a tanulság, drága Rádió 1-esek, nem szabad feladni soha, úgyhogy játszunk a következő órában is. Az infók után pedig Bibi Rexával térek vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsor.

0: De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
5: Mit tegyünk este?
6: Pizzát.
7: Hamburgert.
8: Én csirkét?
7: Nekem inkább tészta.
5: Na, ezzel sokat segítettetek. Szerencsére nem kell választanotok. A pizzafutárnál ezt mind megtaláljátok egy helyen. A vacsora már el van intézve. Csak kattints és rendelj. pizzafutár.co.hu.
9: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
10: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 ezer forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
9: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
10: www.plazmapont.hu.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsavak bakteriumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1.

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indul az újabb zenei óra ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új konténer?

0: Konténer. Szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
3: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
9: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
10: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
11: Omoda Gyéko, a jövő választása.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
12: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue and Blues Fesztivál. Szeptember 11-12, Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
13: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
14: Hivatásos sofőr vagy? És nem sokára lejár a GKI kártyád? Újítsd meg vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. Csillagautósiskola.hu.
15: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
16: Figyelem, autósok! Kisütöttünk egy új akciót. Térd be a hét bármely napján kedvezményes üzemanyagokért. Szegeden a Kereskedőközben, Deszken, Szatymazon és Kiskunfélegyházán az Aviakutakra, vagy a Sándorfalva benzinkútra. Sőt, hétköznap reggel 6 és 10 között 40 liter tankolás mellé a szegedi Kereskedőközi Aviakúton ajándéklángos jár. Harapj rá!
17: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
18: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
19: Mórahalmon? Biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
18: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
19: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
20: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
1: Reklámot hallottak.
21: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
22: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Nem ért véget 25 év után a Szentesi Lecsó Fesztivál. A szervezést a Dél Kertész vállalja át, és a szentesi önkormányzattal közösen vinné tovább a fesztivált. 25 csapat főzött vadételeket szombaton a Csongrád-Csanád vármegyei vadásznapon Sándor falván. A látogatók megkóstolhatták a fogásokat, emellett vadászkutyás és solymász bemutatókat is láthattak. Éjszakai vasúti karbantartás miatt korlátozzák a közlekedést Kiskunfélegyháza térségében. Szerda este 9-től csütörtök hajnalig a Kunszállási bekötő út vasúti átjárójánál lesz korlátozás, a szomszédos átjárók felé lehet kerülni. Ma 30 és 35 fok között tetőznek a csúcsértékek, holnapra viszont érezhetjük az évszakváltó hidegfront hatását.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most!

0: Itt a Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után, közlekedési információk. Domi szólt, hogy az M0-áson lehet arra szolgatni éppen az M5-ös felé haladva. A Megyeri hídon ugyanis felborult egy kocsi, egy sáv zárva. Hát, kedves M1-esen autózók, fincsa a 11 kilométeres dugó? Megértem, ha ott most sokan idegesek. Budapest felé már Tata után lehet rá számítani, Csepke írta. De a másik irányban sem jobb, távolabb. Zsolt írta az M1-esről, hogy a határ felé haladva Herceghalomnál autó és teherautó ütközött a 28-as kilométernél. Itt 4 kilométeres a sor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Kitartást mindenkinek, és autós barátaim mellé most az anyósülésre odaül Jennifer Lopez.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nem hallgatni minket munkaidőben, nem részt venni a játékunkban, óriási vétek. Itt a Rádió 1 konténer, és a benne lévő nyereményt egy hallgatónk biztosan elviszi, és nem megadni magunknak ezt az esélyt, hát ez tényleg nagy hiba. A Rádió 1 konténerben van autó, van nyaralás, 1 milliós szerszámgép csomag, és még sok minden más, amelyekről később majd beszélni fogunk. A Rádió 1 konténernek viszont sok-sok kulcsa van, az egyik ki is nyitja majd. Most az egyik kulcsért tessék gyorsan jelentkezni a forró drót 20-as 311-110.

KBU1 konténerjátékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a KBU1 konténer.

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténer idén ősszel is elhozta az őrületet, a hallgatók óránként dobják el a munkát, és mindenki ide telefonál, hogy megszerezze a Rádió 1 konténer egy kulcsát. Teljesen érthető, hiszen tele van ajándékokkal, például autóval, utazással, szerszámgépcsomaggal, meg nagyon-nagyon sok minden más meglepetéssel, amiket majd még elmondunk természetesen. És ugye minden órában a 10. telefonáló nyer. Halló!
1: Szia, Böbe vagyok. Játékra jelentkezek.
0: Böbe, honnan hívtál?
1: Gödöllőről.
0: Mit csinálsz most?
1: Egy irodában dolgozom.
0: És sokáig nyitva tart az irodátok.
1: Igen. Mondd, hogy a 10. vagyok.
0: A 10. vagy. Örül az egész iroda.
1: Igen.
0: Na hát szeretném kérni tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi! A Rádió 1 konténer téged is vár, van egy kulcsot hozzá, és ha a tiéd nyitja, egy konténernyi nyereményt viszel haza.
1: Hát a proféta szóljon belőled.
0: Az szól. Mindig az szól. Úgyhogy, drága Rádió 1-esek, a proféta azt mondja, Juhász Gergőnél is lehet nyerni kulcsokat, többet is a Rádió 1 konténerhez. Én most leadok némi információt, aztán folytatom a zenélést, hamarosan visszatérek az olasz DJ-vel, Hypatonnal. Jön az Out of My Head hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakációnak.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
2: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni.
1: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
2: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
1: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon. Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon Ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
10: Omoda, Gyéko, a jövő választása.
0: Reklámot hallottak.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
12: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
13: Védelem, autósok! Kisütöttünk egy új akciót. Térd be a hét bármely napján kedvezményes üzemanyagokért. Szegeden a Kereskedőközben, Deszken, Szatymazon és Kiskunfélegyházán az Aviakutakra, vagy a Sándorfalva benzinkútra. Sőt, hétköznap reggel 6 és 10 között 40 liter tankolás mellé a szegedi Kereskedőközi Aviakúton ajándéklángos jár. Harapj rá! Szeptember 11-én és 12-én visszatér a 7. Bánya Barbecue and Blues Fesztivál a Monti Sándor Parkba. Szaftos ételek, élőzene és izgalmas Európa-bajnoki kvalifikációs chili evőverseny. Mindez a szabad ég alatt. Hozd a családot és a barátokat. A belépés ingyenes. 7. Bánya Barbecue and Blues Fesztivál a Monti Sándor Parkban.
14: Hivatásos sofőr vagy, és nem sokára lejár a GKI kártyád. Újítsd meg vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. Csillagautósiskola.hu.
15: Mit tegyünk este?
16: Pizzát.
17: Hamburgert.
18: Én csirkét?
17: Nekem inkább tészta.
15: Na, ezzel sokat segítettetek. Szerencsére nem kell választanotok. A Pizza Futárnál ezt mind megtaláljátok egy helyen. A vacsora már el van intézve. Csak kattints és rendelj. pizzafutár.co.hu.
16: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
17: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
18: Mórahalmon? Biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
17: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
18: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
19: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Szegedi irodánkban, Oskola utca 21. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével!
20: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
11: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged.
0: Reklámot hallottak. A szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától live mix Lotfi Begivel, aki még a hidegfront előtt csinál nekünk egy kis utónyár feelinget. Mert hogy a hidegfront az holnapra megérkezik és hoz nekünk őszt.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: Itt a Rádió 1-en 5-től, Gerivel és Begivel, Rádió 1 Live Mix, most közlekedési hírek. Gábor szólt, hogy az M5-ösön Budapest felé a 84-es kilométernél dugó van, ott egyébként egész nap belassultak az autók, csak mondom. Judittól tudom, a 49-es főúton autó, kisbusz karambolozott a 49-es kilométernél. Korábban tudtuk meg, hogy az M0-áson araszolgatás van az M5-ös felé haladva, a Megyeri hídon ugyanis felborult egy kocsi. M1-es, 11 kilométeres a sor Budapest felé Tata után. A másik oldalon Herceghalomnál is dugó van, a határ felé haladva tehát M1-es autó teherautóval ütközött a 28-as kilométernél. Kitartást, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: Mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Roppanj rá a délalföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
3: Roppanós, szenteség!
4: Zamatos, szenteség!
3: Vagány, szenteség, vagány!
5: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
12: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
14: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
15: Omoda Gyéko, a jövő választása.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
16: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
17: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
16: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
17: www.plazmapont.hu.
0: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, a Szegedi

Igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldj el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670 5879 879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeged a 8. a magyar települések fejlettségi rangsorában, írja a délmagyar.hu. A felmérés a 2014 óta történt változást is vizsgálja. Csongrád-Csanád megyében puszta mérges lépett a legtöbbet előre. 10. évadját indítja ősszel a Bölcsész Szabad Egyetem, közölte az STE. A programhoz előképzettség nélkül bárki csatlakozhat és látogathatja a választott órákat. Jelentkezni szeptember 20-ig lehet. Az országban egyedülálló robotműtőt alakítottak ki a Szegedi Egyetem kardio centrumában, olvasható a szeged.hu-n. A mágnesesen irányított rendszerrel az orvosok pontosabban kezelhetnek bizonyos összetett szívritmuszavarokat. Ma 30 és 35 fok között tetőznek a csúcsértékek, holnapra viszont érezhetjük az évszakváltó hidegfront hatását.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
3: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, óriási hírem van, a nagy sikerre való tekintettel továbbra is 2 órában megyünk, szeptemberben is. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Ma Lotfi Begivel a lemezjátszók. Szevasz, Begi!
4: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Szevasztok!
3: SMS és Vibe, azt hittem, mintha egy fesztiválon lennék.
4: Szevasztok!
3: Hát nem akarjuk még elengedni a nyarat meg a fesztivál hangulatot, úgyhogy 2 órás élő mix, igazi parti hangulatban kezdjük el.
4: Az órát pedig már is Taylor Swift-fel fogom indítani, érkezik a The Fate of Ophelia, méghozzá Loud Luxury remixében, itt a Rádió Egyen, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi!
1: Lotfi Begi.
0: A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, továbbra is két órában Lotfi Begivel most a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt néhány perc a Bécsi úton, a Bojtár utcánál, és óriási dugó van az M5-ös autópályán Kecskemétnél Budapest felé, a 89-es kilométertől, ez Balázs jelezte nekünk. Köszönjük mindenkinek, jó utat! Mixelünk tovább, mi jön most Begi?
1: A folytatásban érkezik Whitney Houston találkozása Rihannával, a dal eleje az It's Not Right, But It's Okay, a második fele pedig a Where Have You Been, egy különleges mashupban, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi!
1: Lotfi Begi!
0: A házigazda Juhász Geri! Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek mixben. A lemezjátszóknál Lotfi Begi. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Köszönjük, hogy minket hallgatok, vagy minket néztek. Lehet mind a kettőt. Itt a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Továbbra is 2 órában a nagy sikerre való tekintettel. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Hát ezt az SMS-t figyeljétek. A lányokat szeretem, viszont amikor a Pain and Glory-t hallom, Freddy-ének hangjától úgy áll rajtam az összes szőr, mint az üvegmosón. Yeah. Aláírás T-boy.
1: Szerintem azzal nincsen semmi probléma, hogyha férfiként libabőrös vagy egy másik férfi hangjától. Tehát azért...
0: De féltem, hogy valami más fogsz mondani.
1: Nem. Hát ez velem is nagyon sokszor előfordul, úgyhogy tök oké.
0: Abszolút így van.
1: Meg amúgy a másik is oké, 2026-ban.
0: Igen, és egyébként Freddy zseniálisan énekel, és nagyon szeretjük. És ha nem Magyarországon születik, világsztár.
1: Ez aláírom én is. Ezt én mondtam, nem? Ezt én mondtam.
0: Mondtad már te is, valószínűleg.
1: De lehet, hogy tőle hallottam.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Kedves ismerőseink jönnek, együtt bulisztunk velük nyár elején a Rádió egy születésnapi fesztiválon.
1: Így van, jön a Switch Disco, egy régi dal, új köntösben, ez nem más, mint a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition a nagy sikerre való tekintettel, továbbra is két órában, ma Lótfi Begit mellettem a lemezjátszói mögött, a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóiról megy a műsor, képzeljétek el, és egy perccel ezelőtt kihúztuk a pendrive-ot, és szólt tovább a dal. Elképesztő.
1: Hát, és pont arról beszéltünk, hogy a technika már ott tart, hogy ilyeneket is meg lehet csinálni. Nyilván ez olyan esetben fordul elő, hogyha valami vészhelyzet van, akkor az éppen betöltött dalt azt úgy le tudod játszani, hogy már esetleg a pendrive-ot sincs bent. De ezt nem boncolgatnám tovább, mert aztán érkeznek majd a megfejtések. Én annak idején még a bakeliteket cipeltem, úgyhogy tudom, hogy milyen az, és onnan eljutni ide, hogy egy pendrive-val varázsolni lehet, úgyhogy ez csodálatos.
0: És hát Begi pendrive-ján vannak még igazi csodák, folytatjuk, jövünk vissza egy rövid hidratációs szünet után, is itt vagyunk veletek még egy órán át élőben, jó?
1: Így van, nem megyetek sehova.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
8: Állj!
10: Jó, most már jöhet a nap.
11: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
12: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.

0: Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
7: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
6: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
4: Omoda Jayco, a jövő választása.
10: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
10: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
10: Reklám.
13: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
12: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel.

0: információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
2: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
3: Mert a 3 DJ legenda

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Nem ért véget 25 év után a Szentesi Lecsó Fesztivál. A szervezést a Dél Kertész vállalja át, és a Szentesi Önkormányzattal közösen vinné tovább a fesztivált. 25 csapat főzött vadételeket szombaton a Csongrád-Csanád vármegyei vadásznapon Sándorfalván. A látogatók megkóstolhatták a fogásokat, emellett vadászkutyás és solymász bemutatókat is láthattak. Éjszakai vasúti karbantartás miatt korlátozzák a közlekedést Kiskunfélegyháza térségében. Szerda este 9-től csütörtök hajnalig a Kunszállási bekötő út vasúti átjárójánál lesz korlátozás, a szomszédos átjárók felé lehet kerülni. Ma 30 és 35 fok között tetőznek a csúcsértékek, holnapra viszont érezhetjük az évszakváltó hidegfront hatását.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: 6 óra múlt, hello mindenkinek, továbbra is itt vagyunk, és még mindig mixelünk élőben, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, megyünk tovább 2 órában szeptemberben is, hello Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádiogatokat, szevasztok!
0: Bárhol vagytok, bármit csináltok, jól fogjátok érezni magatokat, ha minket hallgattok, zseniális zenék jönnek duma nélkül, menjünk tovább.
1: A második órát már is Ray Daltonnal fogom indítani, érkezik a Do It Again, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Információk jönnek nagyon röviden, két mondatban. Kigyulladt egy személyautó az M0-áson a déli szektorban az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon. Az 1-es kilométernél a forgalmat megállították, óriási a dugó, és történt egy baleset pár perc a fővárosban is, a Bocskai úton, a Bartók Béla utcánál. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, eddig majdnem elaludtam munka közben, de annyira szuperek vagytok, hogy most már nyoma sincs az álmosságnak, üzeni nekünk Viberen Julcsi.
2: Hajrá és kitartást a melóhoz, mi nyomjuk a talpon állvalót neked.
0: Pontosan. Nem is dumálunk most többet, menjünk tovább, Begi.
2: A folytatásban érkezik Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi! Lotfi Begi! A házigazda Juhász Geri! Rádió

Records, a Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi! Lotfi Begi! A házigazda Juhász Geri!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, továbbra is 2 órában Lotfi Begi a lemezjátszóknál, 7 óra után pedig ne felejtjétek, folytatódik a Rádió 1 konténerjáték, eddig van a konténerünkben egy elektromos autó, 4 fős családi pihenés, 7 éjszakára egy 1 millió forintos elektromos szerszámgépcsomag, és még nagyon sok ajándék kerül a konténerbe, amit viszont csak egy kulcs nyit majd ki, lehet, hogy éppen az, amit 7 óra után nyerhettek majd meg tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Sziasztok, mikor jön Abigail és Lotfi Begi közös száma, nagyon várom már, üzeni nekünk a Viberen Ági.
1: A dal készen van, az énekrészeket felvettük, és most vagyunk abban a fázisban, hogy a videoklipet kell leforgatnunk, úgyhogy remélhetőleg 2-3 héten belül megjelenik a dal.
0: De jó, nagyon várjuk, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Fél hét van, jön megint egy rövid hidratációs szünet, aztán pedig folytatjuk, és itt vagyunk Begivel még fél órán át, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
6: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
7: Van. Minden pillanat számít.
8: Van.
9: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
10: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
12: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
14: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
15: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázat. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Továbbra is 2 órában, és ne felejtjétek, 7-től a Rádió Egy kívánság műsorban folytatódik a Rádió Egy konténerjáték. Mindenki kulcsot szeretne a konténerünkhöz, rengeteg ajándék kerül még bele a következő 1 hónapban, és a játék végén egy valaki fog megnyerni mindent, tehát kulcsokat 2-t is szerezhettek majd 7 és 8 között. Mi a most, Begi?
1: És bár a fociláznak vége van, mégis örülhetünk egy picit, hiszen a tegnapi nappal elkezdődött a Bajnokok Ligája sorozata, és én még mindig a nyári élményekben fürdőzök egy picit, olyan jó volt a VB, és olyan jó volt, hogy bizony, annyi meccset nézhetünk, és ilyenkor mindig van egy ilyen soundtrackje a VB-nek. Hát ez jön a folytatásban, érkezik Shakira és Burna Boy közöse, ez nem más, mint a Die Die, itt a Rádió Egyen, a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, rádió egy Live Mix Summer Edition, Lotfi Begi állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ezzel zártunk, ha szeretnétek repetát ebből a mai két órás mixből vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Nagyon jó volt ez a mix, Begi, remélem éneket tolsz majd szombaton is a családi napon, ahová megyünk téged megnézni, írja Zsolt.
1: Most már van mikrofonom? De pont azon gondolkodtam, hogy a családi nap az azt jelenti, hogy szülők és gyerekek is lesznek, úgyhogy lehet, hogy nem kell annyira veretni, de ilyen üzenetek után meg azt gondolom, hogy de csapjunk oda nekik rendesen. Nem?
0: Helyes. Még két óra a Lotfi Begivel a World Is My Radio Show-ban pénteken este 9-től.
1: Így van, érkezem, találkozunk pénteken, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen jön a kívánságműsor, és komoly nyereményeket lehet nyerni, igaz?
0: Bizonyám, a rádió egy konténerhez nyerhettek kulcsot. Ugye van már a konténerünkben elektromos autó, van benne 4 fős családi pihenés 7 éjszakára, van benne egy 1 milliós elektromos szerszámgépcsomag, és ez még csak a játék harmadik napja, egy hónapos a játék, rengeteg meglepetés kerül még bele.
1: Nagyon jó hangzik, valami elnéven szerintem én is jelentkezem.
0: Hajrá, meg hív 10-ként, ha szólok, jó?
1: Ha szólok!
0: Mindjárt itt van Alex Kenji! Hívható SMS és Viber számunk 0-20-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, is papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termék visszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
9: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
10: Van. Minden pillanat számít.
11: Van.
12: Telefon.
13: Kávé.
12: Reggeli.
13: Kávé.
12: Munka.
13: Kávé.
12: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
14: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-éig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
16: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
17: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
18: Szaftos burgerek, füstös barbecue és tögös blues. Jön a 7. Ványa Barbecue and Blues Fesztivál. Szeptember 11-12, Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
19: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
17: A Protexin kell.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Fedezze fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Mai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, szegedi irodánkban, Oskola utca 21. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.

0: ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: kaphattok tőlem ebben az órában, hanem bizony kulcsokat is a rádió egy konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok. Regán Lilitől szeretnénk egy számot kérni, mert egyszerűen imádjuk a lányommal együtt.
0: Akkor nagyon jó az ízlésetek. Regán Lili ugye háromszoros év DJ-je győztes nálunk a rádió egyen. A lányodat hogy hívják?
1: Kamilla.
0: Csak neki megy ez a dal?
1: Neki is küldöm, és a kisebbik lányomnak is küldöm, Korinnának, így az iskola kezdés nagyszerű örömére.
0: Hát gondolom nagyon örülnek. Hányadikosok?
1: A kicsi 2, a nagyobbik lányom viszont 8.
0: Na akkor Regán Lili és a Heal Me már pörög is nekik itt a Rádió 1-en. És figyelem, indul az újabb játék, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Most hívjatok 10-ként, és ne feledjétek, ha a ti kulcsotok a nyerő, mindent megkaptok, ami csak a konténerben van. A számok 0620 3111.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Elindult idén is a nagy Rádió 1 konténerjáték, ami egy hónapig tart. Hát ez még csak a harmadik nap, de igazi őrület van. Reggeltől estig mindenki játszani akar a kulcsokért. Halló, halló!
1: Viktória vagyok. Hallgatok a Rádió 1-et a párommal, felhívta a figyelmemet, hogy játék van, és gondoltam, hogy hát akkor megpróbálkozom ezzel most én is.
0: Na akkor kérek szépen egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Viki, óriási hírem van. Te vagy a tizedik!
1: Úristen! Atta! Nagyon örülök neki!
0: Viki, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez! Vágod, hogy pontosan hogy működik ez a játék?
1: Volt olyan szerencsénk, hogy az előző konténeres játéknál a párom nyert egy kulcsot, úgyhogy nagyjából van sejtésem.
0: Mekkora mázlisták vagytok, tehát tavaly is szereztetek kulcsot, meg most már idén is?
1: Azt a mindenit, hát nagyon-nagyon-nagyon örülök.
0: Adja az ég, hogy a női kéz most szerencsét hozzon. Van ugye eddig a konténerben egy elektromos autó, aztán 4 fős 7 éjszakás családi pihenés és 1 millió forintos elektromos szerszámgép csomag.
1: Azt a mindenit, hát ez óriási hír. Nagyon örülök.
0: És ez még csak a kezdet. Jó sok ajándékot pakolunk még a Rádió 1 konténerbe. Egy valaki fog mindent elvinni. Konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én.
1: Szuper, ott leszünk mindenképpen.
0: Mi pedig néhány perc múlva még ebben az órában játszunk újra itt a Rádió 1-en. Robin Schulz jön közben, és egy vadonatúj zene tőle. Ez a Better Times.

0: A Rádió Egyet halljátok, kigyulladt egy autó az M0-áson a déli szektorban az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az 1-es kilométernél irányonként váltakozva engedik csak a járműveket, ezért van nagy dugó. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló!
2: Krisztina vagyok.
0: Szia Krisztina, milyen estéd van, hol vagy?
2: Nagyon jó, egy kis ödözőz a Texádon, és az egyik vendégünknek ma van a 35. születésnapja, Atina, küldeném a körföldiszkot.
0: Oké, intézzük. Hány éves Ati?
2: 35.
0: Törzs vendég?
2: Igen, igen, de 35-öt fordítva kell gondolni.
0: Á, de kis hiú, tehát 35 éves megfordítva, oké. Mit szokott inni?
2: Teát, kávét, üdítőt.
0: Komolyan, semmi alkohol?
2: Semmi, nem. Ő nem iszik.
0: Hát akkor ő nem költ nálad sokat, viszont jó arc.
2: Igen, igen arc.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, ez akkor hamarosan neki szól. És figyelem, figyelem, indítom az újabb játékot, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió Egy konténerhez, most hívjatok tizedikként a számunk 0620 3111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Álláshirdetés ingyen? Ha? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
5: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
6: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
7: Önnek a Protexin kell.
8: Gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
10: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!

0: gondolják. Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Van egy nagy konténerünk, tel is tele ajándékokkal. Kinek adhatom az újabb kulcsot? Halló, halló!
1: Szia, Natika vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Natika! Honnan hívsz, milyen estét van?
1: Budapesttől, és most végeztem a munkával, és most kezdek el főzni holnapra, úgyhogy kicsit fáradt vagyok.
0: Szeretnélek egy kicsit feldobni.
1: Na igen.
0: Minden tudsz a Rádió Egy konténer játékról?
1: Hát azt gondolom, hogy igen. Jaj, úristen, nagyon dobog a szívem.
0: Na, mondj nekem egy Rádió Egy szlogent, és szerintem még jobban fog dobogni.
1: Jézusom, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes! Nati vagy Natika? Te vagy a tizedik!
1: Natika. De jó, köszönöm szépen. Nagyon örülök neki, nagyon fáradt vagyok, és így nagyon feldobtátok most ezt a pár percemet. Szívesebben csinálom most már gombapörköltemet.
0: Egy jó gombapörkölt készül, és mellé kapsz egy kulcsot a Rádió Egy konténerhez. Tudod, köszönöm, hogy mi minden szépen van benne eddig?
1: Igen, hallottam így a rádióba egyébként, hogy mi minden van benne, úgyhogy jó lenne valamit nyerni.
0: Ugye, eddig van már a konténerünkben egy új Cupra Raval elektromos személyautó, egy négyfős családi pihenés, hét éjszakára szállással és félpanzióval a Kolping Family Resortban bizony, és van még egy 1 millió forintos Bosch Professional elektromos szerszemgépcsomag, és ez még csak a kezdet.
1: Szuper, nagyon jók vagytok.
0: Te vagy nagyon jó, hogy tizediként hívtál minket.
1: Jaj, azért úgy kicsit fáradok, megmondom őszintén, most így a szívem valóban még egyszer jobban dobog, mint amennyire.
0: De drága vagy, hagylak főzőcskézni, köszönöm, hogy minket hallgatsz.
1: Köszönöm.
0: Nagy konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én.
1: Jó, rendben van, köszönöm szépen.
0: Játszani pedig természetesen holnap is tudtok, ugyanígy reggeltől estig egész nap.

0: egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.
1: Igazi mai slágerek.
2: Változatosan.
1: Ez a Rádió egy.

0: front jön és véget vet az igazi nyárnak. Kisebb eső várható csak, de 29 foknál feljebb már nem megyünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Sziasztok, Andor vagyok. Londistól kérnék valamit.
0: Szia, Andor, kinek menjen?
2: A nejemnek és a lányainknak.
0: A nejednek és a lányaidnak, oké. Okay. Milyen alkalomból?
2: Hát, hogy hazaérek, hogy facsarázunk egy jót.
0: Mi lesz a vacsi, tudod?
2: Még nem, meglepnek a lányok.
0: Na hát akkor nyomás haza is, hogy jó hangulatban teljen a hazaút, jön neked az Empire of the Sun és a Volcano on a Dream Blondish remixben itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgatsz!
2: Köszönöm szépen!

0: Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnak, aztán pedig jövök vissza a 9-től isteni zenék a World is Mine Radio Show-ban. Ma Yaminát is Pure Beat-et terelgetem majd a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, addig is jó pihenést nektek, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: Mert a Konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Anya, arra gondoltam,
3: rendet raksz a szobádban.
4: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
3: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
0: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Szeged. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.

0: rádióival, a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kamaszkodjon! Indulunk!
4: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a rádió, egy esti sója a diszkosít, viszont nem 3D-ben vagyunk, hanem egyke vagyok, mert Hanvai nyaral, valóban elment észosztani Észországba, a Junior az Barca, az teljes Barcelonában van, illetve itt maradtam én egyedül, úgyhogy várok mindenkit, szeretettel nézzetek, hallgassatok, és köszöntöm méghozzá Tremmel Tündét, vagy Tünde Tremmelt, ahogy tetszik, aki a 62. születésnapját ünnepli, és akit a fia szeretne általunk köszönteni, Isten éltesse sokáig. Kezdünk, gyerekek, méghozzá a Swiss Disco-ba, jó szórakozást!

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nem beszélünk mellé gyerekeket. Ivoja olyan viccet küldte, egyelek meg. Egyébként szerintem nekem vannak a legperverzebb rajongóim, de tényleg. Ivoja, csillagos ötös nap. Ez így adáson keresztül is megadom. Majd hozz az

0: Annyit szeretnék mondani, hogy kettő lesz belőle, de nem, lehet, hogy csak egy. Megmondom, Dance Ice Set, ez az, szeptember 26, főváros, ez az egész estés bulim, az ősz folyamán egyetlen egy éjjel lesz, úgyhogy ha valaki szeretne velem bulizgatni, akkor a TP-tél egészen zárásig megtalál majd. Több információ nincs, csak az interneten, úgyhogy tessék fölmenni, a többi minden rendelkezésre áll, ahogy tetszik, és most a folytatásban érkezik nagybátyám, Billy Idol. És a szám címe, Heroin. Miért?
1: Well, I wish I was born 1,000 years

body move, body move, body move, 4, 2, 3, let's go! Drago, hölgyek

van. Ezzel búcsúzom tőletek, meg azzal, hogy holnap este 8-tól újra lesz diszkosít, és hogy holnap nem én vagyok, hanem DJ Junior, aki ma Barca meccsen volt, meg van, meg minden, már hogy valamilyen formában. Mondjuk azt nem értem, hogy miért nem próbál megtalálni. Na most jó, na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Yamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei és nagyon sok újdonság. Hello Yami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fogok kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Yamina.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Jamila a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regál Lili, Pulmex vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamila közöse, a Feel the Fire.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Jó, tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Jamina a lemezjátszói mögött, és ilyenkor szeptember elején nagyon-nagyon jó visszatekinteni egy kicsit az idei nyárra. Születtek óriási nagy nyári slágerek 2026-ban. Hát ezek közül is itt van az egyik legjobb, méghozzá Alex Kenji-től.
1: Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji, és a Bambolé itt a

0: egy gyönyörű zene, a szó legszorosabb értelmében. Ez volt a Beautiful Animától a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Jaminával maradunk mind a ketten a stúdióban. Bausa, Hugh Girl, Blondish, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok ti is.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
6: Hey,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek, mintha egy buliban lennétek, olyanok nálunk az esték mindig 9 óra után, még mindig Jamina a lemezjátszói mögött, aztán 11-től Pure Beat is vár még rátok. Hello Jami, menjünk tovább!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Switch Disco és Sam Felt közöse, ez pedig a Slip.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Szofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Ez a World is Mine Radio Show.
1: A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon.
0: facebook.com/radioegyhungary.

Jesus feldolgozása Jamina is előszeretettel pörgeti ilyenkor szerdánként a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Maradjatok, tartjuk ezt a tempót, tartjuk ezt a lendületet, rögtön jön Pure Beat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Szevasz Pure Beat, induljunk el!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mester 3-assal indulunk, Switch Disco, Samfeld és a Rehab közöse. Ez nem más, mint a Sleep Tonight, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek egy csomó friss megjelenést. Norvégiából jön most egy zseniális új zene.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, The Bauside Norvég Dance elektronikus projekt, amelynek a zenében erősen jelen van a house hangzás. Egyébként sokat nem tudunk még a formációról, próbáltam egy picit utána járni. Amit megtaláltam, az biztos, hogy Spotify-on jelenleg közel 10 millió havi hallgatottságot jelent, szóval egyébként beindultak a srácok, és ez a dal, amit elhoztam nektek, a Magnetic címet viseli, hivatalosan egyébként ez a dal február 27-én jelent meg. Ez a zene, ami egyszerűen, mondhatjuk úgy, hogy oda vonz magához, ez egy olyan dal, ami kicsit lüktető, de közben mégis nagyon könnyű, pont ettől működik, pont ettől ennyire jó, úgyhogy ha ma este te is hagynád magad, hogy egy kicsit sodródj, akkor válaszd ezt a dalt, érkezik Bausa és a Magnetic, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este. Üdv a most érkezőknek, szevasz Pure Beat neked is, még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem.
0: Na mivel megyünk tovább?
1: Most pedig egy igazi különlegesség következik, Major Lazer Get Free című dala, hát ez a vokál, ami abban a dalban található, valami fantasztikus. Ugye a Major Lazer egy amerikai elektronikus zenei formáció, amelyet 2008-ban Diplo és Switch alapított. A csapat dancehall, reggae, dub, hip-hop és hát elektronikus klubzenei vonalon mozog, szóval azt mondhatjuk, hogy mindent összemostak, és hát a Get Free című track 2012-ben jelent meg, a dal komoly nemzetközi sikereket ért el, és ami igazán érdekes, egyből rengeteg remix és átirat készült a dalra, viszont én most egy vadi új remixet hoztam belőle, ami 2026-ban készült el, méghozzá Confused verziójában, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Pure Beat a lemezjátszóknál, és most jön egy friss zene innen hazúról.
1: Így van, egy igazi klub klasszikus következik, ami több mint egy évtized után is megállja a helyét. A tánctéren Yves La Rock de Zoo című felvételéről van szó, amit a világ és hát legfőképp a magyar közönség ugye a Mozaik Remixben ismerhette meg úgy igazán. Ez a verzió ugye 2011-ben jelent meg, és azonnal igazi, hát hogy is mondjam, klubfegyverré vált, és hát nagyon időtálló lett az a verzió, ugyanis én a mai napig szoktam játszani az eredeti verziót, de most 2026-ban készült egy új átirat, ahol a klasszikus vokál megmaradt a dalba, szóval mindenki föl fogja ismerni, hogy miről van szó, és ezúttal Rolex készített rá egy igazi friss klubhangzást, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Gordo, Loco Loco, ez Pure Beat saját remixe volt belőle a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Köszi neked ezt az elmúlt egy órát, Jenny volt.
1: Köszönöm, hogy itt lehetem, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmod!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki mindössze egyetlen díjtól van az EGOT státusztól. Hogy mi az EGOT? Hát akinek van Emmy-e, Grammy-e, Oscar-e és Tony díja. A Tony díj az az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb rangú színházi kitüntetése, amelyet a New York-i Broadway kiemelkedő színházi alakításaiért és produkcióért adnak át. Na hát összesen 20 emberről beszélünk, köztünk Jennifer Hudson, Elton John, Steven Spielberg, Joel Edgend is ott fel a listán, meg Audrey Hepburn. Na és ki az, akinek már csak egy Tony díja kell, hogy legyen az EGOT státusz megszerzéséhez? Hát természetesen Lady Gaga-nak. Őt hozom a folytatásban.

0: wanna see. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Loi és a Golden Summer. Hát a nyártól nagyon úgy néz ki, hogy elköszönhetünk, de a Vénasszonyok nyarának még nem kell búcsút inteni, sőt, ha csak most kezdődik, az ugye jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, amikor még ilyen visszatérő, kellemesen meleg napos időszak van, na de a hőkupoláktól és a nagy forróságtól 2026-ban elköszönhetünk. Loi, Golden Summer, a David Puente ezzel közös dala szól már is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött. Mert akkor

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran és a kalandozásai az EDM világában, vagyis a Martin Garrix-tel közös repeat-it. Azért voltak már neki korábban is EDM slágerei, vagy hát olyan dalok, amikből mondjuk készült egy hivatalos remix, a Bad Habits-ből például Medusa remix készült, Deep House verzió, aztán ott van a Don't dala, ami ez Don Diablo, kutyult össze egy jó kis club remixet, aztán a Castle on the Hill-ből is készült egy hasonló Steve-nek köszönhetően, és Offenbach újra gondolta a Shivers dalát, amivel egy dance remix változat készült. Na ez a dal pedig Martin Garrix munkája. Több mint 10 évet vártak a rajongók arra, hogy hivatalosan is megjelenjen. Repeat It Ed Sheerantől és Martin Garrix-től a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Shakira, Burn Up Boy, Die Die. Ezt készítettem be a folytatásban. És hogy egy kicsit szemléltessem Shakira nagyságát így 2026-ban. Szeptember 18 és október 11-e között egy különleges 12 állomásos koncertsorozatot ad Spanyolország fővárosában, Madridban. Rezidenciát mondhatni. Kifejezetten erre a célra építettek egy stadiont, nagyon durva. Estadio Shakira, ez a neve. Szóval amikor bejelentették ezt a 12 állomásos koncertsorozatot, a bejelentés hatására a Madridba irányuló repülőjegyfoglalások száma 72%-kal ugrott meg Európa szerte. Hát ekkora sztár Shakira 2026-ban is. Die, die, hozom a Rádió 1-en.

Time. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. Tame Impala, Jenny és a Dracula. Hát, hogyha valaki nem ismeri a Tame Impalát, hogyan lehet gyorsan összefoglalni, hogy kik ők, mik ők? Nyugat-ausztrál énekes zenész, producer és DJ Kevin Parker zenei projektje, szinti központú, pszichedelikus rock hangzás, és hát ami a csúcspont lett, a szakmai csúcspont az a tavalyi év, 2025-ben elnyerte az első Grammy-díját Justice-szal közös Neverender című számáért. Ez a Dracula, a Jennyvel közös dal.